Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 2 óra utáni első összeállításunkból szeretettel ajánlom Önöknek Szulák Andrea Magnage Carnaval című felvételét. Andiról idáig szerintem csak a rajongói tudták, most viszont már hivatalos, hogy halhatatlan, a Halhatatlanok társulatához választották őt. A kezdésben pedig Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor, vagyis két gitáros legenda, vagyis a latin formáció. Tőlük az Intrada indul, itt a Jazzin.

0: Itt a Jazz In, ez a Jazzy Night. Horváth Dávid jazzgitáros, a Móri Pászti Miklós zeneiskola tanára Full HD néven működtetett változatos formában létező projektje is szerepel nálunk. A zenekari hangzás alapvetően a smooth, a lounge és a jazzy stílusok hangzásvilágára épül. Sparkling című felvételén Muck Ferenc szaxofonozik, a kezdésben pedig kávéházi cigányzene bemutatkozik a Váradi Roma Café. Jó szórakozást!
1: Hello,

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, amelyben itt lesz a Pedrofon, velük az Egyesült Államok legendás 3939 kilométer hosszú történelmi országútjára kirándulunk, mégpedig Bobby Troop 1946-os sikerével, szerzeményével, természetesen ez a Route 66. Aztán a Zamárdi utcazenész fesztivál többszörös győztese, Indian Joe is meghív bennünket egy baráti borozgatásra, a kezdésben pedig Delovjával és DJ QC formációja a Random Trip és a Digital World. Ezekkel a muzsikákkal én ma hajnalra búcsúzom, köszönöm, hogy éjszaka is velem tartottak. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormúzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormúzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

bugyiból érkezem, csak pik és káró kekszek, amire éhezem. És közben észre sem veszem, hogy a pincér Adonis rám mered nevet.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

0: Jazzy. Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a hallgatókat.
0: Augusztus 23-áig várja a látogatókat a mai Manóházban a kiállítás, amelynek egyébként elég beszédes címe van, tehát úgy nagyjából az ember el tudja képzelni, hogy konkrétan miről szól ez a kiállítás, de hát nyilvánvalóan a megjelenítés az egy egészen más dolog. De mi volt a koncepció, mi volt a fejetekben a kiállítás kapcsán, hogy ezt az hatalmas témát, ezt hogyan mutassátok be?
1: A mai Manóháztól érkezett a felkérés és az NFI részére, hogy vegyünk részt ebben a kiállításban. Ugye most idén 125 éves a magyar film, és bennük felmerült egy olyan lehetőség, vagy annak a lehetősége, hogy a falakra kiteszik a rajongó, meg követői táboruk által megszavaztatott 7 legkedveltebb magyar filmnek a standfotóit, de ez még mindig csak egy emelet, úgyhogy maradt a fönti emeleti a üvegműterem résznek a egyébként nem kis területe, úgyhogy ott 3 helyiség volt, és ezt megkaptuk mi az NFI, hogy itt kedvünk szerint készítsünk kiállítást. És tulajdonképpen a 125 éves magyar film történet, meg filmgyártás történetnek a emlékéből kiszedtünk egy olyan részt, amit viszonylag kevesen ismernek, viszont nagyon kapcsolódik a mai Manóház koncepciójához, és ezek a standfotósok. Ugye mindenki ismeri a standfotókat, sőt, megkockáztatom, hogy sokkal több standfotót ismerünk, mint amennyi film mert láttunk valaha, és ezeknek a készítői előtt, illetve a szakma előtt tiszteleg ez a kiállítás, úgyhogy azt a 125 évnyi magyar játékfilmeknek az ismert és ismeretlen standfotósait próbáltuk meg valahogy bemutatni, ugye hiszen egy részét nem is ismerjük, mert az első éveknek, évtizedeknek egyáltalán nem tudjuk, hogy ki készítették ezeket a remekbe szabott némafilmes standfotóit.
0: De ez remek, hiszen maga a cím, hogy felvétel, ugye ez magában hordozza a film és a fotó műfaját is. De egyébként a stand és verkfotók mi célt szolgáltak?
2: Nem akarok ünneprontó lenni, de voltak éppen itt azért fölmerül egy kérdés, hogy egy standfotó egy filmet megfelelő módon reprezentál-e. Tehát amikor könyvekben, folyóiratokban filmfotókat látunk, az pont a filmnek a lényegét veszi el, a mozgást. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs létjogosultsága, de azért erre egy pillanatra érdemes gondolni, amikor a standfotókról beszélünk, hogy azért ez egy olyasmi, ami fotó és nem film, tehát pont a filmnek azt a fotóhoz képesti újítását veszi el, amely miatt filmeket nézünk. Természetesen szükség van rá, tehát könyvekben, folyóiratokban, moziportálokban nem lehet mozgóképet vetíteni, tehát így lehet ezt megoldani, és emiatt aztán óriási nagy karrierje, története lett ennek a mondhatni fényképészeti szinte műfajnak, hiszen valóban egy idő után nagyon sok fotográfus erre szakosodott, tehát elsősorban vagy szinte kizárólag standfotókat készített. Ugyanakkor a standfotósoknak talán nem túl leegyszerűsítő, hogyha azt mondom, hogy kétféle munkája van, és mind a kettő megjelent a kiállításban. Az egyik valóban a jelenetfotók. Uh-huh. Ugye azt úgy kell elképzelni, hogy fényképezi az operatőr a filmet, és a standfotós lehetőleg majdnem ugyanabból a nézőpontból, adott esetben külön a kedvéért megállított jelenetben elkészíti azt a képet, ami valóban a filmben is látható. Bizonyára vannak olyanok, és Marci lehet, hogy tud ilyet példát mondani, hogy a standfotón nem feltétlenül teljesen ugyanazt látjuk, mint az adott filmben. A másik, és ez talán, ennek nincs ilyen elméleti problematikája, mint amit az előbb mondtam, hogy filmet nézünk, de standfotót látunk helyette, az pedig a verk. Amikor is a forgatási körülményeket is dokumentálják ezek a standfotósok, és az hallatlanul érdekes, hallatlanul tanulságos, nem csak a szakember, hanem a szélesebb közönség számára, mert itt vannak a kulisszatitkok, hogy hogyan vették föl, hol állt ez, hol állt az, mi vette körül azt a felvételt, amiről azt gondoljuk, hogy csak úgy létrejött, és aztán ott látjuk a standfotón, hogy 35 ember ott áll mögötte, és mindenki teszi a maga dolgát, és ez is ott van ezen a kiállításon, nagyon-nagyon izgalmas felvételekkel.
0: Sok szempontból még érdekesebb, nem? Tehát, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi van mögötte.
2: Így van, a filmet azt látjuk azért a moziban, tehát azokat a képeket végül is mozgóképen látjuk, de a verkfotókat azt valóban nem láthatjuk máshol, csak ezen a módon.
0: És ezen a kiállításon stand és verkfotókat lehet látni. Visszatérünk még rá bőséggel, hiszen a beszélgetés még folytatódik Gelencsér Gábor esztétával, az LTBTK filmtudománytanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.
3: Jazzy. Egy.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Tehát az imént említett kiállításról beszélgetünk, az ugye nagy kérdés lehetett számotokra, úgy gondolom, hogy milyen filmekből válogassatok. Mi az, amit megmutattok?
1: Hát ez mindig nagyon nehéz. A filmarchívumban körülbelül 500 000 ilyen standfotó van, magyar, hát talán annyi nincs, de azért nagyon sok van. Ugye összességében játékfilm a kezdetek kezdete óta egy olyan 1500-2000 között készült. Nem tudom, Gábor, neked vannak-e?
2: Én az 1500-at mondanám.
1: Igen, hát háború előtt ugye a néma filmkorszakban készült 600, a hangos filmkorszakban készült 300, az már 1000, és szerintem azért hogyha a TV filmeket is, vagy a közös koprodukciókat mellé tesszük, szerintem kijön az a 2000.
2: Az más. Meg hát a néma filmkorszaknak, ahogy a 10%-a maradt csak meg, tehát akkor így mivel van. Számolsz?
1: Hát azokkal, amikből vannak fotóink, aha. És ez a fantasztikus ebben a kiállításban, hogy egy csomó olyan fotót is kiraktunk, sőt, azt kell mondjam, hogy 90%-ban olyan néma filmfotók vannak, amikhez nem tudunk filmet párosítani, mert elvesztek. Hiába a Korda Sándor meg Kertész Mihály filmjeiről van szó, csak ezek a fotók maradtak fönn, tehát egy a kutatás szempontjából nagyon hangsúlyos jelentősége van ezeknek a fotóknak, úgyhogy a mai napig vásárol a filmarchívum ilyen különböző fényképeket, felvételeket, akár hagyatékból kerül elő, akár árveréseken, aukciókon, vagy bárhol felbukkannak ilyen úgynevezett vitrínfotók, hiszen ezeknek a fotóknak az eredeti funkciója a reklámozás volt, azért is készült el, és ugye az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért nem a filmből vágták ki ezeket a kockákat ahhoz, hogy reklámozni tudják ezeket a produkciókat, tehát azért, mert nem alkalmas a filmszalag, tehát egyszerűen, ha csak a Leica méretű filmeket veszük, egy filmkocka, az fele akkora, mint egy Leica kocka, tehát, hogy divatosan fejezzem ki magam, a felbontása is fele akkora, tehát egyszerűen nem lesz olyan minőségű, mint amit fotográfiával el lehetett érni, úgyhogy ezért jött létre tulajdonképpen ez a szakma, és ugye nagyon kevés szabadságot adott ezeknek a standfotósoknak, mert mindig az operatőrnek, meg a rendezőnek az igényei szerint kellett dolgozniuk, úgyhogy mindig a lehető leginkább azt a pozíciót és azt a képkivágást kellett bemutatnia, amit a kamera is látott. Ez persze többé-kevésbé sikerült, úgyhogy tulajdonképpen igen, hát hogy mi került ki a falakra, hát az körülbelül 100 fotó, amivel ezt a 125 évet be tudjuk mutatni. Mindenképpen fontos szempont volt az, hogy mint fotográfia is nagyon ütős legyen, tehát ha valaki elmegy, megnézi ezt a kiállítást, akkor nagyon érdekes és nagyon figyelemfelkeltő képeket fog látni, pláne ha belegondol, hogy ezekhez még filmek is tartoznak, amit ugyanezzel a ízlésvilággal és vizuális ilyen beállítottsággal készítettek el az alkotók, akkor elképzelhető, hogy milyen fantasztikus nagy filmkincs az, amit mi birtoklunk.
0: Érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy a filmekre koncentráltatok leginkább. Tehát, hogy az volt a lényeges, hogy emblematikus, ikonikus filmekből válogassatok képeket.
1: Tehát, azokat mindenki ismeri. Tehát pont, aha, ez volt a cél, hogy lehetőleg igen, nagy filmek, tehát ismert filmeknek a fotói kerüljenek ide, nem az ismert fotók, nem az, amit mindenki unosuntig már látott, aha, meg, amivel mindig ezeket a filmeket szokták apostrofálni. Tehát olyan fotókat próbáltunk keresni, és ahogy Gábor is mondta, ezekből a verkfotók a legtanulságosabb, hogyha összepárosítjuk a hozzátartozó standfotóval, akkor lehet látni, hogy a Ház a sziklák alatt című filmnek a mondjuk egyik kulcsjelenetét, amikor ugye mély belöki a főhős a sógornőjét, a púpos terát, akkor azt, ahogy azt elkészítette az operatőr, hát tényleg az életével játszott, hiszen ilyen kötözve, ilyen köteleken lógva kamerázták le, és Makkároly rendező is ilyen kötélen lógva állt az operatőr mellett, és figyel a jelenetet.
0: Azt lehet mondani, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy végül is a stand és verkfotók azok egy önálló művészeti ágat képviselnek?
2: Úgy gondolom, igen. És tényleg nagyszerű mesterei vannak ennek a hivatásnak, inkább így mondanám. Elsőként talán B. Müller Magdát azért mondom, mert ő ráadásul ezeknek a fotóknak a megőrzéséért is nagyon sokat tett. Tehát lényegében ő hozta létre azt az archívumot, ami a mai napig együtt van, most már nálatok az archívumban, hogyha nem tévedek.
1: Igen.
2: És hát mások is, tehát itt nagyon-nagyon sok nevet, nem ismerek névsorolvasásba kezdeni, mert mert netán kihagyok valakit, de mondjuk egyet hadd mondjak, Inkei Tibor és Inkei Alice, tehát, hogy itt ugye apa-lánya kapcsolat van, tehát ez is egy nagyon szép dolog, hogy így is megjelent ez. Amit még kérdeztél a filmválogatással kapcsolatban, ugye az első szinten ott a Mai Manó által kurált kiállítás látható, és ott nekem nagyon-nagyon izgalmas és figyelemreméltó és nagyon szimpatikus, hogy vannak persze, hogy mondjam, a magyar filmtörténet legnagyobb alkotásai közül választott alkotások, mint például a Szerelem. De nem csak az, tehát nagyon sokszínű, és a műfaji paletta nagyon széles. Bevallom, én sem gondolnék, hogy az Égig érő fű című film belekerül egy ilyen 7 filmből álló válogatásba, és kerüljön bele, vagy a Pogány Madonna. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon sokszínű dolog, nyilván nehéz kiválasztani 1500, maradjunk csak abból 7 filmet, tehát kimondani is ezt ugye furcsa. És ez egy bátor döntés volt, ezek szerint valami fajta népakarat van mögötte, úgymond, és nagyon-nagyon jó ilyen értelemben ez a koncepció, és tényleg ez mutatja meg a magyar film sokszínűségét, hogy megyek teremről teremre, és Égig érő fűtől Szerelemig. Elég nagy a távolság, és ez itt ebben a térben egymásban nyíló ajtókból szemlélhető szinte egyetlen egy pillantás alatt.
0: A Mai Manóházban látható a kiállítás. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Gelencsér Gábor esztétával, az ELTE BTK filmtudomány tanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, az imént említett kiállítás egyik kurátora és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. A kiállítást milyen kiegészítő programok kísérik?
1: Számomra a legizgalmasabb az voltaképpen egy monitor volt, egy nagy monitor, amin egy 7 perces montázs pergett, és ez nem tartalmazott más, mint magyar filmekből olyan jeleneteket, snitteket, tehát néhány másodpercnyi snitteket, ahol fényképeznek. Tehát a jelenet tartalmaz az, hogy éppen fényképeznek valakik valakit. És hát ez egy kicsit ilyen kvízjáték is, még nekem filmtörténészként is, hogy mit ismerek föl, mi jut eszembe. Tehát amikor ezt úgy láttam, hogy van ilyen, akkor rögtön elkezdett az agyam zakatolni. Ugye legelőször a Fotográfia című film jut eszembe, mert ott még ráadásul dramaturgiai szerepe is van azoknak a fotóknak, amit az előbb említett B. Müller Magda készített a forgatáson. De hát rengeteg egyéb példa, akkor beugrott az Apa című Szabó István film, és így tovább, és így tovább, és aztán odaálltam a monitor elé, és akkor emlékszem Marcival, mondtuk. De olyan gyorsan peregnek, hogy szinte nem lehet követni, és hát megmondom őszintén, hogy nem volt 100%-os a találati arány, tehát olyan, mondjuk 70-80, de nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, hát egy nagyszerű ötlet, abszolút kapcsolódik a kiállításhoz, és hát behozza ezt a motívumot, hogy mi van akkor, amikor egy film tartalmaz egy olyan jelenetet, egy helyzetet, hogy valakik valakiket fényképeznek. Ez az összeállítás szerintem egy nagyszerű színfoltja ennek az anyagnak.
0: És micsoda kutató munka előzhette meg?
2: Hát igen, nagyon hosszú ideig készült, de az egész ötletet, azt megmondom, hogy szerintem nagyon profán dolog adta az, hogy ugye van ez a napfény műterem, ami nem egy kiállító tér, hanem az önmagába véve egy ilyen közösségi tér, meg az maga ennek a mai manóháznak az egyik nagy ilyen szakrális tere, ahol ugye egy eredeti freskó került elő, egy háttér freskó került elő a falakról, és ezt eredeti állapotában mutatják be, ezt soha nem rendezik be kiállításnak. Nos, ebből a teremből az egyik kis kiállító terembe egy ajtó nyílt, direkt meg is néztem, hogy ebbe a kiállító térben miért van egy ilyen kis beugró rész, amit nem lehetett mit csinálni, egy 5 centire beugrik, tehát a fal síkja, és adott egy ilyen lehetőség, hogy oda valamit ki kell emelni, hogy valami legyen, de igazából nem jutott semmi eszünkbe, hogy mit rakjunk ide ki, ekkor jött az ötlet, hogy hát vetítsünk rá egy ilyen klippet, és ugye végig nagyon éreztük a rokon szenvet és a rokonságot a mai manósok által képviselt fényképezéssel, és így jött ez az ötlet, hogyha nem is a standfotózást érinti közvetlenül ez a kis klip, de legalább tényleg a magyar filmekből szedjük össze azokat a jeleneteket. Hát először én azt hittem, hogy egy olyan fél órás klip lesz ebből az 1500 filmből, végül 7 perc lett, ami engem is nagyon megdöbbentett, pedig hát olyan filmek vannak, ami a fényképezésről szól, aminek a főszereplői maguk is fényképészek, például, mint az imént említett Fotóháber, vagy a Fotográfia című film, vagy például a Barátságos arcot kérek, és egy csomó más filmben is jelentős szerepet kapnak a fotósok, vagy maga a fényképezés, ugye, vagy egy megfigyelés, vagy valami ügynöki tevékenység, vagy valami kémkedés, vagy egy bizonyíték, vagy tehát egy csomó olyan szituációban van jelen a fotó, amikor megváltoztatja dramaturgiailag a történetnek a fonalát, és abszolút fontos szerepe van benne, úgyhogy ezeket próbáltuk meg kiszedni. De ezen kívül is elhelyeztünk ilyen tárlókat, mégpedig az egyik az pont emellett a vetítés mellett látható, amiben olyan instrumentumokat kaptunk a standfotósoktól, itt konkrétan Inkei Alice-tól, ami hát egy tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, ennek egy szakrális tárgya ennek a kiállításnak és a két szakmának, hiszen egy fényképezőgépről van szó, amivel a Pogány Madonnának és a Szerelemnek a felvételeit készített, vagy lehet, hogy nem a Szerelem a másik film. Szóval mindegy, lényeg az, hogy Inkei Alice ezekkel, talán az égig érő fűnek a fotói készültek ezzel, tehát tényleg egy olyan kamera van oda kiállítva, ami nagyon komoly feladatokat végzett a magyar filmtörténet dokumentálása számára.
0: Most ahhoz képest, hogy te fél órára számítottál, hogy egy fél órás összeállítást tudtok készíteni, 7 perc lett, tehát hogy mi ennek az oka?
2: Hát először is az, hogy nagyon feszesre vágtuk, mert azért ez a kis klip, ez nincs hangja egyébként, de nagyon jól elmondja azt, hogy miből áll a fotózás, hogy visszafele megy az időbe egyébként, tehát a fénykép nézegetéssel kezdődik, majd utána a fényképeknek a szárítása következik, aztán utána az, hogy lenagyítják őket, utána a filmnek az előhívása, meg a ilyen műteremben való munka, meg a negatívoknak a tudom én, meg ellenőrzése, vagy ilyesmi, aztán utána egy műterembe kerülünk hirtelen, aztán a műterembe ott beállítják a csoportképet, akkor beállítják az élességet, belekukucskál a fényképész, aki egyébként ugye legtöbb esetben híres színész, tehát látjuk Garas Dezsőtől kezdve Kálmán Györgyig egy csomó nagy magyar színésznek az arcát föl lehet ismerni, és akkor az utolsó az expozíció, az exponálás, és akkor ott viszont elszabadul a pokol, mert ott bejönnek a műtermi fényképészek mellé, a rendőrségi fotósok, bejönnek a lesi fotósok, bejönnek a kémek, és mindenki, és végül természetesen a civil emberek, esők, akik csak úgy fényképeznek, hiszen az egész életünk az önképpen csak úgy fényképezéssel telik el, hogyha a mobiltelefonos világot veszük alapul, akkor szinte napi szinten.
0: És ez egyre inkább így van. Na, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének docense és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, és a, hát most csak ennyit mondok róla, hogy felvétel című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. Szóval az ember így laikusként olyan nehezen tudja azt elhelyezni magában, hogy a filmek mellett fotográfusok is ott vannak, jelen vannak. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás, ez nagyon erősen emeli az ő szerepüket, az ő jelentőségüket, azt, hogy mi mindent látnak, és mi mindent mutatnak meg a filmből, akár úgy, hogy kapcsolódik a történethez, akár úgy, hogy nem, hiszen ugye erről is beszéltetek. Ugyanakkor ez egy nagyon speciális világnak tűnik. Tehát nem tudom, hogy aki például nagyon jól és ügyesen fotóz filmeket, stand- és verkfotókat, az vajon a filmes világból érkezik, vagy a fotós dimenzióból, szóval, hogy mi a tapasztalat?
1: Hát nyilván mindenkinek megvan a maga háttértörténete, és vannak olyanok, akik azért más fotográfiában is érintettek, például Szilágyi Lenke nagyon-nagyon sok portrét csinál például, és filmfotósként is ismert. A kiállítás őket is megmutatja, és voltak éppen, ha belegondolunk, ez egy érdekes helyzet, mert hogy ez a kiállítás a standfotósok munkáiról szól, hol vannak azok a képek, amelyek őket mutatják munka közben. És vannak ilyenek, hála Istennek, tehát egy sor olyan képet tudtak a kurátorok elhelyezni, ahol magukat, a standfotósokat látjuk munka közben. Amit nyilván nem a standfotós készített, hanem valaki, valószínűleg riportra érkező, újságíró, társaságában érkező fotós, és ez nem pusztán amiatt érdekes, és nyilván ez is fontos, hogy legalább látjuk őket, arcot kapnak, ezek a legtöbbször valóban arc nélküli közreműködők, hanem azt is látjuk, hogy hogyan dolgoznak, és ez mondhatnám, egy kutató számára is izgalmas, ahogy mondjuk tényleg szinte behajol az operatőr mögé, abba a nézőpontba, ahonnan ugyanazt a képet el tudja készíteni. Hihetetlen, néha az ember azt érzi, hogy ilyen akrobatikus mutatványok kellenek, hogy teljesen zavart nem okozva, de mégis ott legyen a legközelebb az eseményekhez. Tehát ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon érzékeny dolog is. Biztos, hogy az operatőr és a rendező számára ez nagyon fontos bizalmi kérdés is, mert ők tényleg ott vannak olyan intim pillanatokban, aminél lehet, hogy a stáb egy bizonyos részét elküldik, de a standfotósnak ott a helye. Hol van ott a helye? Hogy tudja végezni a munkáját, anélkül, hogy zavarná a film készítési folyamatot? Nos, ezeken a felvételeken erről is kapunk valamennyi képet.
2: Gábor nagyon jól összefoglalta. Markovics Ferenc, az egyik ilyen standfotó, sajnos már nem él, ő nagyon jól megfogalmazta ezt a, vagy úgy fogalmazta meg ezt a, az ő feladatukat, vagy szakmájukat, hogy a standfotósnak észrevétlennek kell lenni, nem szabad zavarnia se operatőrt, se rendezőt, se színészt, senkit, viszont mindenhol jelen kell lennie, a kamera mellett kell dolgoznia, és meg kell találnia a jelenetnek azt az 1/60 másodpercnyi részt, amiben tökéletesen össze tudja foglalni állóképben, ezért is a neve standfotós, állófotós, meg kell találnia azt az 1/60 másodperci időt, ugye ez az expozíciónak az ideje, a fényképezési expozíció ideje, amiben tökéletesen bele tudja sűríteni annak a jelenetnek, annak a filmnek a mondani valóját, esszenciálisan tartalmaznia kell annak a képnek mindent, ami ehhez a filmhez kapcsolódik, hiszen ez a fotó fog gusztust csinálni a nézőközönség számára a filmhez, de, mert a fő funkciója ezeknek a fotóknak és a fotósoknak az, hogy a lehető legjobb reklámokat elkészítsék. A standfotóból ugyanis a későbbiekben elkészült rengeteg reklámanyag, szóróanyag, képes levelezőlap, leporelló, cigarettareklám, ilyen mozicsoki, ilyen gyűjtő, beragasztós albumba is a standfotósok készítették a reklámokat, vagy például a plakát művészet is a reklámra alapul, hiszen bocsánat, tehát a plakátművészet is a standfotókra építkezik, hiszen standfotók portréi alapján filmbeli jelenetek, nézések, különböző gesztusok azok, amelyek plakátra átrajzolva kerülnek végül ki az utcákra, úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerepe és feladata van, volt és lesz a standfotósoknak.
1: Hát a filmtudományban is, tehát egy szakkönyv az fotókkal jelenik meg. és azok a fotók nagyon sokszor hozzá tesznek a szöveg értelmezéséhez. Ugye én tanítok az ELTE-n, tehát szakdolgozat is néha készül úgy, hogy vannak fotók, és hogyha az valóban nem pusztán díszíti a szöveget, hanem magyarázza azt, amit a hallgató ott megfogalmaz, akkor azt mondom, hogy ennek helye van.
0: Uh-huh. Mennyire követel speciális látásmódot a stand és verkfotós?
2: Nagyon nehéz kenyér, ugyanakkor nagyon irigyelt kenyér. Ezt én is ott tudtam meg egyébként, a Baki Péter az igazgatót kérdeztem meg, hogy a fotós társadalomban a standfotósok milyen, mennyire irigyelt helyet töltenek, vagy mennyire lenézett helyet, és akkor mondta, hogy hát lenézett az nem ez, sőt, abszolút irigyelt szakma volt a standfotóm. Részint azért, mert nagyon jól kerestek a többi fotóshoz képest, és másodszorban azért, mert a lehető legtöbb helyre az ő fotóik jutnak el. Tehát addig, amíg egy csendéletet fényképező, vagy természetfotós képei, akár a legjobb természetfotósok képei is viszonylag szűk csatornákon jutnak el az emberekhez, addig viszont egy-egy jó stat. Tehát például ezt mondom, ezt a szót, hogy standfotó, akkor a kedves hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy eszébe jut egy fotó. Nem biztos, hogy magyar, nem biztos, hogy ki van ezen a kiállításon rakva, de az biztos, hogy eszébe jut egy csomó olyan fotó, ami egy kulcsképe egy adott filmnek. És ez a lényeg, hogy ezekben beégjenek az emberek emlékezetében, ezek megmaradjanak, és jól reprezentálják azt a filmet. Rossz standfotóval nem lehet egy filmet jól reklámozni, úgyhogy a standfotó az nagyon sokszor tényleg emblémájává válik egy filmnek, és ugye mi filmtörténészek tudjuk, hogy nagyon sokszor viszont hihetetlen jó dokumentumai lesznek egy-egy elveszett filmnek, hiszen a néma film kultúra, aminek több mint 90%-a elveszett, nem csak Magyarországon egyébként, az mindenhol az egész világon nagyon-nagyon durva a néma filmes pusztulási arány. Ezek a standfotók azok, amelyek megmaradnak és reprezentálnak egy filmet, el tudják nagyjából mondani, vagy közvetíteni tudják, hogy körülbelül milyen igényességű vizualitással rendelkezett egy film, milyen, kik szerepeltek rajta. Nagyon sokszor a filmográfiák, a magyar filmográfiákat, ugye ennek az 1500 magyar filmnek nem ismerjük a teljes filmográfiáját, és sosem fogjuk tudni összeállítani filmek hiányában. Nagyon sokszor egészítjük ki ezek alapján, a fotók alapján, hogy felismerünk rajta különböző embereket, akik közreműködtek, vagy játszottak a filmben.
1: Azt is érdemes itt elmondani, hogy nagyon jó volna, hogyha megmaradna ez a hivatás, ugyanis főleg a rendszerváltás utáni években arról személyes tapasztalatom van, hogy a alacsony költségvetés miatt ez volt a legkönnyebb lehúzni. Uh-huh. Szerkesztettem a filmvilágot, nagyon sokszor nem volt kép egy filmből. Vagy jobb hiány az operatőr néhányat kattintott. Vagy még jobb hiány, és ugye itt a technikai probléma, hogy kifényképezett kocka. Tehát, hogy sokszor bizony lehúzták a standfotóst a költségvetésből. Butaság, nyilván kényszer szülte dolog, de nagyon fontos a szerepük a mai napig is, tehát, hogy nagyon fontos, és nyilván, hogy egy normális költségvetésű film erre áldoz, tehát, hogy továbbra is ez a hivatás jelen marad, itt marad velünk.
0: De az a jó, hogy ez a kiállítás, ez a reflektorfényt abszolút rájuk helyezi az ő jelentőségükre és az ő szerepükre.
2: Meg is érdemlik.
0: Meg is érdemlik, meg azt is megérdemli a kiállítás, hogy elmondjam a címet újra, ugye elég hosszú felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, ez a kiállítás nézhető meg a mai Manóházban, augusztus 23-áig, hát egész nyáron látható ez a kiállítás, én kívánom, hogy minél többen nézzék meg, és nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy meséltetek arról a világról, amiről viszonylag keveset hallunk.
2: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük.
0: Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense, és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, szombaton múzeumok éjszakája, ez köztudott, az azonban már kevésbé, hogy először vesz részt ezen a program sorozaton egy gyönyörű épület, illetve benne minden, koncert, kiállítás és séta. A gyönyörű épület egy gyönyörű helyen található gyönyörű kilátással, több gyönyörűség nincs, csak adatok és tények Medgyessy Balázs művészet történésztől, és ahol a séta helyszíne is zajlik, az bizony a Pesti Vigadó.
2: Egy ilyen vezetett séta azért nagyon jó, és azért nagyon-nagyon izgalmas, mert szó szerint a padlótól a csillárokon át mindenféle olyan nyilasznyi dologra felhívják a szakemberek ilyenkor a figyelmet, amit talán az átlag szem ki tudna kerülni, vagy talán nem venné észre. Én nagyon szeretem ezeket az épülettörténeti sétákat, és voltam is három darabon idén, és mind a hármat máson tartották, és mind a három nagyon-nagyon jó volt. Képzeljük el azt, hogy szerintem Budapest egyik legszebb panorámaterasza az nálunk van, és azt képzeljük el, hogy ez az a pont, ahonnan telibe látszódik a Budai vártól tényleg a Tabáni templom toronysizsakján át minden, valahogy azt úgy méltatlanul nem tudják a látogatók, meg a turisták, és talán az átlag magyar ember se, hogy nekünk van egy olyan teraszunk, ami a város felett van, és csodálatos panorámával rendelkezik, és annál izgalmasabb dolog nincs, amikor áll az ember ezen a száz akárhány éves épületen, ott van fent felül, és alatta pedig a hajók mennek, és úgy elképzeli akár még az 1800-as évek második felét is, hogy milyen lehetett az igazi polgári élet, vagy az a picike csendesség, ami szerintem nagyon fontos ma a mai világunkban.
1: Milyen koncerttel vártok, és kiket?
2: A Vigadó Jazz Club Extrát azt most ki is emelném. Gyakorlatilag a Vigadó Jazz Club az új, nagyon-nagyon friss jazz rendezvényünk, ami az elmúlt egy évben folyamatos nézőszámmal bővült, és ma már a teltházak teltházát hozza. Szerintem 19 órakor nagyon érdemes a Vigadóba jönni a múzeumok éjszakáján, aztán itt lenni velünk egy kicsit ezen a koncerten, és akkor lehet tovább menni más intézményekbe is, de lesz egy digitális Agora nemzetközi triennálénk, egy kurátori tárlatvezetésünk, ami nagyon fontos, 18 óra 30-as kezdettel, és hát a digitális művészet izgalmas alkotásait fogjuk bemutatni. A Vigadó az, ahol a 21. század ott van, és jelen van, és ez egy modern felfogású intézmény, ugyanakkor a falak és a tradíció valahogy összetartja, és abroncsba rakja ezt az egész kortárs művészetet. Hát ezért most csak egy kis kitekintés, hogy a kortárs láncreakció színdarabunk, az egy nagyon-nagyon friss színdarab, és bemutatom, nemrég volt itt, óriási és szenzációs sikere van, ugyanakkor mégis egy klasszikus értelembe vett művészeti alkotás, ami nem a zajról szól, hanem a nagyon-nagyon mély gondolatokról. A Vigadó csapatának egy ilyen elképzelése van arról, hogy, és az én személyes elképzelésem is az, hogy közösségeket kell építeni, kulturális közösségeket kell építeni, és kapcsolat kell adni emberek között, akik akár egy múzeumba, vagy mondhatnám ilyen nagyon-nagyon távol példáról, akár templomokba, bárhol, de kapcsolódjanak az emberek. Kapcsolódjanak az emberek egymáshoz, a kapcsolatokhoz, pedig, hogy ciklikusan ide járjunk a Vigadóba, programok kellenek. Tehát a Vigadó csapatának az a talán az egyik legjobb pont, amikor újra látunk vendégeket, vagy a vendégek megismerik egymást már pár hónap után, fél év után, és tényleg közösségi szellemben tudunk itt együtt lenni. Ez egy nagyon fontos dolog. Iszonyatosan jó akusztikánk van, ami csak egy dolog, mert akusztikai termeket azért lehet találni Budapesten, mégis van tényleg a hely szelleme, és van valahogy a falakban egy olyan, van benne valami, ami a kutya se tudja micsoda, de valahogy ez működik. Tehát, hogy az egy külön plusz jó érzés, amikor már ismerős zenekarok, ismerős vendégek tudják, merre van a liftnek a gombja, a mosdó, és mindenki házként kezeli, otthonként kezeli a Vigadót. Ez minket is feltölt, azt hiszem az összes kollégám nevében mondhatom. Minden héten keddenként van egy ülésünk, ahol már nézzük, hogy milyen nyelven, hányan jöttek, statisztika, amit nagyon utálok. Ugyanakkor nagyon-nagyon jól látszódik a görbén az, hogy a magyar közönségünk az egy nagyon-nagyon stabil, nagyon jól mérhető, magas létszámú közönség, azt mondom, az elmúlt két évben egy óriási növekedés volt, és emellé ilyen oldalparipaként azért a külföldi vendégek is egyre többen jönnek, nem hiába, mert annak angol nyelvű vezetéseink, illetve a zenei programok, azok nyelv nélkül is érthetők mindenkinek. Egyben

0: arculata van a rigadónak, mind a hat szintnek, hiába vannak különböző, hívjuk színfoltjai, ugyanakkor arculatába és az egész egységében valahogy a rigadó egy olyan minőséget képvisel, hogy bár különbonthatjuk, hogy melyik emeleten mi történik, a közös cél, vagy a halmazmetszet a minőség és a művészetnek a magas színvonala. Jó hírem a családoknak az, hogy gyerekkel, nagymamával, nagypapával, egy nagyon-nagyon széles spektrummal, gyakorlatilag életkori spektrummal látogatható a Vigadó. A gyerekeknek mindig kedvezményes jegyünk van, és 6 év alatt pedig egészen ingyenes. Ami szerintem nagyon fontos, mert a legkisebb gyerek, egy 5 éves gyerek, egy 6 éves gyerek már ugyanúgy tud a világról, és ugyanúgy kellene neki az impulzusok, úgyhogy bátorítanám a családokat, hogy jöjjenek el családok, gyerekekkel, nagyszülőkkel. Múltidéző szoba, olyan szoba, valaki bemegy ebbe a szobába, akkor visszacsöppen a múltba. Egyébként ez tényleg valahogy ilyen szellembe készült. A 19. század polgári világát szeretné bemutatni ez a szoba. Ez egy kicsiketér, ez szerintem most jelenleg Budapest legkisebb kiállító tere. Tehát be tud menni úgy egy ember egy intim szobába, ahol gyakorlatilag találkozik azzal a polgári minőségű bútorral, ami volt az 1860-as években a pesti lakások zömébe, és hát kicsit a múltba tud révedni, mert nagyon izgalmas, a panoráma teraszról nyílik, van egy teraszajta, mint bemész, utána pedig nincsenek ablakok, tehát nem zavar téged a város zaja, mégis ott vagy egy szobába, ahol visszacsöppenhetsz 1860-ba, ha van egy kis fantáziát hozzá. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember néha megálljon. Főleg most itt vagyunk az 5. kerület közepén, ahol folyamatosan megy a villamos, folyamatosan itt van a dugó, és mindenkinek van egy fontosabb dolga, amiért átrohan a éppen villogó sárga lámpán. Ez a szoba pont az ellentétje. Tehát, hogy merjünk megállni egy percre. Van a vakációban egy darab jó dolog, Vigadó tábor, vagy nyári tábor gyerekeknek, 8 és 13 éves korosztályból várunk srácokat, lányokat. Ez egy bejárós, egésznapos tábor, hétfőtől péntekig, reggeltől délutánig, és én tavaly dolgoztam ezen a táboron, mint előadó, és szerintem iszonyatosan jó élmény, és nagyon-nagyon kulturális, és nagyon jó arcok a srácok. Én nagyon szeretnék ebbe beiratkozni, de hát 13 éves már elmúltak, de ülnék ott a Búza Tíme a színművésznek a vezetett táborába. Érdemes megnézni a Vigadónak a honlapját, ott nagyon részletesen le vannak írva a foglalkozások, a színháztörténeti múzeumos, múzeumpedagógiai foglalkozásokról is lehet érdeklődni. Úgyhogy aki érdekel ez a program, az kattintson a Vigadó honlapjára, és hát nem árulok el nagy titkot, de kezdenek a jegyek betelni, vagy a helyek, úgyhogy érdemes erre a programra a regisztráció minél hamarabb.
1: Csak ismételni tudom, tessék tehát regisztrálni, örülni a vakációnak, illetve annak, hogy e hét szombaton a múzeumok éjszakáján bejárható és megismerhető lesz a pesti Vigadó is. Medgyessy Balázs művészettörténésznek köszönöm szépen a személyes élményeket, önöknek pedig javaslom, ajánlom a vigadó.hu weboldalt, illetve sok-sok panorámakép készítését a pesti Vigadóból.
2: Jesse.
1: Szokásos reggeli főváros centrikus program ajánlatunk kezdődjön nagyon komoly dolgokkal, hiszen az adóbevallásuk remélem rendben van, minden, ami a pénzügyeikkel kapcsolatos, nyilván rendben van. Na jól van, a Pénzügyőr zenekar nyárköszöntő koncertjére invitálok mindenkit ma este 6 órára a gyönyörű Bencúr kertbe. Komolyan, meg egy picikét könnyeden is, hiszen ilyen lesz maga a koncert is, operával, operettel, musicallel, pop és rockzenével, vérpesdítő latin dallamokkal. Ez egy igazi nyár köszöntő félig komolyan, de a könnyű műfaj örökzöldjei is megszólalnak. Majd szól egy kellemes nyáresti hangulat, Huszka Jenővel, Kanderral, Alec Mendellel, Jackson 5-val, a latin kedvencekkel, illetve hát a Pénzügyőr zenekarral a Bencúr kertben a kezdet este 6 óra. Gyönyörű helyszínen folytatódik a Budapesti Orgona Fesztivál. Szerdán este 7:30-kor a belvárosi Nagyboldogasszony fő plébánia templomában a március 15-e téren Mészáros Zsolt Máté és Dénes András ad át újdonságokat. Liszt tiszteletére írt új művek ős bemutatói is elhangoznak, ugyanis Holló Mátétól, Solti Árpádtól, Virág András Gábortól a régiek a nagyok mellett, hiszen felcsendül majd Liszt Ferenc hozsannája is harsonára, és Orgonára Mészáros Zsolt Mátétól és Dénes Andrástól a kezdet szerdán este 7:30. Mondtam, hogy ma szóbeliznek a fiatalok, de hát mások nem szóbeliznek, hanem zenebeliznek. Konzis koncertek tutti szerdán este 7:30 a Zeneakadémián. Ez egy igazi évzárás, persze, hogy zenével. Az iskola nagyobb együttesei közösen lépnek színpadra, a szimfonikus zenekar, a fúvózenekar, a kamaracsoport és az énekkel is, közösségi élményekkel és megmutatva a zenei teljesítményüket. Nem csak a szülők, a tanárok, hanem mindenki készüljön szerdán este 7:30 a Zeneakadémiára. Illetve ha már szülők, hétvége, egészen pontosan Generáli Gyerek Sziget, a hajógyári szigeten ingyenes programmal, rengeteg helyszínnel, gyermekfejlesztővel, kalandjátékkal, míg a Néprajzi Múzeum is kiköltözik, játszóház az persze, baba játszóház még inkább, mesekuckó, rádióklub, trilla, manók, élményzóna és minden, ami csak elfér egy fővárosi szigeten, a hajógyári szigeten, ami hétvégén tehát Generáli Gyerek Sziget lesz. Jó gyerekprogramokat, jó szülőprogramokat és jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
2: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
4: So let's play fair, my dear.

0: 되겠나.
1: 그룹은 맞아 나.

0: let it go.
1: I think I feel a soul.

0: yeah, but I can smell you, baby. Oh yeah, the groove extraordinaire, baby. Oh, just funkin' with you inside of your mind. Down to your soul.
1: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
2: Jó reggelt kívánunk a Jazzy hallgatóinak, és köszöntjük vendégünket, Mosó Attila humán kineziológust, minősített nutrigenomika tanácsadót. Szia Attila, jó reggelt!
3: Jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit!
2: Szerintem érdemes rögtön a beszélgetésünk elején egy kicsit kibontani ezt a fogalmat, azaz táplálkozás genomika vagy nutrigenomika mit is jelent pontosan?
3: A nutrigenomika egy olyan módszer vagy vizsgálati módszer, amivel megnézzük azt a részét, hogy az egyén vagy a DNS-éből, ugye az örökítő anyagból milyen géneket hordoz a téren, hogy a különböző tápanyagokat, akár itt a zsírok, szénhidrátok, fehérjék, akár a vitaminok, nyomelemeket hogyan dolgozza fel, milyenek az enzimes működések, tehát hogyan reagál, milyen igénye van bizonyos tápanyagokból az egyéni szervezetnek.
2: Gondolom, hogy a gyulladás, mint olyan, nagyon sok ember számára komoly problémát jelent a teste működése a mindennapjai tekintetében is, de különösen igaz lehet ez például a menedzserekre. Mindannyian ismerjük a fogalmat, menedzser betegség. Hogyan tudjuk összekapcsolni a két fogalmat, azaz a táplálkozás genomikát és a menedzser betegséget?
3: A menedzser betegség kapcsán szerintem, ami a nutrigenomikában a legjobban hozzá tud tenni, az az, hogy meg lehet nézni, hogy az egyénnek milyen igénye, szüksége és tulajdonsága van a stresszmenedzsment, idegrendszeri válasz terén, és hogyha ehhez tudunk megfelelő táplálkozást, megfelelő tápanyagokat, pótlásokat igazítani, akkor egyrészt sokkal kevésbé lesz hajlam arra, hogy beleessen ebbe az állapotba, másrésztől pedig, hogy ha már benne van, akkor ugye sokkal gyorsabban túl tud rajta esni, tehát át tud rajta esni, és akkor ugye visszatérhet a normál kerékvágásba.
4: És ezt hogyan lehet megnézni, Attila?
3: Ugye ez egy nyálas mintavétellel történik, és igazából ugyanúgy, mint minden más ilyen genetikai betegségnél, ugye a magát a DNS-t elemzik a megfelelő helyeken, és ugye ezek alapján dől el az, hogy az egyénnek például az, hogy hogyan is működik az idegrendszeri válasz, például mennyire hajlamos az adrenalin feldúsulása, milyen ütemben ürül ki, dopamin, szerotonin, tehát akár itt ugye a stresszmenedzsment kapcsán nagyon fontos hormonokról beszélünk, vagy idegrendszeri anyagokról beszélünk. Tehát meg lehet nézni azt, hogy nála ez melyik az a része, ahol el tud siklani a rendszer, vagy félre tud siklani, és arra, hogy hogyan tud egyénileg viszonylag hatékonyan és röviden válaszolni.
2: Egy picit még a menedzser betegségeknél maradva, mert nagyon sokunkat érint, kimerültség, alvászavar, emésztési panaszok, szív- és érrendszeri problémák, ugye ez általában a nagyfokú stresszel, időhiánnyal, mozgásszegény életmóddal is együtt jár. Ilyen esetekben a nutrigenomika a vizsgálaton túl milyen személyre szabott segítséget tud adni? Hogyan működik ennek a folyamata?
3: Ugye a folyamat az úgy néz ki, hogy nyilván veszünk egy mintát az egyéntől, megnézzük, hogy az ő eredményei mit hoznak, és ezért valakinek van egy konzultáció, ahol leülünk, és megnézzük az egyének a jelenlegi életritmusát, életvezetését, és megkeressük azokat a réseket, azokat a pontokat, ahol ebbe bele lehet nyúlni, meg hol van benne például az egyének is arra lehetősége, hogy ebbe belenyúljon. Ugye nagyon gyakran például az ilyen, hogy a táplálkozási ritmust átalakítjuk, tehát hogy lehet, hogy többször eszik a kelleténél, vagy pont fordítva kevesebbszer. Gyakrabban kell kisebb mennyiségeket enni, vagy azért, hogy a koncentráció például jobban fent tudjon maradni. Megnézzük azt, hogy mit érdemes enni, milyen típusú tápanyagokat érdemes bevinni, mire érdemes figyelni. Például az, hogy ugye nagyon gyakori eleme ennek az, hogy a délelőtt vagy a délután az aktívabb időszaka az egyénnek, tehát hogy inkább valaki az a pacsirta vagy a bagoly típus, és ugye ennek megfelelően az életmódot is, hogy például a mozgást az hova érdemes beilleszteni, vagy például a koncentrációval járó feladatokat, azt inkább délelőtt vagy délutára érdemes tervezni.
4: És mindezt Attila egy nyálvételből vagy nyálmintavételből látjátok? Vagy vannak még egyéb módszerek?
3: Alapvetően az, ami a nutrigenomika, az egy nyál mintavételből történik, és ugye ez az alapvető DNS. Az, hogy ebből az egyén aztán mit hoz ki, ugye ez az, ahol igazából bele tudunk avatkozni ebbe a rendszerbe, hiszen a maga a génállományunk az egy stabil, állandó valami, azt ugye jelen ismereteink szerint nem tudjuk befolyásolni vagy módosítani, de az, hogy ebből mi születik, vagy milyen élőlény születik ebből a génállományból, azt már igenis életmóddal, táplálkozással, hozzáállással, mentálhigiéniás tréninggel igenis tudjuk alakítani, formálni.
2: A genetikai variációk alapvetően befolyásolhatják a szerotonin termelést, a szerotonin receptorokat. Hogyan tud segíteni a nutrigenomika abban, hogy minél több szerotonint termeljünk, és minél kevesebb legyen mondjuk a kortizolunk?
3: Hát ebben a legfontosabb elézet az, hogy maga az, ami a szerotonin előanyagainak a termelése, ugye erre vannak folyamatok, ugye azt megnézzük, hogy azt hogyan működik, illetőleg ugye a kivezetés és a reakció oldalát is meg tudjuk nézni például a szerotoninnak is. Tehát meg tudjuk nézni azt, hogy ha én ebből azt szeretném, hogy ebből emelni, vagy éppen csökkenteni szeretnék, akkor az hogyan érdemes, melyik részén érdemes. Tehát mondjuk az egyének például túl gyors a lebontása, túl gyorsan üríti ki a rendszerből a szerotonin, vagy például hiányoznak az előanyagok, és emiatt önállóan nem is képes megfelelő mennyiségben termelni.
2: Egyébként, hogyha a mentális betegségek és az étkezés kapcsolatát vizsgáljuk, most már nagyon sok klinikai kutatás mondja a közvetlen kapcsolat felfedezésének fontosságát, azaz például, hogyha mondjuk a mentális egészséget szeretnénk támogatni, mi az, amit érdemes elhagyni az étrendünkből, és mi az, amit érdemes beemelni?
3: Én azt gondolom, hogy ami legfontosabb így mentális egészség kapcsán, és ez gyakorlatból is azért láttuk igen sok esetben, az egyrésztről ugye minél kevesebb feldolgozott ételt tegyünk, minél kevesebb mesterséges színezék, mindenféle ilyen tartósítószereknek a minimalizálása az szerintem mindenképpen egy nagyon fontos cél. A másik tapasztalata az, hogy a mentális, főleg az ilyen figyelemzavar kapcsán, hogy a cukorbevitelre odafigyeljünk, tehát az ilyen direkt egyszerű cukrok, édesítőszeres üdítők, cukros ételek, pékáruknak a mennyiségét, hogyha tudjuk korlátozni, akkor például egyébként a mentális állapot az nagyban javítható.
2: A mentális állapotnál maradok még egy pillanatra, és be is hoznám most a beszélgetésbe a mikrobiom kezelését. Most már nagyon sokak által ismert fogalom a bélagytengelynek a fogalma. Nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. Hogyan lehet, vagy van-e értelme genetikai adottságokat vizsgálni itt, vagy egyértelmű, hogy itt az elfogyasztott táplálék lesz az, amely hangsúlyos lesz az állapotunkban?
3: A mikrobiom kapcsán igazából az, ami a mi saját genetikánkból adódik, az egy nagyon kevés szelete ennek, hiszen a mikrobiom az egy teljesen különálló, tulajdonképpen számos több ezer fajta baktériumról beszélünk, tehát az ő DNS-ük ugye egészen független a miénktől. Nyilván a bélagytenge egyébként egy nagyon fontos szerep ebben, hiszen ma már tudjuk azt, hogy ezek a baktériumok ugye képesek az idegrendszerünkkel direkt módon kommunikálni. Tehát egyrésztről vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy például képesek irányítani a mi döntéseinket is, például abban, hogy milyen ételeket választunk. Nagyon fontos elem, én azt gondolom, a mikrobiom kapcsán az, hogy ennek egy nagy része az ugye születéskor örököljük édesanyánktól, de az, hogy ezt aztán milyen irányban fejlődik tovább, az már nagyban függ a mi életmódunktól és táplálkozásunktól. Itt kiemelném feltétlenül azt, amiben sajnos nem csak mi, hanem világszinten elmaradás van, a rost bevitelnek a fontossága, tehát ugye a rost 30 g élelmi rostot javasolnak ugye a WHO ajánlása szerint. A magyar átlag az olyan 16-17, tehát hogy bőven van hova fejlődnünk, és ez például egy olyan tényező, amiről egyértelműen tudjuk azt, hogy ez képes befolyásolni, hogy milyen állapotban van.
4: De ez érdekes, Attila, csak itt egyszer akartunk kérdezni Mariannal, hogy tulajdonképpen vannak olyan dolgok, amelyeket a szülőktől, ahogy itt említetted, örökölünk, vagy megörökölünk, de ezek szerint azokon is tudunk valamilyen formában változtatni, vagy egy picit belepiszkálni?
3: Persze, tehát azt gondolom, hogy az, amit öröklünk, azt mondhatnánk úgy is, hogy az a kiinduló helyzet, tehát igazából, de ma már tudjuk, hogy ha erre tudatosan törekszünk, akkor ezen képesek vagyunk változtatni. Nyilván az, hogy milyen a kiinduló helyzet, ez megadja az egyének azt, hogy neki mennyire lesz ebben könnyű vagy nehéz dolga, tehát nyilván azért ez egy fontos paraméter, de önmagában nem predesztinál semmire. Tehát azt gondolom, hogy ha jó az életmód, ha jó a táplálkozás, és teljesen mindegy, hogy hány képes az ember, amikor erre ráébred, hogy ezen változtatni kell. Nincs az az életkor, amikor ezen még ne lehetne változtatni.
2: Nagyon sokszor foglalkozunk a bélrendszer, az egészséges bélrendszer működésével, és ehhez képest viszonylag keveset beszélünk például a vese szerepéről, miközben arra vonatkozóan is vannak már kutatások, hogyha valaki krónikus stresszben él, akkor előbb-utóbb a veséjénél kimutatható lesz bizonyos fokú károsodás. A nutrigenomika hogyan tudja behozni a vizsgálatok középpontjába a vesét?
3: A vesénél, ami szerintem nagyon fontos elem az az, hogy a sóháztartásunk milyen, mert ugye maga a folyadéktereknek és a például a salakanyagok ürítésénél ugye a vesének létfontosságú szerepe van. Én azt gondolom, hogy én egyet hátralépnék, és ha már veséről beszélünk, akkor nagyon fontos nem elmenni amellett a kérdés mellett, hogy a folyadékbevitel az sajnos az nagyon sok embernek abszolút kihívás, tehát nem iszunk eleget, és nincs elégséges folyadékbevitel, de amikor már finom hangolunk, például a vese kapcsán itt genetikai fronton, akkor például azt meg lehet nézni, hogy az ásványi sófeldolgozása az egyénnek milyen, hajlamos-e például halmozni, ugye ez nyilván ez egy kockázat lehet vese szempontjából, milyen a fehérje válasz, ugye ez is egy kockázati tényező lehet vese szempontból, illetőleg ugye maga a méregtelenítési folyamatok, saraktalanítási folyamatok hogyan működnek, hiszen ugye a máj mellett a vese az a másik szervünk, ami ebben érdemben képes közreműködni, tehát hogy ezeket a paramétereket érdemes nézni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos elem, és az már most mindenkinek egy fasznos dolog, hogyha önmagába elkezdünk arra odafigyelni, hogy ígyunk eleget.
2: Attila, a beszélgetésünk végén visszatérnék a kiinduló kérdéshez, azaz hogyan lehet a testben felelhető gyulladást egy kicsit csökkenteni, egyáltalán hogyan lehet fölmérni, hogy mi az, ami gyulladásban van.
3: Ugye a gyulladásos marker értékek ugye a klasszikusan a vérképben ugye van az a CRP, ugye ez a C-reaktív protein, illetőleg a vérsüllyedés, amit lehet nézni ugye nagy szisztémás gyulladások szintjén. Helyi szinten például vannak olyan vizsgálatok, amik ilyen folyadéktereket vizsgálnak, és ugye azoknak az állapotából lehet következtetni arra, hogy hol van gyulladás. Kicsit kikanyarodnék, hogy a genetikából, amit gyulladások kapcsán lehet nézni az, hogy milyen az egyéni válasz, hiszen van, aki markánsabban, hevesebben válaszol egy-egy folyamatra, van, aki kevésbé. És nyilván itt az egyéb tényezőket is, akár itt, ugye, hogy mit etszünk, mennyi a feldolgozott cukroknak a mennyisége, ugye is meghatározza a gyulladásos választ, mennyit mozgunk, abszolút meghatározó tényező ebben, és ezekkel összességében lehet nézni egy átfogó képet, hogy mivel érdemes kezdeni. Illetőleg az, ami nagyon fontos egy gyulladásos, amikor valaki ilyen krónikus gyulladásokkal küzd, vagy ilyen visszatérő gyulladásokkal küzd, hogy például nincs kórokozó a szervezetben, ami ezt folyamatosan generálja.
2: Mosó Attila humán kineziológusnak minősített nutrigenomika tanácsadónak nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönöm a figyelmet.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Vendégünk pedig itt a Jazzy stúdiójában Körömi János, az Infuse Robotics ügyvezetője és hűséges kutyája. Egy igazi robotkutya, akiről videót is készítettünk, és természetesen láthatják majd hallgatóink social felületünkön. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: És azt hiszem érdemes is azzal kezdeni a mostani beszélgetésünket, hogy a Színház világnapján neked mi a kedvenced, illetve hogy a robotvilághoz hogyan is kapcsolódtál művészettörténészként, de akkor kezdjük a Színház világnapjával.
3: Ez most egy nagyon-nagyon kapóra jövő téma nekem, ugyanis tavaly pont voltunk egy igazán forradalmi előadáson, illetve előadás sorozaton, ugyanis Téreinek a Nibelung lakóparkját vitte színpadra a Székesfehérvári Vörösmarty Színház, amit 20-néhány alkalommal adtunk elő, és a humanoid robotunk Huba is szerepet kapott ebbe a darabba. Egyébként a világon elsőként volt egy humanoid robot szerepben, és nem pedig díszletként darabban, úgyhogy ez egy óriási élmény volt nekem is, meg azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy Magyarországon történhetett egy ilyen. Ez, hát most már nincsen műsoron, de én úgy tudom, hogy online megtekinthető.
1: És ha már említetted Hubát, azt reméltük, hogy vele is találkozhatunk majd, de ő most egy rendezvényen vesz részt, így aztán egy robotkutya kísértett téged ide a stúdióban.
3: Így van, egy kis négylábút hoztam, ez egy Unitrigo 2 típusú kis négylábú. Én azt gondolom, hogy viszonylag sokan találkozhattak már vele a hallgatók közül, ugyanis kb. 100 darab van már belőle itt Magyarországon.
2: Én be is mutatkoztam neki, nagyon kedvesen fölemelte a mancsát egyébként, amikor tartottam a kezemet, hogy szagolja meg.
3: Igen, ezekbe a kutyákba, vagy ezekbe a négylábú robotokba be vannak építve mindenféle ilyen barátságos gesztusok, hogy ezzel is az emberekhez egy kicsit közelebb tudjuk juttatni ezt a technológiát.
1: Visszatérve Hubához, itt ugye több magasságról is beszélhetünk, amikor humanoid robotokról beszélünk. Huba egyébként viszonylag alacsony, a maga 137-8 centiével, de van közel 2 méteres robotok is. Én azon gondolkodtam, hogyha azzal a robottal találkoznék, amely közel 2 méteres, azt hiszem, hogy félelmet váltana ki belőlem. Még a kutyától is megijedtem egy kicsit.
3: Így van, ez a fajta technológia, mivel nagyon hasonlít a mozgása meg a felépítése, annak ellenére, hogy mondjuk nem szőrös, meg nincs farka, amit rendszeresen kérdeznek meg egyébként, hogy miért nincs, hát ugye azért nincs, mert ez egy robot, nem pedig egy kutya. Szóval ez a fajta technológia egyébként sokakból vált ki szorongást, ez egy természetes jelenség, mivel túlzottan hasonlít már egy élőlényre, de mégis tudjuk, hogy nem az, és ez egy diszonanciát szül bennünk, ezt sokan szorongással oldják fel. Én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb küldetésünk az az, hogy segítsünk a társadalomnak helyesen értelmezni ezt a fajta technológiát. Korai pillanatban vagyunk még, most van itt az ideje annak, hogy kísérletezzünk vele, megtanuljuk, és kis számban elkezdjük tényleg szoktatni hozzá a társadalmat, mert hogy érkezik majd a fizikai AI rövidesen.
2: Nekem ez nagyon tetszik egyébként, hogy a társadalommal ezt megismertetni, ezt a technológiát, meg a társadalommal érzékeltetni, hogy létezik egy ilyen technológia, mármint a megközelítése, de ahogy mesélsz erről, Jani, ez nagyon tetszik. De kezdjük már el az alapoknál, hogy mikor mondhatjuk egy robotra azt, hogy valóban humanoid, és nem csak egy úgymond marketing eszköz.
3: A humanoid szó az tulajdonképpen a felépítését hivatott jelezni, ez tulajdonképpen egy ember formájú, emberszerű eszköz. Mi értelme ennek?
2: De például Huba?
3: Például Huba is ilyen egyébként, ő egy G1-es típus, és valóban egyébként kb. 140 centi és 36 kiló, kb. Akkora, mint egy 10-11 éves gyermek. És tulajdonképpen a humanoid formának az az értelme, hogy a legtöbb környezet, ahol mi mozgunk, élünk és dolgozunk, azt önmagunk számára építettük föl ergonomikusan. Tehát azt mondom, hogy egy kilincs, vagy egy lámpakapcsoló, vagy egy polc, vagy egy lépcső akár, azért akkora, amekkora, hogy nekünk kényelmes és komfortos legyen ezen közlekedni. Meg ezekkel a dolgokkal interakcióba lépni. És sokszor ugye egyszerűbb a robotot a térre szabni, mint a teret a robotra, tehát ezért van értelme a humanoid robotnak, mert ebben a környezetben ez tud leghatékonyabban navigálni.
1: Egy picit visszatérnék a nyitó kérdéshez, azaz, hogy művészettörténészként hogyan kezdtél el nyitni a robotpiac felé? Pontosabban mi volt az első lépés, amikor már nagyon más irányba mentél, mint a művészettörténet?
2: Azért nem menjünk el ilyen gyorsan emellett, mert hogy a második polihisztorunk a mai adásban. Ugye előző vendégünk is a filozófiát és hát a gazdálkodás menedzsmentet kötötte össze, mármint az életében, első polihisztor. Körmi Jani pedig ugye a filozófiát, a művészettörténetet a robotikával, mi szintén egy polihisztorság. Ritkák vagytok, mint a fehér holló, de folytasd, mert belét folytottam a szót.
3: Ez egy érdekes történet egyébként. Én művészettörténetet végeztem az egyetemen, de emellett egy kommunikációs médiatudomány diplomám is van, és a kommunikációban kezdtem el elhelyezkedni. De annyira jól hangzik ez a művészettörténészként beesni ebbe a robotikába, hogy ez egy jó sztori, meg egyébként ad egy olyan fajta nézőpontot az ilyen technológiák kapcsán, amit mondjuk egy olyan szakember nem feltétlenül bír, aki ezt tanulta. Mert ő a mechanikus, a programozási részét tekinti elsőre, és azt gondolom, hogy itt a kollega a társadalom tudományok, illetve a filozófia, meg a gazdaság összehozása is hasonló olyan nézőpontot kapott mondjuk egy egyetemi képzés alatt, ami nem egy szokványos. Mm-hmm. És azt gondolom, hogy mindenki körül vannak lehetőségek, de sokszor ugye nem vesszük észre azt, ami a dobozunkon kívül található. Én úgy kezdtem egyébként ezzel foglalkozni, hogy van egy kommunikációs ügynökségem, most már 10 pár éves, és egy idő után eljött az a pillanat, amikor már olyan jó volt a csapat, hogy igazából nekem nem kellett ügyfelekkel foglalkoznom annyira sokat, és lett egy csomó szabad időm, és így kezdtem el, egy hobbi drónom volt akkoriban, így kezdtem el nyitni a technológia felé. Teljesen lenyűgöző volt, hogy mit tudnak ezek a kis kütyük, és gondoltam, hogy hol van ebben a biznisz, hol mit lehetne ezzel kezdeni, ami nem az esküvői fotózás, ami akkoriban egyébként a drónozás csúcsának számított. És így kezdtünk el ipari drónokkal foglalkozni, és ebből nőtt ki később a robotika.
1: Egyébként, hogyha valaki megnézi az oldalatokat, akkor nagyon érdekes, hogy a robotkutyák meg a humanoid robotok mellett például tenger alatt járó robotokat is lát. Hát mit tud csinálni egy tenger alatt járó robot?
3: A tenger alatt járó robot tulajdonképpen egy olyan eszköz, ami különböző felügyeleti, felmérési, vagy akár manipulációs feladatokat tud elvégezni a víz alatt. Annyit azért szeretnék előjáróba elárulni, hogy tenger alatt járókat árulni egy olyan piacon, ahol nincs tenger, azért nem az évezred biznisze, de ennek ellenére azért néhány darabot adunk el belőle, és hát fontosnak tartottuk azt, hogy ha már a levegőben, meg a földön is tudunk valamit csinálni, akkor nézzük meg a víz alatti territóriumot is. Alapvetően ez kutatásmentési szenáriókban, vagy mondjuk vízművek esetén, amik a víz alatt található infrastruktúra, annak a vizsgálata, a mérése, vagy akár mondjuk valaminek a felhozata a víz alól, mert ezek robotkarra is szerelhetők, ez egy megoldható dolog.
1: Azért említsük meg, ne haragudj Peti, csak még említsük meg az edukációs területet is, hiszen edukáció kapcsán is van fejlesztésetek.
3: Így van, edukációs robotikában is azt gondolom, hogy az elsők között vagyunk. Alapvetően ez egy nagyon fontos dolog lesz a közeljövőben, hogy a jövő mérnökei ezeket a fajta technológiákat már az iskolákban megismerhessék, és ne a élesben találkozzanak vele először. Ezekhez kínálunk egyébként 3 éves kortól már olyan kis építőkészleteket, ahol a gyerekek elsajátíthatják az építés és a programozásnak a folyamatait, és tudjanak így gondolkodni. Ezek elsősorban arra valók, ezek az eszközök, hogy formálják azt a világlátást, ahogy mondjuk egy gyermek felnő.
2: Menjünk ezen tovább akkor, az Infuse Robotics, azaz ti, miben látjátok a legnagyobb vagy leghatékonyabb hazai felhasználási lehetőséget? Ugye itt már kitértél szegmensekre, de vajon az iparban, az oktatásban vagy egyéb szolgáltatásokban tud leginkább működni az a fajta technológia, amit ti képviseltek? Ugye itt a tenger alatt járós részét már kivégeztük, és mondjuk Magyarországon nem feltétlenül van ilyenekre szükség, bár említettél pár példát.
3: Így van. Az első vásárlóink tipikusan az egyetemek és kutatóintézetek, vagy az olyan nagy vállalatok, ahol valamiféle ilyen kutatásfejlesztési munka zajlik. És általában ezt követik az iparnak az első szereplői. Ezeknek az eszközöknek még egy nagyon korai fázisában vagyunk. Tehát aki ott várja ennek a megtérülését, hogy beállítok egy humanoidot a gyártósorba, és az abból fog megtérülni, hogy ő a nem tudom, kólásdobozt vagy a csavart odébb teszi, átrakja egyik gyártósorra a másikra, vagy összecsavarja, ez még nem tart itt, ez a technológia. Miért nem? Azért, mert viszonylag drága, és viszonylag még azért nagyon specifikus tudás szükséges ennek a fejlesztéséhez, amit egyébként nagyon kevesen ismernek még, vagy tudhatnak magukénak ebben az időpillanatban. Azt szoktuk mondani, hogy ez most annak a pillanata, ez a jelen, amikor ezeket a robotokat el lehet kezdeni megtanulni. Mert ahhoz, hogy ez bekerüljön egy gyártósorra, például egy humanoid robot, ez nem annyiból áll, hogy én kicsomagolom a dobozból, és akkor odarakom, hogy na csináld, hanem ez arról szól, hogy kell nekem házon belül egy csapat, aki ért ehhez, és folyamatosan tudja őt tanítani. Meg kell tanulni ennek az egésznek a működtetését, a programozását, a mesterséges intelligencia modelleknek a feltanítását használt. Ez egy teljesen más disziplina, mint mondjuk egy klasszikus robot karnak a programozása, ami nagyon sok ismétlést tud nagy pontossággal végrehajtani. Itt intelligenciát kell adni ezeknek a gépeknek. Mivel ez egy mobil robot, nem egy fix, neki folyamatosan föl kell ismerni a saját környezetét, és erre reagálnia kell.
2: Azon gondolkodom, Jani, hogy olyan mennyire áll készen Magyarország infrastruktúrája, és eleve céges kultúrája ahhoz, hogy efféle humanoid robotokat használjon föl a mindennapi munkában.
3: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Azt gondolom, hogy a nyitottság megvan, viszont azt látjuk, hogy szükség van még arra, hogy ezeknek az emberi oldalát is kezeljük. Mert nem engedhetsz be egy robotot mindenféle komment nélkül egy olyan munkahelyre, ahol mondjuk kékgalléros munkatársak dolgoznak, mert az ő világlátásukban ez
1: nem fér
3: a
1: bele.
3: Kultúra, amit ők láttak, a Terminátor, meg az ehhez hasonló filmek, azok lehet, hogy olyan irányba tolják, ami pletykákat, akár szabotást vagy rongálást eredményezhet, tehát ennek az emberi oldalát is képezni kell, ehhez egyébként nyújtunk ilyen robotikai érzékenyítési tréningeket is a vállalatok számára.
2: Ja, most már ilyen is van.
1: Csak mondom. Az imént azt mondtad, hogy azért még az várat magára, hogy beálljon a gép mellé, vagy a sor mellé, a gyártósor mellé a robot, ugyanakkor viszont van arra már példa, hogy például vidéki gazdaságokban helyettesít nagyon sok embert.
3: Ez nagyon sokat azért túlzásnak gondolnám, de igen, tehát vannak már olyan szereplők, akik elkezdték ennek az integrációját, de most annak az ideje van itt, hogy egy-két robottal ezt elkezdjük. Egy nagyvállalat életében egy ilyen technológiát beintegrálni, az azért másfél-két év legalább. Mm-hmm. Mert hogy rengeteg olyan szélső dolgot kell megválaszolni, olyan részterületet, amit föltesz a HR, az adatbiztonság, munkavédelem, ezeket a típusú, az IT, ezeket a típusú kérdéseket lehet elkezdeni megválaszolni egy ilyen kis robottal.
1: Egyébként őrzővédő szolgálatra alkalmas lehet egy robot, mondjuk egy humanoid?
3: Így van, és itt Magyarországon fejleszt, erre inkább a négy lábúakat szánjuk. Ez egy kulcsfelhasználási mód, ez az egyik leggyakoribb igény, ami beesik hozzánk, hogy szeretnének őriztetni, felügyelni területeket ezekkel a robotokkal, ugye ezek alkalmasak arra, hogy képeket elemezzenek, rögzítsenek, tehát mondjuk a kerítésnek az állapotát megnézzék, nyitva van-e a sorompó, meg elszasó. Viszont ehhez gyárilag nem rendelkeznek szoftverre, úgyhogy a partnerünkkel, a Nortemsi ZRT-vel közösen kifejlesztettünk ehhez egy járőröző és flotta menedzsment szoftvert, amivel ezek a robotok alkalmassá válhat nagyvállalati felhasználásban, őrzésvédésre, illetve különböző felügyeleti dolgokra.
1: Itt azért mondjuk nem csak itt, általában a robotok működésével kapcsolatban sok jogi kérdés is felmerül. Mondjuk tegyük fel az őrzővédő robot esetében is, ugye találkozik egy behatolóval, hát ott azért mondjuk egy ember és egy robot találkozása még azt gondolom, hogy nem úgy szabályozatlan kérdés, vagy sem merült még a jogalkotóban.
3: Bennünk viszont már felmerült, ebben különböző stratégiákban gondolkodunk egyébként, mert ez sokszor az ügyfélnek a fejében is megszületik egy ilyen kérdés, hogy mi történjen, hogy ha lát egy betolakodót egy olyan helyen, ahol nem kéne embernek lenni, mit csináljon a robot? Szaladjon oda? Szaladjon el előle? És pont emiatt a dolog miatt, amit említettél, hogy jogilag még nincsen ez teljesen letisztázva, inkább általában az szokott lenni, hogy próbáljon hátrálni az embertől, de mondjuk jelezze neki szóban, hogy a felvétel rögzítésre került, és regisztráltuk, és tulajdonképpen úgy kell kezelni jogilag jelenleg ezeket a robotokat, így több szintje van, az

0: Azt mondtad a beszélgetés elején, és nekem nagyon tetszett, hogy tényleg végtelenül még a legelején járunk ennek a technológiának.
1: Ez a fajta dolog nem fog olyan gyorsan felskálázódni, mint mondjuk egy AI, vagy egy nagy nyelvi modell, amit most már azt gondolom, hogy szinte mindenki használ, mivel itt szükség van anyagra, szükség van integrációra, úgyhogy ettől azért nem kell tartani. Nyilván az ösztöneink sokaknak azt mondják, hogy a humanoid az ahhoz párosodik, ami ahhoz a gondolathoz, hogy elveszi a munkát, de valójában azért nem a fizikai test az, ami elveszi. A társadalom ezt ki fogja mozogni, ez nem egyik pillanatra a másikra fognak ezek azért beállni, és nem fognak annyira gyorsan skálázódni.
2: Nem beszéltünk még az árakról, csak nagyon röviden, hogy el tudják helyezni a hallgatók, arra kérlek, hogy oszd meg velünk, hogy körülbelül mennyibe kerül most egy humanoid robot, vagy egy robotkutya?
1: Hát a négylábú robotok, ezek, amiket kutyának nevez a társadalom, ezek ilyen nettó 1,5 millió forint alatt kezdődnek, egy kicsit a nagyipari verzió, hogy már elhúz egy autót, azok az ilyen nettó 30 millió környékén vannak. Humanoidból pedig a legkisebb, ami Hubának tulajdonképpen a kis testvére lesz, most érkezik a piacra, nettó 3 millió 8 körül indul, a nagy testvérek pedig körülbelül ilyen 15-20 millió, igen, nettó 15-20 millió körüli árakra számítunk, még nincs a piacon, én már láttam, azért nem olyan élmény élőben, mint a YouTube-on látni, és azt gondolom, ezt ti is alátámaszthatjátok.
0: Jani, nagyon szépen köszönjük, Körömi Jánossal, az Infuse Robotics ügyvezetőjével beszélgettünk.
3: Jesse, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovás László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot, a járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Most pedig arról lesz szó, hogy egy kutatás szerint 8 agglomerációs város válik központi településé Budapest körül, aztán az is lehet, hogy ott is majd meglesznek a maguk sajtótermékei, mármint ezeknek az agglomerációs központoknak. Kocsis János Balást, a Corvinus Egyetem docensét hívjuk telefonon. Jó reggelt kívánunk, tanár úr!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát nagyon örülünk, hogy beszélgethetünk. Kezdjük az alapoknál, hogy hogyan értelmezzük azt, mit jelent az pontosan, hogy egy agglomerációs város központi településé válhat. Szerintem mindenki érti, hogy mi az, hogy agglomeráció, meg mindenki érti azt, hogy mi az, hogy központi település, de hogy mit érez ebből a mindennapokban majd egy ott élő ember?
2: Azt érzi a mindennapokból az ott élő ember, hogy egyre kevésbé kell bemenni a fővárosba, és egyre inkább oda jönnek az emberek valamilyen ügyet intézni, vagy dolgozni, vagy valamilyen szolgáltatást igénybe venni, vacsorázni, kikapcsolódni, bármilyen tevékenységet folytatni, tehát egyre kevésbé a maga a főváros határozza meg a mindennapjaikat, egyre inkább helyben megtalálják a lehetőségeket, munkahelyeket, szórakozási lehetőségeket, illetve ezek a települések elkezdek egyre nagyobb mértékben a környékből munkaerőt, illetve vásárlóerőt magukhoz vonzani, és ezt a részt ellátni, egyre kevésbé a fővároshoz kötődnek, pontosabban kötődnek a fővároshoz, de már áttételes módon, illetve ezek a központok közötti kapcsolatok erősödnek, tehát egyre fontosabbá válik a harántirányú kapcsolat a városi térben. Egyre fontosabbá lesz, hogy át tudjak menni a szomszédos településre, teszem azt mondjuk Fótról Vátra, ahelyett, hogy mondjuk a Fótról Budapest, ami egyébként továbbra is fontos marad, de egyre több tevékenység helyeződik át ezekbe a településekre.
3: 8 ilyen várost azonosítottak a kutatás során, fel tudjuk őket sorolni, hogy melyek ezek?
2: Hát Gödöllővár, Dunakeszi, Szentendre, ugye Budaörs, Törökbálint, Budakalász, Tióst, ezeket találtuk.
3: Hogy alakultak ki, hogy pont ők lettek, és ugye van egy hiátusod délen, hogy miért van ez?
2: Hát egyrészt azt láttuk, hogy a vásárlóerő az nagyon fontos, hát ugye a környéken milyen vásárlóerő lakosság lakik, és ez meghatározza azt, hogy milyen esélyei vannak a helyben lévő vállalkozóknak arra, hogy valamifajta szolgáltatásokat nyújtsanak, vagy az iskoláknak meglegyenek azok a igénybevevői, tehát mi figyelembe vettük például a magániskolákat, a magánorvosi rendelőket, amikor azt néztük, hogy melyik településen vannak ilyen típusú szolgáltatások, és ugye ehhez szükség van részint erős fizetőképes keresletes, például ebben a tekintetben Budaörs, Törökbálint, Dióst környéke, ugye az egy nagyon erősen teljesít, most nem ezekre a településekre, hanem a nagyjából tágabb vonzás közöttékről gondolva, ez Magyarország egyik legerősebb vásárlóerővel rendelkező terület. Egyébként hasonló a helyzet Szentendre, Budakalász környékén is, illetve Gödöllő is egészen magas szintet tud ebben a tekintetben hozni, illetve a másik az a különböző szolgáltatások megléte, ami fontos volt, és ebben szintén ezek a hagyományos központok nagyon jól teljesítenek.
1: Azért, hogyha hogyha ezeket a településeket az ember úgy megnézi, vagy úgy belövi magának, akkor azt láthatja, hogy ezek meglehetősen közel fekszenek autópályákhoz, vagy olyan autóutakhoz, amelyek által könnyen megközelíthetővé váltak, és ugye a kutatásuk is azt mutatja, hogy meglepő eredmény, hogy az autópályák fontosabbak voltak, mint a vasút a központ képződésben. Várostervezőként ez mennyire volt váratlan önöknek, vagy mit árul el a magyar mobilitási szokásokról?
2: Ez igazából két dolgot jelent. Tehát vannak olyan települések, központok, ahol a vasút alapvetően nagyon fontos. Tehát ez a Dunakeszi, Vác tenge, illetve Gödöllő, ezen a tengelyen nagyon jól működik a vasút. Ugye Szentendréről ugye a hévvel rendelkezik, ezt szintén elmondhatjuk. A délnyugati szektorban a vasút működése nagyon-nagyon alacsony szintű. Ahhoz képest egyébként, hogy fővonal megy át rajta, ehhez képest a vasútállomások nagyon rossz elhelyezkedésével azt látjuk, hogy például vizsgálataink alapján ezeken a településeken néhány százalékos a vasút a használóinak az aránya, míg a tömegközlekedésen meglehetősen magas, de a tömegközlekedésen belül az autóbusz dominál. Tehát azt láttuk, hogy hogy az autópályák fontosak. Vannak olyan vasúton, ahol a vasút fontos, de alapvetően jóval kevésbé, mint az autópályák. Viszont ez egy kettős kapcsolat, hiszen az autópályát arra vezeti a tervező, ahol azt látja, hogy igény van. Tehát lehet, hogy nem az autópálya generálja a forgalmat és a központosodást, hanem maga a tervező reagál arra, hogy ott van egy olyan környék, amit úgy látja érdemes fejleszteni, mondjuk az országos fejlesztéspolitika, és arra viszi a vasút, az autópályát.
3: Tehát akkor ezek szerint az autópálya úgy néz ki, hogy fontosabb, mint maga a vasút?
2: Jelen értelemben igen, hiszen egyik állításunk az, hogy a harántirányi kapcsolatok a manapság a legfontosabbak az alközpontok fejlesztése szempontjából, fejlődése szempontjából, és ebből a szempontból az M0 az nagyon kitüntetett szerepet játszik. Körvasút Budapestre jelenleg nincsen, tervek vannak rá valamilyen szinten ezt legalábbis a városon belül ezt megcsinálni, de jelenleg még nem működik.
3: Ugye beszéltünk arról, hogy délen van egy kis hiány itt a felsorolt városok között, hogy elképzelhető, hogy akkor kialakul egy ilyen elit nyugati északi régió és egy leszakadó délkeleti zóna?
2: Tulajdonképpen én nem használnám azt a szót, hogy leszakadó, mert ez ebben az értelemben nem igaz, hanem más a társadalmi összetétele. De ugye a városon belül is láthatjuk ezt a társadalmi összetételt, tehát a Budapestnek a déli-délkeleti részének a társadalmi összetétele azért merőben különbözik Budapest nyugati észak-keleti részének a társadalmi összetételétől. Tehát amit látunk az, hogy ugyanez a társadalmi különbség kirajzolódik az agglomerációs térben is.
1: Nagyon érdekes. Bocsánat, nagyon érdekes, mert ugye a kutatás alapvetően 4 kritériumot emel ki, és egyébként ez kapcsolódhat ahhoz, hogy ez a társadalmi réteg vagy összetétel, ez hogyan alakul. Ugye ez a gazdaság, az infrastruktúra, a társadalmi státusz és a helyi identitás. Hogyha egy településvezető most hallgat bennünket, vagy önt elsősorban, akkor ön szerint melyiken tud a legreálisabban javítani rövid időn belül?
2: Én azt gondolom, az a társadalmi identitás. Egyrészt azt gondolom, az egyik legfontosabb, a másik, hogy azon aránylag a település vezetőinek nagyon, pontosan nem aránylag, de nagyon nagy lehetőségük van, és elég könnyű eszközökkel tudnak változtatni. Nem könnyű, csak az ő esetükben hozzáférnek azokhoz az eszközökhöz, amelyekkel ezeken nagyon jól tudnak javítani. Hát én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, és azt láthatjuk egyébként a tanulmány által sikeresnek, pontosabban sikeres alközpontfejlődésen átmenő településeken, hogy ez mind nagyon fontos az ő esetükben.
3: Igen, és mennyire telítődött az agglomeráció, mert nagyon sok helyen azt mondják, hogy már tényleg megteltek ezek a városok, ez nem nyomasztja ezeket, vagy tudnak terjeszkedni?
2: A terjeszkedés az igazából már valamikor 20 évvel ezelőtt leállt, tehát hogy akkor megtörtént az utolsó nagyobb belterületbevonási hullám. Amit most látunk, az inkább az, hogy az akkor megvett belterületbevon, de nem fejlesztett területeknek a fejlesztése, illetve egy nagyon fontos jelenség játszódik le most, amikor az előregedő háztartások helyett, tehát hol valaki már egymagában él, nyugdíjas korban elköltözik, esetleg elhuny, és akkor a helyére beköltöznek nagy családok, tehát ilyen 3-4 gyerekes családok, és ugye azt, ha kiszámoljuk, ez úgy tud akár egy 4-5-szörös népesség növekedést magával vonni, hogy nem történik gyakorlatilag új építkezés.
1: Hát docens úr, ez rendkívül érdekes volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta mindezt. Ugye Kocsis János Balázzsal, a Corvinus Egyetem gazdaságföldrajz és városfejlesztés tanszék docensével beszélgettünk arról, hogy egy kutatás szerint 8 agglomerációs város válik központi települése Budapest körül. Érdekes volt, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcától a Kerepesi útig, illetve a Tököli útnál mindkét irányban, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől a Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Tartozátépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé a Gyakorló utca után és a Gyógyszergyári utcánál is. Szép Csilla, BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gasztroterminál. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk a Business Class hallgatóinak, és jó reggelt kívánunk vendégünknek. Köszöntjük itt a Jazzy stúdiójában Fasong Noémit, a Fermentini alapítóját és tulajdonosát. Szia!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt nektek is, és a kedves hallgatóknak is.
1: Fermentálás, ha kimondom ezt a szót, akkor azok, akik egyébként tudatos életmódban vannak már benne, meg életmódváltásban, vagy azért, mert van egy ételérzékenységük, vagy azért, mert érdeklődnek a természetes dolgok iránt, biztosan tudják, miről van szó. De egyébként, ha valaki nem ismeri ezt a kifejezést, hogyan lehetne nagyon egyszerűen meghatározni a fermentálást?
3: Jó, a fermentálás az, hogyha a magyar szót szeretném rá használni, akkor erjesztés, és ez alatt a fogalom alatt többféle folyamatot is érthetünk, de az összesnek az a lényege, hogy valamilyen mikróba közösség változtatja meg az ételnek az állagát, vagy az ízét, és így válik újra fogyaszthatóvá.
2: Azért mondják, hogy élő ez az étel, mert ez a mikróba közösség, most így plasztikusan mondva, megváltoztatja magát az ételt?
3: Egyrésztről, másrésztről pedig azért, mert hogy ez a mikroba közösség, ez életben van az üvegben, vagy a pohárban, hogyha esetleg fermentált italokról beszélünk, és ezek csupa olyan baktériumok, vagy élesztők, amik segítik a saját mikrobiomunkat nőni, változatosnak lenni és egészségesnek maradni. Nem tudom, hogy a mikrobiom szó az így mennyire.
1: Szerintem elég sokaknak megvan már, ugye? Meg a bélagytengely, mint fontos fogalom, ebben az esetben gondolom, hogy jelentős.
3: Így van, tehát hogy a mostani modern orvostudományi kutatások derítették ki, hogy a bélrendszerünk az nem csak azért felel, hogy az ételeket feldolgozzuk, hanem ez sokkal több funkciót ellát a szervezetünkben. Az idegrendszeri, hormonrendszeri vezérlés és az immunrendszernek a 80%-a is a bélrendszerben lakik, és tulajdonképpen ezeknek a folyamatoknak a karmesterei, azok a baktériumok, akik a beleinkben, bennünk, és egyébként a bőrünk felületén rajtunk élnek. Szerintem mondjunk egy érdekességet a hallgatóknak, hogy sokkal több baktérium él rajtunk és bennünk, mint a hány sejtünk van. Igazából 1-10 az arány, tehát egy emberi sejtre 10 darab baktérium él velünk együtt.
2: Hát ebben nem gondoltam bele, de elég ijesztőnek tűnik, hogy ezt egy ilyen hőtérképen, vagy valamilyen ilyen átvilágító térképen látnám, mondjuk a saját testem tekintetében. Nagyon érdekes, amit mondasz.
3: Igen, tehát tulajdonképpen minden ember egy önálló ökoszisztéma, és ebbe az ökoszisztémába jönnek be segítőnek a fermentált ételek. A fermentálás vagy erjesztés, és akkor itt most ami receptet hoztam, az kifejezetten egy zöldség, egy teljsavas erjesztésre fog vonatkozni. Ez egy nagyon ősi tartósítási forma, mert hogy az ég egyadt a világon nem kell hozzá más, mint zöldség, friss zöldség, szezonális zöldség és só. És egyébként egy oxigéntől elzárt környezet. Ez olyannyira ősi, hogy amúgy már az ókori rómaiak is fermentáltak, és ez azóta benne van a konyha technológiában. És
1: képzeljétek el, bocsánat, hogy megakasztottalak, csak ugye az ősi rómaiakat említetted. Én azt olvastam, hogy 9000 évvel ezelőttről már vannak feljegyzések arról, hogy hogyan zajlott akkor az ősi fermentálás. Sőt, hüvelyesek, gabonák, tej, hús, mindenféle szerepelhet a fermentálás folyamatában.
3: Ez így van. Fermentálni nem csak zöldségeket lehet, hanem nagyon sokféle minden mást is. Én mégis azt javaslom a hallgatóknak, hogyha valaki az otthoni körülmények között újra szeretne ezzel kísérletezni, és azért mondom, hogy újra, mert szerintem van egy generáció, aki ezt elfelejtette, és mi most semmi más nem csinálunk, csak újra tanuljuk azt, igen, ami 100 évvel ezelőtt egyébként egy megszokott rutin volt, akkor szezonális friss zöldségekkel kezdje, mert annak a legnagyobb, a legegyszerűbb folyamat és a legnagyobb a sikerrátája. És hogyha ebben már szerzett egy önbizalmat, hogy hogy működik a folyamat, akkor utána lehet tovább lépni hüvelyesek, vagy akár húsok felé is, de a húsokat nagyon óvatosan említeném ide, hogy ez egy
1: külön kategória. Igen. Egyébként, ha már a hagyományokat említetted, hogyha a magyar hagyományokat megnézzük, meg mondjuk a 100 évvel ezelőtti szokásokat, az aludtej, a túró, a kefir, a gomolyasajt, a csalamádé, a savanyús, igen. Szóval ezek nagyon mélyen benne vannak a mi hagyományainkban is, és nem is gondolunk rá.
3: Igen, ez abszolút így van. Ugye a tejtermékeknél is szerintem kevesen tudják, hogy otthoni körülmények között mennyire egyszerűen lehet joghurtot készíteni például. Tehát, hogyha valakinek van hozzáférése jó minőségű tehéntejhez, akkor egészen egyszerűen lehet joghurtot készíteni.
2: Tehát például a joghurt meg a kefir, vagy mondjuk akár itt az imént említett savanyú káposzta, ezek mind fermentált ételek, csak mi nem tudunk, vagy nem gondoljuk, a köztudatban ez nincs benne, hogy ezek fermentált alapon
3: készültek. Ezek mind fermentált ételek, így van. Tehát ugye az alud tej, ugye egy teljesen természetes folyamat, hogy a tej megalszik, azért is hívjuk tejsavas erjesztésnek, mert annak idején a tejből mutatták ki először a tejsav baktériumokat, ezért nevezték el őket tejsavaknak, de fontos megemlíteni, hogy magának a tejsav baktériumnak, és hogyha tejsavas erjesztésről beszélünk a zöldségek esetében, semmi köze nincs a tejhez, tehát aki most azt mondja, hogy ő tejre érzékeny, vagy tejjel bármilyen problémája van, attól ő nyugodtan fogyaszthat fermentált zöldségeket, mert azoknak csak a nevükben van, tehát a tejsavas erjesztésnek csak a nevében van tej, kémiailag semmi köze hozzá.
1: Noémi, én azt olvastam, hogy az otthoni fermentálással egy picit azért óvatosan, mert hogyha valakinek például hisztamin érzékenysége van, vagy glutén érzékenysége, és elkezd kísérletezni mondjuk például gabonáknak az erjesztésével, vagy fermentálásával, ott azért felléphetnek kellemetlenségek. Ezt mennyire kell ilyen nagyon szigorúan venni?
3: Hát aki lisztérzékeny, az gluténtartalmú gabonával ne kísérletezzen, tehát hogy az ott így fermentálás sem bontja fel tökéletesen azokat a szénhidrátláncokat, ami az allergiát okozza. A hisztamin az, én nem vagyok dietetikus, ezt leszögezném, tehát hogy az, ott egy sokkal óvatosabb megközelítése szükséges a fermentált zöldségeknek, de egyébként is, hogyha valakinek csak egyszerűen érzékeny a gyomra, vagy valamilyen puffadásos, bélrendszeri problémája van, nagyon el vagyunk szokva attól, hogy élő ételt fogyasszunk, ezért a javaslat ez mindenképpen az, hogy apró mértékben óvatosan kell bevezetni az étrendbe, de egyébként ez nagyon jól hozzáidomul a szervezet, és nagyon hamar meg lehet érzékelni ennek a jótékony hatását. Ugye az én történetem a vállalkozás mögött is az, hogy én egy bélrendszeri fertőzés következtében nagyon beteg voltam, és a felépülési folyamatban a fermentált zöldségek azok nagyon fontos szerepet játszottak, és játszanak tulajdonképpen 5 éve azóta is az életemben, mert tényleg minden nap fogyasztom őket, és nagyjából ezt tudom javasolni a hallgatóknak is, hogy kezdjék el fokozatosan, és vezessék be úgy az étrendjükbe, hogy valamilyen fermentált étel a mindennapi étkezésük részét képezze.
2: Nagyon kedves voltál, Noémi, mert hoztál nekünk egy kis ajándékot, pontosabban fermentált ételeket, például gyömrért céklarépát kaptunk tőled, meg
3: kimcsi.
2: Igen. És kajszicsalamádét. Ezek az ételek, ezek mikor készültek, és mennyi ideig felhasználhatók? Nagyon köszönjük egyébként.
3: Egyszerűen, amikor készültek, ezek most lettek kicsomagolva egy pár héten belül, de alapvetően az erjedéshez kell minimum három hét, tehát hogyha ezt valaki otthon elkezdi készíteni, ez úgy számoljon, hogy ez nem egy azonnal elkészülő étel, kell neki egy kis idő, míg ez a folyamat végigmegy. És mi volt a másik kérdés, amikor készültek és...
2: Hát, hogy tulajdonképpen, hogyha nem is így fogalmaznám meg, hanem úgy, hogyha én otthon kedvet kapnék arra, hogy fermentáljak, akkor mivel kezdjem? Mi lehet az az első helyzet, ami nekem sikerélményt tud hozni ebben?
3: Hogyha nincsen semmilyen bélrendszeri probléma, akkor én a savanyú káposztát szoktam elsőre javasolni, ugyanis ehhez alaphelyzetben semmi más nem kell, csak káposzta és jódmentes só, itt a jódmentes az fontos, és egy jól záródó befőttes üveg. Az oxigénmentes környezet nekünk fontos lesz, szerintem befőttes üveg mindenkinél akad otthon. És annyi a feladat, hogy fogjuk ezt a káposztát, lereszeljük, úgy legyalújuk, úgy, ahogy nagyanyáinktól láttunk, és a káposzta súlyához képest 2% sóval így összemasszírozzuk, úgyhogy meg is törjük a káposztának a rostjait, és ezt jó szorosan belenyomkodjuk az üvegbe, és lezárjuk az üveget. Ha valaki elkezdi otthon, ez egy kezdő recept, amivel nyugodtan el lehet indulni, és onnantól kezdve egy ilyen 20 fokos környezetben a konyhapulton egy 2 hétig csak nézegesse az üveget. Tehát nem nyitogatjuk, nem piszkálgatjuk, ki fog belőle folyni valamennyi lé, de 2 hét múlva ígérem, hogy egy nagyon finom, ropogós savanyú káposztája, otthon elkészített savanyú káposztája lesz. De egyébként most ugye jön a húsvét, minden olyan zöldséggel lehet játszani, ami szezonális és ami nyersen fogyasztható. Én azt gondoltam, hogy egy hasonlóan egyszerű recept az, hogyha a hagyományos céklát elkészítjük fermentálva, tehát fogunk egy darab nyers céklát, ezt uborka gyalún vékonyra gyalújjuk, vagy késsel vékonyra vágjuk, ez nyilván kinek hogyan ízlik, és fogunk egy darab tormát hozzá, körülbelül egy újnyi torma szelet elég, ezt késes aprítóban apróra vágjuk, berakjuk az üveg aljára, lazán telepakoljuk a befőttes üvegünket céklaszeletekkel, és bekeverünk 2%-os sós vizet, tehát 1 liter vízhez 20 g jódozatlan sót összekeverünk, teletöltjük az üveget és lezárjuk. És ebből szintén 2-3 hét, tehát hogy ez most el kell készíteni, hogy húsvétra ez készen legyen, de cserébe egy nagyon, nagyon finom fermentált zöldségünk lesz.
1: És ha már a recepteket említjük, el is hoztad a nyertes tökfőzelék receptedet, mégpedig a tavalyi országos fermentáló receptverseny kiemelt helyezettjeként. Nézzük meg ezt a receptet, és nézzük meg azt is, hogyha valaki most kedvet kapott a versenyzéshez, akkor hogyan és hol tud jelentkezni.
3: Jó, rendben. A nyers tökfőzelék is hasonlóan egyszerűen készül, mint az eddig elmondott fermentált zöldségek. Fogunk egy tököt, meghámozzuk, legyaluljuk. Kaprot ízlés szerint teszünk hozzá. Én jó sok kaporral szeretem, szóval, hogyha engem kérdeztek, akkor legalább 2 marék kapor 1 kiló tökhöz, és 1 gereszt fokhagymát, fokhagymanyomon rápréselünk. Lemérjük ennek az egész zöldségnek a súlyát, megint jön a varázslatos 2% só, jódozatlan legyen továbbra is, ezt összevasszírozzuk, összekeverjük, és berakjuk üvegbe erjedni. Ennek egyébként elég nagyjából 1 hét is, és hogyha kibontjuk, akkor ez gyakorlatilag egy nyers tökfőzelék lesz, finom, savanykás, nyáron ez egyébként hidegen, kifejezetten jól esik is, akár húsok mellé is, akár bármilyen sült mellé köretként is, és akkor egy kis tejföllel meg lehet a végén bolondítani, hogyha valakinek úgy jobban ízlik.
2: És akár hidegen is lehet tenni, szerintem ez, ahogy
3: ez kifejezetten hideg étel, igen. És aki kedvet kapott így a fermentált zöldségekkel kísérletezni, annak javaslom ugyanezenek a receptverseny, vagy javaslom, hogy ugyanezen a receptversenyen részt tud venni. Ezt a Korkontroll Társaság nevű civil szervezet, a Magyar Elhízástudományi Társaság, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége jegyzi. Azzal a fő mottóval, hogy az étel lehet a legjobb gyógyszerünk, és augusztus 31-ig van ideje beküldeni a receptjeit a www.fermentáltreceptverseny.hu oldalon.
1: Mert egyébként fermentálja hosszú életért, azt hiszem, hogy ez a hivatalos neve ennek a receptversenynek. Hát akkor a húsvéti időszakra felkészülve nagyon köszönjük, hogy ezt a receptet megosztottad velünk, és további recepteket nálad egyébként lehet találni?
3: Én nem receptekben vagyok erős, hanem inkább a termékek gyártásában, de alapvetően igen, tehát aki a Fermentini oldalt követi bármilyen social media felületen, ott szembe fog vele jönni az, hogy mi mindent lehet fermentálva elkészíteni.
2: Noémi, nagyon szépen köszönjük Fasang Noémivel, a Fermentini alapítójával és tulajdonosával beszélgettünk a fermentálásról, és köszönjük szépen az ajándékokat is.
3: Köszönöm.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu a tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül, minden hétköznap reggel, itt a Jazzin.
1: És itt ül már velünk Pozvai Zsolt, a Develor ZRT tanácsadó cég nemzetközi vezérigazgatója, mert hogy mai témánk a vezetői magányosság, mármint hogy a cég vezetői magányosság. Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon keveset beszélünk róla. Jó reggelt, Zsolt!
2: Jó reggelt nektek és a hallgatóknak is. Valóban keveset beszélünk róla, hiszen a vezetők nem szívesen beszélnek erről, mert ezzel egyfajta módon feltárnák a sebezhetőségüket. Mások meg szerintem nincsenek rá tisztában, hogy ez egyáltalán létezik.
3: Igen, ez nagyon jól mondod egyébként, mert nagyon ritkán szoktuk sajnálni a vezetőket. Tehát nincs meg, hogy az ember ül és szegény vezető. Tehát milyen magányos lehet, és közben meg nagyon magányos, mert egy csomó olyan információt tudhat esetleg, amit akár nem oszthat meg a alatta lévőkkel, és közben neki döntenie kell, nincs kitől tanácsot kérni. Tehát mit tud kezdeni egy vezető a saját magányosságával? Milyen szinten jelentkezik ez egyébként a rengeteg céggel vagy kapcsolatban?
2: Ez, hát ahogy haladunk felfelé a hierarchiában, értem szerint ez a magány egyre erősebb. De amúgy ez igaz a legalsóbb szinteken is, tehát már egy műszakvezető, vagy egy művezető, vagy egy team leader sem feltétlenül tudja megosztani a gondolatait, hiszen, vagy a dilemmáit, bizonytalanságait, különösen egyébként én azt gondolom a saját személyes bizonytalanságait, hiszen fölfele nem mondjuk el, mert hát mit szólna a főnök, azt várja el tőlem, feltételezzük, hogy én tudjak mindenre válaszolni, és mindent meg tudjak oldani magam, a közvetlen beosztottainkkal pedig értemszerűen nem osztunk meg egy csomó ilyen bizonytalanságot. De hogyha a szervezet csúcsán vagyunk, ott meg aztán végképp nincs is, akivel ezt megoszthatnánk, hiszen a közvetlen menedzsment csapattal én azt gondolom, hogy nem tanácsos, nyilván csomó mindent meg lehet osztani, de például a saját bizonytalanságunkat én azért nem javasolnám megosztani velük, mert ezzel egy dolgot teszünk, áttesszük a saját bizonytalanságunkat az ő vállukra.
3: Én nekem volt ilyen főnököm, szörnyű volt, igen, szörnyű volt, tehát tényleg én dolgoztam így, hogy a vezető valószínűleg azért, mert úgy gondolta, hogy ez jó, hogy mi tudjuk, mindent megosztott az lejjebb, és nagyon rossz volt.
2: Sokszor vonunk párhuzamot a magánélet, meg a gyereknevelés és a vezetés között, tehát gondoljunk arra, hogy a gyerekekkel milyen jó megosztani a bizonytalanságunkat, mert attól ők jól fejlődnek és kiegyensúlyozottak lesznek. Tehát ugyanerről van szó. Tehát egyszerűen nem lehet megosztani. Na most én azt gondolom, talán furcsán hangzik ez a mondat, de hogy a vezetői magányossággal kapcsolatban nem kell egyedül lennünk. Vagy egyrészt nem kell azt gondolni, hogy csak mi vagyunk így. Minden vezetőre ez jellemző, ez az első pont, amit mindenkinek tudatosítania kell. És a második pedig az, hogy szerintem ez nem a gyengeség jele, mert itt jön a következő probléma, hogy azt gondoljuk, hogy ha meg magányos vagyok, vagy bizonytalan vagyok, akkor én egy gyenge vezető vagyok. Szerintem az egyáltalán nem így van. Ez egy természetes jelenség, mindenkire jellemző. Az a kérdés, hogy tudok-e ezzel, vagy kezdek-e ezzel valamit tudatosan, ki tudok-e építeni egy olyan támasztó rendszert, fogalmazunk úgy, ami segíthet ennek a magánynak a kezelésében. Mert egyébként ez ki lehet.
3: És hogyan lehet kiépíteni? Tehát az egy nagyon fontos, hogy ez külső, vagy pedig esetleg belül mégis valakit kinevezzünk magnak, akinek elmondjuk a problémáinkat.
2: Ennek több szintje van. És ez egészen a visszatérünk mégiscsak a közvetlen beosztottakra, mondjuk a menedzsmentre, egészen a saját privát partnerünkig tart, és e között vannak fokozatok, meg vannak különböző szereplők. Tehát én egyrészt azt gondolom, hogy az nagyon sokat jelenthet nekünk a vezetői magány kezelésében, hogy milyen a viszonyunk a saját menedzsmentünkkel. Mert hogyha ez egy bizalmi viszony, ahol a közvetlen vezetőink is egyébként biztonságban érzik magukat, sokszor nem, mert korábban beszélgettünk a pszichológiai biztonságról, ugye, arról az érzésről és meggyőződésről, hogy biztonságban vagyok, én itt tudok kérdést feltenni, el tudom mondani, hogy nem tudok valamit, tudom esetleg challenge-elni a saját főnökömet. Tehát, hogyha egy olyan kultúrát építünk, hogy ez a pszichológiai biztonság megvan, akkor én azt gondolom, ez már az első lépés a magány kezelésének. Ugyanis például kulcskérdés az, hogy egy vezető kap-e visszajelzést a saját beosztottaitól. Uh-huh. Azzal kapcsolatban, hogy ő hogy működik, mit csinál. Tapasztaljuk azt cégeknél, NGO-knál, a politikában is, hogy a első számú vezető egy képzeletbeli világban él, el van zárva mindentől. Vagy tudatosan zárják el, vagy nem tudatosan, hanem félelemből
3: zárják
2: el. Szerinted
3: ez nem minden vezetőre valahol jellemző? Akár cégvezető, akár politikai?
2: Nem, abszolút nem. Nem? Abszolút nem gondolom ezt. Éppen ez ellen kellene küzdeni. Uh-huh. Ugyanis lehet, hogy rövid távon még azt is mondhatnám, hogy pozitívan meg lehet élni azt, hogy nem tudom, hogy mi a valóság. De hát hosszú távon, hogy tudok felelős döntéseket hozni, hogyha egyébként tényleg nem, nincs kapcsolatom azzal, hogy valójában mi történik a cégben, vagy bárhol, ugye, amit vezetek. Tehát ez az első támaszték, azt gondolom, a saját közvetlen vezetői csapatom, ha biztonságban érzik magukat, visszajelzést adnak, észreveszik azt is, hogy esetleg neked valami bajod van, érzelmi támogatást is adhatnak, és így tovább. Ugye aztán, ahogy haladunk tovább, úgy gondolom a második szint az körülbelül egy mentor vagy egy coach. A coachokat már azért elég széles körben használják, bár ott is még ugye van, aki tart ettől, hogy én nem vagyok beteg, nekem nincs semmi bajom, miért lenne szükségem valakire, aki esetleg jó kérdéseket tesz fel, hiszen coachnek egyébként nem az a szerep, hogy megmondja, hogy mit csinálja, hanem fölteszi azokat a kérdéseket, amik számodra fontos problémákban segítenek neked azon az úton végigmenni, hogy megoldja saját problémádat. Aztán ugye ennek van egy fogalmazunk úgy, hogy durvá vagy kevésbé igénybe vett része az, hogy lehet pszichológushoz is fordulni. Uh-huh. Tehát én hiszem azt, hogy vezetők vannak olyan mentális állapotban nagyon sokan, és egyre többen, ezt kutatások bizonyítják, ahol már én azt gondolom, hogy egy coach vagy egy mentor sem segíthet, hanem már pszichológusra lenne szükségük, és egyébként érdekes, az elmúlt időszakban körülbelül 3 barátom, ismerősöm kérdezte, tudok-e pszichológust ajánlani. Uh-huh. Mind vezetők. És ők ugye már felismerték, hogy valószínűleg ezt már más módon nem tudják megoldani, ezt a problémát, mert hogy ugye magányosak, nem tud máshoz fordulni, hát akkor forduljunk egy szakemberhez. Aztán ugye mondtam, hogy ott van a partner szerepe is. Ugye ez egy izgalmas dolog, hogy mennyire vonjuk be a feleségünket, férjünket, barátunkat. Én azt hiszem, hogy érzelmi támasz szempontjából mindenképpen ez egy kulcskérdés. Nem is feltétlenül azért, mert olyan jó tanácsokat fogadni, hanem azért, hogy valakinek elmondhatom, és valaki meghallgat.
3: Meg tudja, ki a Józsi, akiről beszélsz, mert ugye állandóan szó.
2: Azt is tudja, hogy ki a Józsi. Igen. Az már nem biztos, hogyha el is mondja, hogy mit tenne a Józsival, mert ugye nem látja a belső politikát, nem biztos, hogy látja a belső összefüggéseket, a cég stratégiáját, és azért ez egy veszélyes terep szerintem, amikor egy partner úgy gondolja, és hozzáteszem, én is gondoltam már úgy, hogy majd én megmondom, és komoly tanácsokat adok, de szerintem talán addig nem biztos, hogy el kell menni. De az biztos, hogy az érzelmi támasz adás szempontjából ez kulcsfontosságú lehet. Én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, meg hogy mondjam nektek, hogy abban az időszakban, amiben most benne vagyunk, tehát, hogy világjárvány, gazdasági válság, infláció, megélhetési válság, háborús, pszichózis, szorongás, tehát ami minket körülvesz, ez a bizonytalan és komplex közeg, ebben valaki úgy tud működni vezetőként, különösen az adott szervezet csúcsán magányosan, hogy nincs mögötte valamilyen háttér, uh-huh. tehát, hogy nincs mögötte egy partner. Uh-huh. Egyébként lehet ez egy jó barát is, tehát nem kell feltétlenül házasságban vagy párkapcsolatban élni, de akkor viszont kell egy jó barát. És ugye ez a partnernek egyfajta alternatívája lehet, mert én azt is gondolom, hogy nekem például sokat segít az, hogy a legjobb barátom egy nagyvállalat első számú vezetője, akinek nyilvánvalóan hasonló problémái vannak, mert egyébként a problémáink nem abból fakadnak, hogy ment fel egy alapanyag világpiaci ára, vagy mi van a tőzsdén, vagy hasonlók, hanem mindig ilyenekről beszélünk, hogy mi van a közvetlen beosztotta, akit nem tudok kezelni. Tehát mindig emberi problémákra térünk vissza, és jó, hogyha valakivel meg lehet ezt beszélni.
1: Azon gondolkodom egyébként, Zsolt, hogy érintheti ugyanúgy ez a problematika a fiatal vezetőket, mint azokat, akik éppen mondjuk nyugdíj előtt állnak, és most nem a nyugdíj előtt álló, hogy mondjam, picit depresszív hangulatra gondolok a vezetői lét tekintetében, hanem általában véve, hogy mondjuk a fiatal és az idősebb vezető között lehet akár 40 év is. Tehát egy fiatal vezető is lehet végtelenül magányos, aki fél attól, hogy ebben a bizalmatlan légkörben a sérülékenysége amennyiben megmutatkozik, akkor az ő renoméján csorba esik.
2: Igen, hadd kezdjem egy kicsit távolabb. Soha nem volt még ennyi mentális problémával küzdő ember a világon és Magyarországon, mint amennyi ma van. Ennek ugye az elmúlt 6 év mindenképpen komoly oka és komoly nyomot hagyott rajtunk, ugyanis korábban az volt, hogy voltak válságok szakaszosan, aztán volt egy kicsit jobb időszak, vagy nyugodtabb időszak, volt egy nagy változás, aztán utána egy kis nyugodt időszak. Most meg egyik válság, és egyik változás jön a másikból. És van bennünk egy ilyen, van is erre egy kifejezés, egy ilyen változástól való kimerültség, hogy már elegünk van, már nem akarom, jaj, már minden bajom van. Tehát rengeteg a mentálisan problémás ember, alkalmazotti szinten is, és értelemszerűen vezetői szinten is. A vezetőknek az a fő problémája, hogy úgy kell kezelnie, vagy legalábbis valami támaszt adnia a saját embereinek, hogy ő ugyanattól küzd. Tehát szorong a beosztott mondjuk például, hogy mi lesz a háborúval, hiszen ez a hangulatkelté zajlik körülöttünk, és, de ő is szorong. Tehát azt gondolom, hogy semmi gond, nyugodjál meg. Az én csapatommal, nemzetközi csapatommal március végén Isztambulba utazunk egy összejövetelre. És tudom, hogy a csapatom néhány tagja, mert jelezte nekem, azt mondta, hogy Zsolt, biztos, hogy oda megyünk. Hiszen hát ugye ez az iráni konfliktus miatt. És akkor ugye mondtam, hogy én két dolgot tudtam mondani. Egyik az, hogy én úgy gondolom, racionális érvek miatt, és elmondtam, hogy mik azok, én gondolom, Isztambul az egyik legbiztonságosabb hely, mert Isztambul egyébként talán biztonságosabb, mint Budapest pillanatnyilag. És a másik pedig azt mondtam neki, hogy de ha egyébként bármi gondod van, ne gyere, és nem is kell elmagyaráznod, hogy miért. Akkor te kimaradsz ebből, majd megpróbáljuk akár esetleg online ezt megoldani. Szóval ez az egyik dolog. Tehát a Gallupnak van egy felmérése, Global Workplace Reportnak hívják, és a 2025-ben ugye van egy olyan kérdés, hogy az elmúlt 24 órában éreztél-e bizonyos negatív érzéseket. Az emberek 40%-a érzett stresszt az elmúlt 24 órában, tehát stresszes volt az elmúlt 24 órában, és 21-23% érzett ott, hogy magányos, hogy haragszik, és hogy szomorú. Minden ötödik ember nagyjából minden nap így érzi magát. Mind a négy érzést, értitek? Tehát, hogy ez a brutális dolog. Na és akkor visszatérek, és akkor eljutok oda, Péter, amit kérdeztél, hogy a fiatal vezetők. Na most, ha megnézzük a Z-generációt, hogy rájuk mi jellemző, mert ugye a fiatal vezetők ma már a Z-generáció tagja is lehetnek, 29-30 éves korukban már nagyon sokan vezetői pozícióban vannak. Ez a generáció sokkal inkább érzékeli, és sokkal tudatosabb a mentális problémák, a szorongás, a kiégés tekintet. Nagyon sok olyan 28 éves vezető van, aki már kiégett. Értitek? Tehát, hogy lehet, hogy a 56 éves vagy 62 éves vezető is kiégett, csak ő ugye nem tudja, meg ezt a kifejezést se érti, hiszen nem tanultuk meg. Az X generáció tagjai és a baby boomerek különösen nem fejezhették ki az érzéseiket, a szülők se fejezték ki feléjük, és nem volt egyszerűen, nincs meg ez a szókincsünk, vagy szókészletünk, hogy egyáltalán beszéljünk az érzéseinkről. A fiataloknak megvan, a fiatalok tudatosak. És az a helyzet, hogy ez a tudat, két dolog van itt. A tudatosság értelemszerűen azt is jelenti, hogy hamarabb érzékeled a jeleket, talán egy kicsit túl hamar is, ez az egyik. A másik pedig, és ez a mindannyiunknak van gyereke, mondjuk az én gyerekeim alfák, a tiétek ugye már Z-generációsak, legalábbis Melindáit ismerem. Ugye te érzékeled azt rajtuk, hogy rendkívül érzékeny gyerekeket neveltünk, akik tényleg érzékenyek is, tehát nem csak tudatosak, hanem rendkívül érzékenyek is. Na most az érzékenység azzal jár, hogy több ilyen problémájuk van. Tehát én azt gondolom, hogy pillanatnyilag valószínű a 35 év alatti vezetőknek több ilyen problémája van, mint mondjuk az 50 év feletti vezetőknek.
3: Ez nagyon fontos szerintem ez a vonal, mert tényleg ma már nagyon fiatalon is lehet vezetőnek lenni, egyébként a mi korunkban is lehetett, hogy mit ajánlasz egy fiatal vezetőnek, hogy mire figyeljen oda mindenképpen, hogy, mert ugye mondod, hogy kis csapatokat is már a legelején is lehet problémája, amikor két ember van alatta, vagy három, mire figyeljen oda? Mi az, amit hogy az ő saját elszigeteltsége magánya ne legyen? Kihez forduljon? Ő már kérjen segítséget?
2: Hát én nekik azt mondom, és ez az üzenetem szól az idősebb vezetőknek is, hogy merjék felvállalni a sebezhetőségüket.
3: De tehát, a csapat előtt? Mert az elején azt mondtad, hogy ne mondjuk el, hogy
2: nem feltétlenül, de mondjuk a közvetlen felettese felé, ugye, mert ők azért még igen, általában igen. Nem a szervezetek csúcsán vannak, hogy mondja el a közvetlen felettesének, hogy túl nagy ez a nyomás, nekem bajom van, segítsünk, beszéljünk róla, mert ha egyébként két lehetőséged van, ezt vagy elmondod, és akkor azzal lehet valamit kezdeni, vagy nem mondod el, és akkor valahogy csak kitalálja majd a vezetőm, ugye Nagy László verse egy kicsit belénk égett, hogy nekem a kérés nagy szégyen, ugye, tehát nekem a segítségkérés nagy szégyen, a vezetőm adjon akkor is, hogyha nem kérem. Találja ki valahogy, én nem mondom meg, találja ki valahogy, tehát egyrészt azt gondolom, hogy kérjenek segítséget felettestől, a HR-től, vagy valakitől, ez egyáltalán nem szégyen, és nem probléma, sőt, ez mutatja, hogy erős vezető vagy, ha felmered válni a sebezhetőségedet. Lefele pedig én azt gondolom, hogy sokszor a bizonytalanságból fakadóan az emberek nem mernek úgymond kiépíteni pszichológiai biztonságot, távolságot tartanak, becsukják az ajtót, elmenekülnek. Nem ez a jó megoldás. Ha bizonytalan vagy, önbizalom hiányod van, akkor is arra kell törekedni, hogy te maradjál nyitott a visszajelzésekre, kérjél visszajelzést, bárkitől, akár a közvetlen felettesettől, még ha az negatív is, legalább elmondja és tudod, mert akkor is ugyanazt gondolja, hogyha nem kérdezed meg, és soha nem tudod meg.
3: Uh-huh. És a magabiztosságot mondjuk azt hogyan mutassam meg. Tehát amikor az ember vezetői pozíciókba kerül, vagy amikor már régóta ott van, és tényleg nagyon bizonytalan sok mindenben, akkor azt hogy elmondja azért, hogy bizonytalan dolgokban, vagy nem?
2: Nézd, egy nagyon érdekes kettős elvárás van a vezetőkkel szemben, és ez független a kortól. Egyrészt azt szeretnék az emberek, hogy ebben a bizonytalan világban mutasson biztonságot, vagy erőt, a másik oldalról meg, hogy legyen egy megértő, empatikus, magas EQ-val rendelkező vezető. Hát azért lássuk be, most akkor tudod, válasszál egyet, de azért mind a kettőt nem lehet. Szerintem az egy hiba, ha azt gondoljuk, hogy akkor is erőt kell sugároznunk, amikor bizonytalanok vagyunk. Ha ez egy kulturált megbeszélés része, és egy közös gondolkodás része, hogy azt mondod, hogy én erre a helyzetre, vagy erre a problémára, amiben most benne vagyunk, fogalmam sincs, hogy mi a válasz. Azaz megmutatom a sebezhetőségemet, és úgy folytatom, hogy na, és ezért kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ti mit csinálnátok? Én fogom eldönteni, tehát a döntésfelelősségét nem rakom a te válladra, elmondom, hogy mit nem tudok konkrétan, elismerem a sebezhetőségemet, és utána bevonom őket a javaslattételbe, figyelek, nyitott vagyok, nem érzem úgy, hogy azzal, hogy ők mondják el a javaslataikat, azzal az én vezetői renomémat rontják, és aztán utána viszont meg kell hozni a döntést, és vállalni kell a felelősséget. Ugyanis, hogyha erre nem vagy képes, akkor vezetőnek se vagy alkalmas.
3: Na, hát ez egy nagyon jó végszó volt.
1: Zsolt, nagyon szépen köszönjük. Pozvai Zsolttal, a Develor ZRT tanácsadócég nemzetközi vezérigazgatójával beszélgettünk a vezetői, tehát a munkahelyeken dolgozó vezetők magányosságáról. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm a beszélgetést.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcától a Kerepesi útig, illetve a Tököli útnál mindkét irányban, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint a Rákóczi úton a Blahalújza térnél. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől a Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé a Gyakorló utca után és a Gyógyszergyári utcánál is. Szép Csilla, BKK Info.

0: következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: A vendégünk Martis István, a Profession.hu ügyvezető igazgatója. Ugye nagyon-nagyon régóta vezeted már a Profession.hu, ami egy állásportál. Mióta is?
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Én 2008-ban csatlakoztam egy akkor még nagyon más felállásban működő
1: Akkor kié volt a Profession?
2: Hú, hát hogyha az egészen az alapoktól indítok, ugye ez egy magyar startup gyakorlatilag, ugye 2002. augusztusában jegyezték be a domaint, és néhány év után 2006-ban az alapító csapat eladta ezt a céget, akkor a Sanoma kiadónak, ugye ami Nőklapja, Storybest, stb. Adta el, akik elkezdtek építeni egy online portfóliót, és ebben a startlap volt az első termék, amit megvettek, talán a Profession a második, és utána jött ugye még a szállás, házipatika, meg ilyenek, szóval akkor mi a Sanoma nagy épületében, a Montevideo utcában jártunk be dolgozni.
1: 2008-ban még, amikor te csatlakoztál, akkor oda?
2: Hát az abszolút, tehát ugye ez egy írtó menő cég volt, egy nagyon menő... De olyan volt az irodaház, hogy fantasztikus akváriumok mindenhol, meg fantasztikus kialakítású iroda, 600 ember, pesgő, kultúra, stb. És egy negyedik emelet egyik sark ott volt 20 ember, aki valami teljesen más csinált egyébként, mint a cégnek a többi része. Ugye ilyen állás tematikával foglalkozott, de nagyon kilógott az egész.
1: És mikor vetted át a vezetését?
2: Én 2008 májusában vettem át, akkor ez nagyon érdekes fázisban volt, nem sok idővel az akvizíció után. Megvették, és akkor ráeresztették azokat a dolgokat, amiket egy Sanoma tudott adni, média támogatás, marketing büdzsé, stb. És én emlékszem a mai napig, hogy amikor elmondták nekem, hogy mi itt a feladat, akkor kb. Az volt, hogy ez egy jó menő üzlet, ez tök jól növekszik, annyi, hogy hát nem nagyon része integránsan ennek az egész Sanoma dolognak, tehát jó lenne keresni szinergiákat, lehetőségeket, stb. Ilyeneket. Más kérdés, én oda mentem, és 3 hónappal később ugye 2008. szeptemberében összeomlott a világgazdaság, és egy teljesen más sztorit kellett utána csinálni, mint az, hogy azzal foglalkozni, hogy a Sanomába ott megtaláljuk
1: a helyünket. Meg hát a Sanomát is megvették aztán.
2: Hát az a következő sztori volt, igen, tehát mi eltöltöttünk jó pár évet a Sanomába, ami egyébként nagyon klassz volt, tényleg. Ennek egy rövid időszak az arról szólt, tényleg az elején egy pár hónap, hogy minden szép, minden jó, és utána 2008-ban ugye összetölt a világgazdaság, ez a jelzálog piaci válság volt, ez a munkaerőpiacra is óriási hatással volt, tehát a cégek ugye rúgták ki az embereket, a munkanélküliség elszállt, tehát
1: egy állásportálnak akkor egy nem
2: állásportál
1: a legjobb.
2: Az akkor zuhanó repülésbe kerül rövid idő alatt, és senki nem tudta, hogy hol a vége, és hogy kell megfogni, tehát akkor utána négy évbe telt, mire vissza tudtunk jönni arra a szintre, ahol korábban voltunk, ez még mind szanomás időszak volt, de nagyon sok izgalmas dolgot lehetett egyébként csinálni, meg egy jó stratégiai befektető volt, aki hosszú távon gondolkodott, más kérdésre aztán eladást lett belőle, igen.
3: Nézzük azt, hogyha már itt a hosszú távot említed, István, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az a legfontosabb vezetői döntése, csak hogy így érkezünk bele a mai időszakba is, ami szerinted igazán pályára állította a Professiont, vagy hogy igazán megalapozta a mai sikerét?
2: Hát nyilván az évek során sok ilyen volt. Próbáltam itt előzetesen reggel átgondolni, és inkább ilyen korszakokra szedtem. Ugye nekünk, amióta én itt vagyok, azóta nekünk 4 tulajdonosunk volt, tehát már elég sok minden történt. Eddig
3: azért
2: úgy tűnik.
3: Valamit tudsz, igen, valamit igen, nagyon
2: igen,
3: tudom.
2: Eddig úgy tűnik, hogy igen. A szanomás időszakban, ami szerintem mindenképpen egy nagyon fontos dolog volt, hogy előtte a Profession az egy ilyen budapesti nyakkendős szolgáltató volt. Tehát még a reklám megjelenéseinkben is az emberek számítógép előtt ültek blúzba, meg nyakkendőbe, meg ilyenek. És akkor a Gerencsér Imrével, meg a Dunai Andrással nagyon sokat beszélgettünk erről, és ők nyomták, hogy terjeszkedjünk, és akkor arra jutottunk, hogy oké, akkor megyünk egyrészt a Kék Galéri irányába, másrészt meg hogy próbáljunk meg országossá válni. Úgyhogy megengeditek egy tök jó sztori, meg elég jól illusztrálja azt, hogy ez az országossá válás, ez hogy ment nekünk. Ugye teljesen budapesti működésként, mert budapesti vízfejként kitaláltuk, hogy, hogy akkor legyünk országos szereplő. Mi történt? Megbíztunk egy, egy budapesti médiaügynökséget, hogy bonyolítson le nekünk egy országos kampányt. Mellette egyébként meg elkezdtünk építeni egy csapatot vidéken, és akkor felvettünk egy srácot, aki ezt egészet vezette, ő Győrben volt, és akkor lementem, hogy heti szinten többször jártam le ügyfeleket látogatni, és akkor mikor élesedett ez a kampány, akkor mondtuk, hogy akkor nézzük már meg, hogy hogy nézünk ki a mi jelenlétünk vidéken. És akkor megnéztük a listát, hogy hol vannak megjelenéseink, és az egyik megjelenésünk egy nagy győri hipermarketnek a főbejáratán volt, és akkor így gondoltuk, hogy jó, ez tök menő lesz, oda menjünk megnézni. Hát igen, csak ugye az történt, hogy a hipermarket főbejárata volt fölmatricázva professionalsre, de ugye egy hipermarket főbejárat az hogy működik? Ugye fotocellás ajtó, tehát az ember 10 méternél közelebb megy, akkor kinyílik jobbra meg balra, meg két ATM volt mögötte, tehát gyakorlatilag minden pillanatban, tehát láthatatlanná vált az egész, és akkor realizáltuk, hogy ez így nem működik. Tehát az, hogy az ember Budapestről megrendeli budapesti ügynökségen keresztül, hogy csinálják vidéken, ez nem megy. Helyette fölvettünk 15 kollégát országosan. Ők mondták meg nekünk, hogy hol vannak a legjobb plakáthelyek. Ők tudták, hogy hol kell ott lenni. Ők tudták, hogy milyen eseményekre kell menni, stb. Ilyenek. És ez alapján kezdtük el tényleg onnantól, hogy az elején a vidéki bevételünk az kb. Konvergált a nullához, és aztán a végén nagyon szépen ezt felépítettük, és például ez nagyon fontos, hiszen most már jó pár éve országosak vagyunk, de ez elég sokat kellett tanulni.
1: Az az igazság, hogy tényleg a profession az uralja ezt az álláskereső piacot. Én mindig azt hallottam a szakmában, hogy a profession az egy pénzgyár. Például milyen volt most a 25-ös évetek?
2: Hát igen, ez a... Ugye általában egyébként az ilyen digitális marketplace típusú termékekre, vagy ugye ilyen digitális apró hirdetés, azt szokták mondani, hogy ez egy olyan biznisz, hogyha az ember elér egy erős piacvezető pozíciót, akkor tényleg ugye egy ilyen önmagát gerjesztő folyamatba kerül be, ugye nálunk van a sok állás, hozzánk jönnek emiatt az álláskeresők, nálunk jelentkeznek az állásra, ezért a cégek nálunk hirdetnek, stb. Ilyenek. Alapvetően tényleg itt egy nagyon magas profitabilitást lehet elérni, teszem hozzá úgy, hogy az ember előtte rengeteget investált ebbe. Tehát ez nem úgy működik, hogy idén úgy döntök, hogy ebbe beruházok, és jövőre már szétkeresem magamat.
1: Nagyon sokan próbálgatják.
2: Ebben sok év van, tehát ugye a profession is most egy 25 éves brand lesz lassan. Azt azért látni kell, hogy ez eléggé együtt mozog azzal, hogy mi történik a gazdaságban. Alapvetően azok a trendek, amik a világban, meg főleg Magyarországon, meg Európában zajlanak, hogy öregszik a társadalom, fogy a népesség, ezek támogatják azt, hogy a munkaerőnek az értéke növekedjen, de 2023 óta ugye a gazdaság az kb. Stagnál, és ilyen időszakban nagyon nehéz növekedni. Tehát én, ha oda megyek egy céghez, ahol mondjuk dolgoznak 10, de ott nincs jövésmenés, mert a ott lévő kollégák inkább nem mennek el, mert úgy vannak vele, hogy jó azért itt, és a cég még nem akar bővíteni, akkor én nagyon nehezen adok el neki bármit, ami arról szól, hogy toborzás. Szóval az elmúlt évek azok nálunk is arról szóltak, hogy nagyon pici növekedést azért tudtunk csinálni, amire büszke vagyok, mert ez nemzetközi összehasonlításban egy nagyon jó eredménynek számít, hogy lehet ilyenkor nőni, de hát nyilván könnyebb lenne akkor, hogyha a GDP növekedés nem tudom, 5-6%-os lenne, és minden cég abban gondolkodna, hogy hogyan investáljon, de hát reméljük lesz majd ilyen is újra.
3: Nem sokára itt ugye, ahogy említetted, egy 25 éves brandé válik maga a profession. Vezetőként szerinted hogyan lehet lépést tartani egy ennyire gyorsan változó digitális környezettel? Belevehetjük ide is egyébként az AI-t, ha úgy vesszük. Azaz, te inkább a technológiai mélységekben hiszel, vagy a stratégiai szemléletben?
2: Hát egyébként tényleg ez a helyzet, hogy nagyon sok minden változott az évek során. Tehát ugye, amikor indult ez a márka, akkor az elsődleges kihívója ugye a HVG volt, ott jelentek meg az állások.
3: Igen,
2: ők annó milliárdokat csináltak ebből a műfajból, amikor az online, az még tényleg ilyen egészen apró pénznek számított. Aztán volt egy időszak, amikor kihívóként ugye megjelent a közösségi média, és az volt a világnak a meglátása, hogy a közösségi média az mindenre megoldást fog kínálni, azért kiderült, hogy ez nem feltétlenül így van. Aztán ugye jött egy olyan változás, amikor az emberek átszoktak a PC-ről mobilről a mobiltelefonra, és minden áthelyeződött azokra a platformokra, ez megint átszabta a digitális üzleti modelleket, és ugye most az elmúlt években meg ugye tényleg az AI-tól hangos minden. Szóval ami biztos, hogy nagyon fontos az az, hogy folyamatosan nagyon, nagyon élesnek kell lenni, tehát egy pillanatra se szabad hátradőlni, és az embernek azt gondolnia, hogy akkor most évekig jól vagyok, mert nem ez a helyzet, mert minden pár évente mindig van valami változás, és szeretni kell ezt a dolgot annyira, hogy folyamatosan kell tudni a szervezetet abba az irányba tolni, hogy azon gondolkodjon, hogy tudjuk jobban csinálni. És szerintem nálunk egyébként, hogyha megkérdeznénk a kollégákat, mindenkinek benne van ez a fejébe.
1: Egyébként nagyon érdekes ez, amit mondtál, mert tényleg te nagyon régóta ott vagy, ezek szerint 2008 óta itt a professionál.
3: Hát ugye negyedik tulajdonos.
1: Igen, negyedik tulajdonos. Mi az, ami még téged motivál? Mi az, amit még nem láttál?
2: Mi az, amit még nem láttam? Hát azért nagyon sok minden ilyen van, tehát állandóan történik valami. Tehát, ugye,
1: tehát nem unalmas.
2: Láttunk gazdasági válságot, láttunk ugye Covidot, láttunk AI forradalmat, most éppen látunk sajnos ugye háborút is a környéken, látunk közben átrendeződő munkaerőpiacot, tehát mindig történik valami, tényleg nem az, hogy két azonos év nincsen, hanem havonta történnek változások. Meg a másik az az, hogy amit mi csinálunk alapvetően, azért az egy nagyon szerethető dolog, tehát hogy alapvetően ez egy digitális biznisz, ami nagyon jól működik, hogy az ember jól csinálja, de azért azok nagyon jó pozitív visszajelzések, amikor mondjuk bemegyek egy boltba, vagy kérek egy számlát valahol, vagy valahogy ez kiderül, hogy profession, és akkor mondja nekem a kiszolgáló, vagy akivel éppen beszélek, hogy ja, hát én már maguknál nem tudom, hány munkát találtam, vagy így volt, vagy most látom, most alapítványok keresnek engem, mert tudják, hogy nekik is szoktunk segíteni, szóval nagyon könnyen érezhető az, amit mi csinálunk, és ez könnyűvé teszi mindenképpen a hétköznapokat is.
3: Elhangzott itt az, hogy nagyon jó visszajelzések, de hát mi lehet jobb visszajelzés annál, mint hogy a profession többször is elnyerte a legjobb munkahely címét. Szerinted mi az a vezetői alapelv, és most konkrétan a te agyadba szeretnék belátni, amit akkor sem áldoznál fel, hogyha üzletileg könnyebb lenne nélküle?
2: Egyszer volt nálunk egy Corvinus Egyetemnek a szervezetfejlesztési területéről egy professzor és egy csapatot is elhozott magával, és akkor utána tudtam meg, hogy mi egy úgynevezett humanisztikus vezetői kultúrát képviselünk. Én nem tudtam, hogy korábban ezt így el kell nevezni. Ami gyakorlatilag arról szól, hogy az ember megpróbálja ugye azt összehozni, hogy jó legyen a shareholdernek, legyenek üzleti eredmények, jó legyen az egyéneknek, az ő életcéljaikat is tudja a dolog előre mozdítani, és jó legyen a mindennapokban is együtt lenni, legyen ez az egész működés szórakoztató, kellemes érzés. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy ezeket valahogy sikerült jól összehangolni az évek során, és úgy tűnik, hogy a kollégák is szeretik ezt.
1: Hányan nyilván vagytok most?
2: Mi most 200-an vagyunk, és nyilván van egy fantasztikus vezetői csapat nálunk, aki ezt évek óta, akivel ezt együtt csináljuk.
3: Bocsánat, ne felejtsük el, hogy a Montevideo utcában, amikor meséltél róla, ott volt 600 ember, amiből 20-an voltatok ti, igen, és teljesen más csináltatok, tehát ez megtízszereződött, tegyük hozzá.
2: Így van, megtízszereződött. Erre sose lőttünk egyébként ilyen nagyon targetként, hogy ez így menjen, de egyszerűen azt láttuk, hogy ugye mindig kerestük az üzleti potenciált, és azért sokszor az arról szólt, hogy új termékek, új szolgáltatások, stb. Ilyenek, amihez kellett új szakértelmet bevonni. Vagy például volt egy időszak, ami szerintem egy nagyon jó döntés volt a mi részünkről, hogy 2019 környékén megint volt egy tulajdonosi struktúraváltás nálunk, és akkor tájt a Ringi Axel Springer nevű cég volt a tulajdonosunk, egy svájci-német joint venture, illetve az Axel Springerbe befektetett a KKR vagy KKR nevezetű, az egyik világ legnagyobb kockázati tőkés befektetője. És ők azt várták mindenkitől, hogy hozzanak olyan ambiciózus terveket, hogy itt 3 éven belül, vagy 5 éven belül akár duplázni lehet. Tehát azért, amikor ez elhangzik, akkor egy kicsit az ember úgy nyel egyet, hogy hát hova duplázni még. És nagyon érdekes volt, mert elkezdtük ezt a folyamatot felépíteni, meg kitaláltuk, hogy merre menjünk tovább, és aztán beütött a Covid. És ettől függetlenül aztán

0: a Covid időszakában szépen megtanulták, hogy mit csinálunk mi, megtanulták a működésünket, és amikor a gazdaság újra helyreállt, akkor rakétaként lőtt ki a biznisz, és mindez a sok 10 000 hívás, amit a Covid alatt tettek a kollégák, beszéltek vállalkozásokkal, meghallgatták az ő gondjaikat, de mégis elültettek valami pozitívat a Profession Brandről. Amikor 21-22-ben elkezdett visszajönni a gazdaság, akkor mi kaptuk a megkereséseket, és tényleg az volt a helyzet, hogy 20-ról 22-re megdupláztuk a cégnek a bevételét, ami akkor is már sok milliárdos volt.
1: Én azt gondolom, hogy a te bizniszed tényleg olyan, hogy te előre látod azt, hogy mi fog történni a gazdaságban.
0: Nem, sajnos nem látom előre.
1: De... Hát azért az állás, mindenféle állás hirdetésből azért lehet látni, hogy növekszik, nem növekszik, szóval nagyon ott van a pulzuson a kezetek.
0: Ez kétségkívül így van.
1: Mit látsz?
0: Hát, amiből mi amit mi látunk igazából, az az, hogy ugye mi havonta beszélünk 20 000 céggel kb. Tehát tényleg egy elég nagy gépezetet üzemeltetünk, és gyakorlatilag ugye arról beszélgetünk velük, hogy kell-e munkaerő, hogy állnak felvételek kapcsán, stb. Ilyenek. Ez azért egy elég jó indikáció, ezt egyébként ilyen gazdasági kutatók is mindig megerősítik, eljönnek hozzánk, és akkor szoktak tőlünk adatot kérni. Hát azt látjuk, hogy még ez mindig nincs az alján sajnos.
1: Nincs az alján.
0: Én mindig szeretném azt hinni, van egy-két barátom, aki szokott engem hívogatni, és kérdezi, hogy na, ma ott vagyunk-e már az alján. Én azért bízom benne, hogy már nagyon közelítünk az aljához igazából, de még mindig az van, hogy óriási a bizonytalanság a cégeknél.
1: Még van egy SMS kérdésünk az Istvánhoz. Hogy azt kérdezik tőled, hogy egyre kevesebb a meghirdetett állás, és egyre tovább 6-9 hónap, mire állást talál valaki irodai menedzsment vezetői posztokban. Én ezt látom, hogy ezt te alá tudod-e támasztani?
0: Nyilván minden sztori valahol egyéni. Mert az, hogy ki hol keres állást mondjuk, és milyen elvárásai vannak, az nagyon meghatározhatja ezt. De kétségkívül igaz az, hogy az elmúlt 2 évben Európában inkább egy ilyen úgynevezett fehérgalléros válság van. Tehát a fehérgalléros munkákban ülőket is jobban most megütötte a válság. Tehát míg mondjuk a Covid-ban nagyon sokan ugye úgy vesztették el a munkájukat, akik nem tudom, gyártásban, termésben voltak, vagy egyszerű munkában, ez most az a fehér gallért eléggé üti a piac az elmúlt 2 évben. Igen, átlagosan ez akár több hónap is lehet, de mondom, ez nagyon sok mindentől függ. Ez történik kétségkívül, és akkor ennek van egy nagyon érdekes kérdés ebből, hogy ebből mekkora része az, ami a gazdasági visszaesés, mekkora része az, ami pedig mondjuk egy technológiának a hatása, hogy a technológia utat tör magának. Hát erről sokat lehetne beszélni.
1: Hát erről még egy ugyanennyit tudnánk, igen.
2: István, nagyon szépen köszönjük. Martis Istvánnal, Viprovatunk vendégével, a Profession ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, aki amúgy dobogós helyezést ért el a digitális top 50 rangsorban, és tényleg csak egy nagyon rövid válasz erre a kérdésre, hogy érzed, ez most egy jó visszaigazolás, egy mérföldkő, vagy kicsit pimaszul kérdezve, egy újabb elvárás, hogyha az embert ilyen rangos helyre helyezik?
0: Nyilván ez egy jó visszajelzés. Azt jó látni benne, hogy ilyenkor a szakma elismeri azt, hogy amit a Profession tud, mert azt hiszem, hogy nem annyira ismert egyébként, hogy emögött, a brand mögött egy milyen komoly méretű cég van.
2: Komolyan mondom, élmény volt veled beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Tudják, 0630 20 10 909.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Alkohol- és drogtesztel folytatódik a közúti ellenőrzés. Napos, meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free, a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk a Business Class hallgatóinak, és jó reggelt kívánunk vendégünknek, a Jazzy stúdiójában Budaházi Árpád, a Book Lab kiadó vezetője. Szia!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Az üzleti könyvek piacáról beszélgetünk, most nagyon egyszerűen megfogalmaztam egy egyébként nagyon szerteágazó témát, és ahogyan készültem a veled való találkozásra, azon gondolkodtam, hogy amikor ennyire szuper podcasteket lehet hallgatni, látni, tényleg nagyon a témák mélyére mennek ezek a szakmai jellegű beszélgetések, de azért befogadhatóak. Ki az, aki most még önfejlesztő könyveket, üzleti könyveket, tárgyalástechnikát, vagy vezetői képességekről szóló könyveket olvas? Hogy látjátok?
3: Nagyon sokfajta üzleti könyv van, és nem csak olyanok, amiket ilyen nagyon egyszerűen fel lehet dolgozni, vagy be lehet fogadni. De igen, azt gondolom, hogy a podcastok megjelenésével nagyon sok olyan tartalom születik, amelyet abszolút élvezni lehet, és lehet belőle fejlődni, tanulni. A könyvek mindig is egy elmélyültebb folyamatot jelentettek, az olvasás maga egy elmélyültebb dolog. Ha elkezdünk olvasni, a gondolataink egy picit szárnyalhatnak, elkezdünk gondolkodni azon, hogy vajon saját magunk, saját életünkben, saját cégünk életében hogyan lehet átültetni azokat a gondolatokat, amik a könyvek megfogalmaznak, és talán ezek azok a pillanatok, amikor sajnos mondjuk egy podcastnál elvesznek, mert nem tud az ember tovább folytatni a gondolatmenetet, hiszen vagy nem tud saját magában elmélyülni, és nem tudja annyira alkalmazni. Én azt gondolom, hogy egy üzleti könyvet teljesen máshogy kell olvasni, mint egy hagyományos könyvet. Tehát sokkal jobb, ha az ember egy picit jegyzetel, aláhúzogatja, de valójában egy üzleti könyv manapság, tehát az üzleti könyv fogalma is megváltozott. Régebben ezek a tippek, trükkök, praktikák voltak,
1: igen,
3: és ezért ez nagyon sokat változott. Inkább egy gondolatformáló könyvek lettek ezek. Üzleti könyvnek nevezhetünk olyanokat is, amelyek mondjuk egy életrajz, egy cégvezetőnek az életrajza, mondjuk Steve Jobsnak az életrajza is lehet, egy üzleti könyvként is fel lehet fogni, hiszen rengeteg dolgot lehet tanulni tőle, azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedett, hogyan döntött. Úgyhogy azt gondolom, van létjogosultsága a könyveknek is, a podcastoknak is, és manapság van létjogosultsága annak is, hogy egy könyvet meghallgassunk, és hangos könyv formában fogyasszunk, hiszen most nagyon változik, hogy kinek, mikor és hogy tud időt szakítani arra, hogy ebben a hatalmas információ dömpingben végül is megtalálja azt, ami neki szüksége van.
2: Az meghatározható, Árpád, hogy kik olvasnak ma ilyen könyveket, hogyha már a fogyasztásról beszéltünk, akkor akár hallgatnak, nem csak olvasnak. Még mindig főleg vezetők és vállalkozók, vagy azért ma már a szélesebb közönséghez is eljutnak ezek, nem csak ugye a podcast formájában.
3: Én azt mondom, hogy eljutnak, de van egy olyan réteg, manapság kevesebben olvasnak, de szerintem ők többet olvasnak, mintha egy bizonyos lázadás lenne annak érdekében, hogy igenis én olvasni fogok, és igenis veszem a fáradtságot, és költök erre a formájára is a kikapcsolódásnak, vagy a fejlesztésnek, önfejlesztésnek, tanulásnak. Azt mondom, meg kell érjen az ember arra, hogy egy üzleti könyvet elolvasson, vagy belemenjen, ugyanis nagyon elkényelmesedünk ebben, hogy olvasunk egy linket, olvasunk egy rövid hírfolyamból egy 3-4 gondolatot, és a jól informáltság látszata meg lesz már ettől is, és már ettől is lehet beszélgetni, de ha el akarunk mélyülni valamiben, akkor ennél tovább kell menni. Azért is szerettem azokat a könyveket, ahol nem csak amik kutatásra épülnek, tehát hogy van egy mögöttes tartalom, segítenek később a döntéseimben is, és ha van egy pont, a lábjegyzetek, végezetek nekem nagyon fontosak, mert lehet, hogy az a gondolat engem jobban, mélyebben érdekel, és akkor jobban el tudok mélyülni. Ezek manapság azért ezek értékek és kincsek, hogy időt tudunk erre szakítani, és van egy olyan réteg szerencsére, aki továbbra is ami olvas, és nem csak a vezetők, sőt, sokszor nekik van a legkevesebb idejük, és úgy gondolják, hogy mindent tudnak. Ez egy csapdahelyzet mindenképpen. Aki vezető akar lenni, aki vállalkozó akar lenni, aki, tehát valaki akar lenni, tovább akar lépni, na ők olvasnak igazán, és ők próbálnak fejlődni.
1: Közel 20 évvel foglalkozom már könyvkiadással, ugye? Jól tudom.
3: Igen, igen, és csak ismeretterjesztéssel, tehát non-fictionnel.
1: Igen, non-fiction könyvekkel. Na most ez több mint 1000 könyvkiadását jelenti a te pályádon. Azon gondolkodom, hogy most, ahogyan említetted is, amikor rengeteg könyv áll rendelkezésre, és te elhatározod, hogy na, ezt a mondjuk üzleti témájú könyvet ki akarom adni, akkor mi alapja, milyen szempontok alapján kezdted el vizsgálni azt a könyvet, hogy kiadjam ezt magyarul, vagy ne adjam ki?
3: Vannak trendek, és folyamatosan változnak ezek a trendek. Ugyanahogy régenben a matematikai közgazdaságtan volt a menő, és mindenki az alapján gondolkodott, aztán jött a behaviorizmus, tehát a viselkedés közgazdaságtan, hogy elkezdték azt vizsgálni, hogy hogyan reagálunk, hogyan gondolkodunk, hogyan viselkedünk bizonyos helyzetekben, a döntéseinket mik határozzák meg, és mennyire határozzák meg például a kapcsolataink, és egyre inkább olyan könyveket kezdtem el válogatni. Tehát mindig vannak trendek, de vannak olyan könyvek, amiket nem lehet megkerülni, mondjuk ha a lean management-tel szeretnék foglalkozni, akkor azok nagyon kocka, nagyon sablonos könyvek lesznek, de azokat lépésről lépésre kell haladni, és el kell olvasni. De vannak olyan könyvek, amelyek sokkal inkább a kommunikációra, marketingre, sales-szel foglalkoznak, vagy egyáltalán hogyan gondolkodjunk, vagy rendet akarnak rakni a fejünkben ebben a gyorsan változó világban. Manapság mondanám az AI egy ilyen trend. Mondjuk 1-2 évvel ezelőtt elkezdtek olyan könyvek jönni, hogy az AI-t hogyan használjuk, és a következő az lett, hogy most már olyan könyvek jelennek meg, hogy hogyan gondolkodik az AI, hogyan ismerjük fel, hogyan kezdjünk el kapcsolatba kerülni vele, mi hogyan tudjuk jobban irányítani ezt az egészet. Tehát most voltam nemrég a londoni könyvvásáron, és ott kifejezetten látszanak a trendek. Nem emlékszem, hogy jött be a coaching anno, hogyan kezdtek el foglalkozni, és milyen témákkal. És vannak tényleg, vannak trendek. Most az AI az elég erős trend ebből a szempontból, de inkább az, hogy hogyan gondolkodik az AI.
1: Van-e esetleg olyan könyv vagy könyvek, amit te kötelező olvasmánnyá tennél mondjuk egy cégnél? Tehát mondjuk azt mondanád a cégvezetőnek, hogy ezt neked kellene olvasni, ezt a marketingeseidnek, ezt a szélzeseidnek most, hogy ez versenyelőnyt jelenthessen számotokra.
3: Mindig vannak ilyen könyvek, és nagyon függ, hogy milyen a személy és személyiség annak, aki vezeti ezt a céget, vagy ezt a bizonyos osztályt, vagy részleget, ugyanis mindenkinek más típusú könyv szól. Vannak olyan emberek, akik szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit csinálnak, és van olyan típus könyv, ami súlykolja, mond egy példát, utána összefoglalja 4 pontban, mit kell csinálni. Vannak olyanok, akik pedig inkább általánosságban beszélnek, eseteket leírnak, de az olvasóra bízzák, hogy vonja le a következtetést. Azt gondolom, hogy nyilván egy vezető, egy felső vezetőnek nagyon fontos a szervezet, hogy működik, és hogy egészséges működjön ez a szervezet, biztonságosan működjön.
1: De mondjuk példát tudnál mondani?
3: Abszolút, igen. Tudok példákat mondani. Simonsinek sokkal gyakorlatilasabb tudást kínál, míg Adam Grant egy sokkal inkább kutatásra épülő tudásokat ad át. A manapság mondom, az egészséges szervezet az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ugyanis a vezetők ebben azt várják a vezetőktől, nagyon határozottak legyenek, és nagyon kemények legyenek, és sokszor emiatt aztán el is nyomják akár a kollégákat, alkalmazottakat. Tehát, hogy fontos lenne az, hogy felismerjék, és észrevegyék saját vakfoltjaikat. Erre adtunk is könyvet, és erről meg későbbekben lesznek beszélgetéseink is, mert hogy fontosnak tartjuk azt, hogy felismerjük a saját hiányosságunkat és hibáinkat.
2: Árpád, hogyha már itt konkrétan belementünk szerzőkbe, és lenyűgöző, amit itt Marian említett, hogy azért 1000 könyv kiadása van már, több mint 1000 könyv kiadása van már mögötted az elmúlt 2 évtizedben. Hogyan lehet, tekintettel arra, hogy azért tényleg sok üzleti könyv jelenik meg manapság, hogyan lehet kiszűrni, hogy mi az, ami valóban értékes? Tehát milyen szűrők alapján dolgozol, vagy egyszerűen csak van, amikor védőháló nélkül ugrasz?
3: Hát nagyon-nagyon sok könyvet olvasok, és manapság, tehát régebben át az éggel olvastam a könyveket, és tényleg úgy ez alapján válogattam. Most azért van ennyi idő után van egy olyan megérzésem, hogy elkezdem olvasni a könyvet, megnézem a témát, mennyire fontos, és mennyire aktuális Magyarországon, vajon milyen olvasóréteg lenne. Sokszor van olyan könyv, amit azt mondom, hogy zseniális lenne, ha kiadnánk magyarul, de sokkal szűkebb réteget érdekel, és valószínűleg ők angolul is el fogják olvasni. Amúgy ez nemzetközi szinten is van egy ilyen trend, hogy most már versenyeznek, főleg Nyugat-Európában és Észak-Európában versenyeznek az angolul, az eredeti nyelven megjelent könyvek a toplistákon, a fordításokkal. Uh-huh. Magyarországon ezt még mondhatnám azt, hogy szerencsére és sajnos is, mert hogy sajnos nem nincs olyan nyelvtudás még, hogy ez valós versenyt jelentsen, de ezért nagyon fontos, hogy elhozzuk azokat a könyveket, amelyek külföldön trendek, vagy igazán jók. Tehát, hogy beleolvasok a könyvekbe, elolvasom, megnézem, mennyire alapos, ismerem, körbenézek, megnézem a szerző, mennyire jó, mennyire alapos, ő honnan táplálkozott, mennyi lábjegyzete van, milyen háttérre rendelkezik, mennyi kutatás van mögötte, és ebből teszem össze, vagy olvasom össze, hogy mi legyen. Az a veszélyes igazából, mikor egy témára 5-10-15 könyv jelenik meg, mert akkor sokkal, sokkal nehezebb. Akkor támaszkodom leginkább a kiadóra, hogy vajon kinél jelent meg, miért nála jelent meg, és ott nagyon fontos az, hogy melyik nemzetközi kiadónál jelent meg ez.
1: A beszélgetésünk elején volt egy mondatod, amikor azt mondtad, hogy fontos, hogy hogyan dolgozzuk fel a könyvet, hogy lehessen bele jegyzetelni, vagy valahogy legyen ennek egy ilyen utóélete. De most azt gondolom, hogy erre azért érdemes közösségeket is alapítani. Mert akár egy üzleti klub, akár egy könyvklub, akár speciális téma mentén alakuló közösségek ezt nagyon jól meg tudják egymással beszélni.
3: Igen, ebből indultunk ki, el is indultunk, illetve most indultunk márciusban, lesz az első ilyen könyvklubunk. Pont ezért, mert szeretek könyvek mentén beszélgetni, és barátaimmal nagyon sokszor beszélgettem könyvek mentén, és kezdtünk arról gondolkodni, hogy mi lenne, ha ezt egy kicsit kinyitnánk, és nem csak egymással beszélgetnénk, hanem kinyitnánk egy szélesebb közönségnek is ezt a lehetőséget. És tényleg meg fogunk hívni szerzőket, szakembereket, és beszélgetünk könyvekről, ez a legegyszerűbb módja ennek. Előtte vagy elolvassuk, vagy elolvassák az emberek a könyvet, vagy itt kapnak kedvet valójában arra, hogy elolvassák a könyvet, de egy jó beszélgetést szeretnénk a könyvek kapcsán, és összehozni azokat az embereket, azokat az üzletembereket, amúgy, akiknek vannak problémáik, vannak olyan dolgaik, amiket nem mernek megbeszélni mással. Van ez a vezetői magányosság kérdése. Ugye a beosztottakat nem nagyon merik megbeszélni. A vezető társaiknál pedig a legjobbat kell mutassák önmagukból, hiszen ők azért lettek kiválasztva arra a pozícióra, mert ők a legjobbak a területen. Ezt a fajta bizonytalanságot, a problémákat sokszor nem merik felvállalni az emberek. És egy ilyen könyvklub, amikor olvasnak erről és beszélgetnek erről mások, akkor felismerik, hogy ezzel nincsenek egyedül, és talán ott meg lehet annyira nyílni is, és társakra lehet találni ebből a szempontból, hogy miről is, tehát hogy ezekről nyugodtan merjenek beszélni.
1: Mikor lesz az első alkalom, vagy tudjátok-e már az alkalmakat, hogy mikor mit fogtok feldolgozni?
3: Minden hónapban szeretnénk egy ilyen beszélgetést, mondjuk a nyarat biztos kihagyjuk, de hogy a következő alkalom az március 25-én lesz, pont a vakfoltjainkról, vezetői vakfoltokról beszélünk, hogy vannak olyan dolgok, amit nem veszünk észre egyszerűen, és nem szólnak sajnos nekünk, hogy mit nem veszünk észre, és ezeket hogyan ismerjük fel.
1: Itt egy konkrét könyv lesz akkor a fókuszban?
3: Igen. Itt Kirsten Fergusonnak a könyve lesz, és ő egy ausztrál szerző, a Thinkers 50-nek a tagja, egy nagyon nívós társadalom a tagja, és egy videóüzenetet küldött nekünk, és az lesz a felütése az egész beszélgetésnek. Utána a következő eseményünk áprilisban az AI-jal fog foglalkozni, és májusban pedig sales-szel foglalkozunk, de az is inkább kommunikációs, ott már a szerző fog eljönni hozzánk, és egy ilyen 45 perces keynote után fogunk beszélgetni a témáról a különböző szakértőkkel.
1: Tehát ezek a könyvek már elérhetőek? Tehát ezek a könyvek már elérhetőek. Tehát, ha valaki szeretne bekapcsolódni,
3: abszolút.
1: Akkor itt milyen, az AI kapcsán milyen könyvről van szó? Vagy akár a májusinál, tehát, hogy így, ha valaki szeretne információkat szerezni, akkor...
3: Tárgyaljunk, mint egy titkos ügynök, ez a tárgyalás technikás könyvünk.
1: És jó cím.
3: Igen. És ott maga a szerző fogja megadni a felütést.
1: Tehát, hogyha valaki szeretne bekapcsolódni, akkor mi a feladata?
3: A feladata, hogyha jelentkezik ebbe a könyvklubba, akkor ott megkapja a könyvet egy printformába, audiokönyvformába és e-könyvformába is, hogy fogyassza úgy, ahogy ő szeretné, és majd a helyszínen kap egy ilyen kivonatolt jegyzett füzetet is, ahol a könyvnek a kivonata van, és olyan kérdések vannak mindig a könyvvel kapcsolatosan, amelyek feldolgozzák ezt a könyvet, segítenek a könyv feldolgozásában, és ha előtte nem olvasta volna a könyvet, akkor utána fogja tudni feldolgozni ezt.
2: Azért ez határozottan más íze van ennek a könyvklubnak, mint alapvetően a klasszikus könyvkluboknak. Nekem nagyon tetszik ez, amit itt most felvázoltál.
3: Hát lesz egy kézzégépítés is benne, és azt gondolom, hogy lesznek olyan emberek, akik mindegyik alkalomra eljönnek, mert szeretnek könyvekről beszélgetni általában, és lesznek olyan emberek, amelyek egyes témákra kíváncsiak, és azért fognak eljönni, arról beszélgessenek, és abban mélyedjenek el kicsit jobban.
1: Zárásként csak még egy mondat, most ugye alapvetően cégvezetők, döntéshozók voltak itt a fókuszban, de azt gondolom, hogy például a legfiatalabb generáció, aki mondjuk most egyetemista, vagy éppen egy pályakezdő, valahogy úgy képzelem, hogy neki is érdekes lehet ebbe belepillantani, hiszen tud úgy szocializálódni, hogy már nagyon tapasztalt embereket hallhat.
3: Azt gondolom, hogy ez a legjobb, amit ahogy most megfogalmaztad, mert hogy tényleg itt egyrészt a fiatalok tanulhatnak az idősebb generációkkal, akik minden problémában már mondjuk tízszer belementek, és keresik a megoldásokat, esetleg tudják a megoldásokat, de fordítva is igaz ez, hogy nagyon-nagyon sokan tanulhatnak a fiatal generációtól, hogy hogyan állnak ők hozzá, hogyan egy problémához, hogy pontosan hogyan lehet máshogy megnézni, ránézni a dolgokra sokkal frissebben.
1: Budaházi Árpádnak, a Book Lab kiadó vezetőjének nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönöm én is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Itt van már velünk a Jazzy stúdiójában Zólyami Zsolt parfümör, akit szeretettel köszöntünk.
2: Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Biológus, közgazdász, pedagógus, parfümör, nagyon sokféle területről szereztél tapasztalatokat és tudást az elmúlt évtizedekben. Versailles-ban tanultál egyébként parfümörként, és te vagy a Le Parfum parfümériák tulajdonosa. Ha ezt most nagyon röviden össze kellene foglalnom, akkor tulajdonképpen egyénre szabott luxus illatokat alkotsz, és kérlek, hogy engedd meg, hogy egy személyes vonatkozást is megemlítsek. Pár héttel ezelőtt pont ketten voltunk műsorvezetők, amikor Limengyi gasztroblogger volt a vendégünk, ugye a kínai új év kapcsán beszélgettünk vele, és én szagolgatom, szóval mi ez a csodálatos illat, hát nem, mert muszáj megkérdeznem tőle. Tudom, ne haragudj, de milyen parfüm van rajtad? Jó, hát az Zólyami Zsolt készítette nekem, úgyhogy, de tényleg fantasztikus volt az illat. Hogyan zajlik ez a bizonyos első találkozás, amikor megérkezik valaki hozzád?
3: Hát mindig megkérdezem, hogy mi a kedvenc verse, aztán megszagolom, aztán elkezdem.
4: Zsolt, egyébként neked mi a kedvenc verset, ha már itt a költészet napján lovagolunk hallgatókkal?
3: Igen, sokat készültem, és tükör előtt gyakoroltam, hogy megfelelő hangnemben adjam elő, de hogy is így tudtam meg, hogy ma ez a téma. Úgyhogy...
4: Elég nekünk ám egy vers cím, vagy
3: jól van. Amit tényleg nagyon szeretek, az a Kölcsey Ferencnek a 20 című verse, és akkor egy részletet azért elmondanék, egy Vörös Sándor psziché költem egy folyamból, nyugi rövid lesz. Kátai Kata, menta illata, levendula harmata. Halt kérésemet, hogy ki engem híven szerette, ne háborgassad, pont, ennyi volt, nyugi.
4: Ez egyébként az aszpoétikát is lehetne így tulajdonképpen. Van. Talán nem véletlen, hogy ez az, amit most idéztél.
3: Az igazság az, hogy ez jutott most egyedül eszembe. Mi is volt a kérdés?
1: Szóval, hogy amikor találkozol a klienssel, a vendéggel, hogyan is szagolod meg őt?
3: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés a féltékeny típusú embereknek, akik beiratják a párjukat erre a személyes parfüm tanácsadásra, vagy személyes parfüm készítés kis szeánsz folyamatra. Ha jó a szélirány, akkor bárhogyan. Tehát akkor tőlem állhat 100 méterre, és akkor is érzem a testi illatodat. Ezért mindenkit megkérek, hogy parfüm vagy erős illatú kozmetikumok használata nélkül, úgynevezett à la nature, ahogy Vénusz kiemelkedik a habokból, úgy érkezzen, na jó, ruha azért lehet rajtad. Logikusan, hogyha tél van és nyakig fel vagy öltözve, akkor legalább a csuklódat megszagolom. Tényleg kell a bőrillat, mert minden egyes ember, legyen az gasztro zseni, vagy földön futó celebritás, mint aki az előbb jött szembe velem az autójával, itt Meirő László. Mindenkinek teljesen egyéni, önálló, tehát nektek is, nem azért, mert hölgy úr, nem azért, mert esetleg más korosztály, nem azért, mert máshol gyerekeskedtetek, hanem egészen biztosan, hogy egy nyomozókutya által megkülönböztethetően külön egyéni bőrillatotok van. A parfüm pedig erre fog rákerülni. A bőrillat illatos molekulák keveréke, a parfüm illatos molekulák keveréke. Ha két elegyet összeteszel, akkor gyerekkorodból, vagy jó esetben egy öveges filmből emlékszel, hogy abból minden lehet. Vagy gyönyörű, szép színkavalkád, jól összeelegyedik, vagy felrobban az egész, mint a kémia szertár. Na, ez utóbbit nem akarjuk, úgyhogy ezért megszagollak.
1: Egyébként mennyibe kerül most egy képzés, mondjuk Versailles-ban?
3: Szerintem egy olyan nagyjából 20 000 euróra jön ki egy év, egy tanév, és még meg kell élni Versailles-ban, ami nem a legolcsóbb kis halászfalvak egyike a kies francia pusztában, mert ugye azt hiszem talán harmadik Lajos után kezdte az ő vadászkastélyát megnagyobbítani a következő Lajosok sora, és hát elég jól sikerült, tehát elfoglalott egy meglehetős párhősök terényi helyszínt. Le Notre bácsi ugye beletervezett a kertbe egy olyan mini medencét, amiben gyönyörű szökőkutak úsztak, és most hosszú, sok pár evezős, vagy hogy mondjam, milyen evezős versenyeket lehet a kerti medencében csinálni, innentől lehet a méreteket elképzelni. Nyilván ez egy álomszép turisztikai destináció, de a luxusipar nem ott van, hanem egy kicsivel arrébb egy mellékeső utcában, egy gyönyörű, szép mini kastélyban, ami mellett ott van az Ozmotéka, ami meg a világ illatainak a múzeuma. Nem üvegcséknek, meg színes dobozoknak, hanem az illatoknak. Azokra a receptúrák vannak ott, és oda bemész, megszagolhatod még a nagymamát kedvenc illatát, a háborúk elől, meg mit tudom én, meg még régebbit, meg régi régebbit, meg Napóleon kedvesének készített személyes parfümöt, és ott van.

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast. The free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready.
1: De ha előre írsz a nyílt napjain, kihoznak néhány ilyen csodás régiséget, és ha előre írsz, és felvesznek a listára, akkor azt szagolhatod, amit szeretnél. Tehát nekem is van olyan álomszép, régi-régi, klasszikus orgona illat, amit csak ott tudok megszagolni, mert ma már a boltokban, ha még kapható is ugyanazon a néven, az illat már nem ugyanaz. És ezt, ha még a drága nagyban már dédi dél, ő meg tudná mondani, ha megszagolne.
2: Zsolt, kíváncsiságban megnéztem nagy márkáknak a személyre szabott parfüm árait. Uh-huh. Például azt találtam, hogy ugye a Guerlain, remélem jól
1: ejtem,
2: Guerlain luxus parfümház, ő ugye úttörő volt ebben a Prestige szolgáltatásban. És ők is, meg a Louis Vuitton, ők ugye 2021-ben jöttek ki ezzel a szolgáltatással, szóval, hogy egy bőröndben azt hiszem 3 üvegcsömeg, 16 utántöltő, egyénileg elkészített illat, 60 000 euró.
1: 60 000 euró, egész jó. Nyilván itt a bőrönd, meg a menő táska márkának a Prestige, meg a Champs-Élysée-n sorbálsz, hogy bejutassál a boltjukban, ha adott esetben egyszer érkezel egy kínai vagy arab turista csoporta. Na mindegy, ennek az egésznek a Prestige ennyi. Valójában ezt én
3: ilyen...
1: Mennyi... Ilyen 10 és 30 000 euró közötti összeget szoktam számlázni. Ami azt jelenti, hogy a 60 000 euró az nagyjából duplája, háromszorosa az én áramnak, de én nem is adok hozzá Louis Vuitton táskát. Csak simán a palackot. Hello, goodbye.
2: Egyébként a Cartier például 30 000 eurót kér.
1: Az normál.
2: Az a normál.
1: Az a piaci normál árszint, aha, így van. Aha.
2: Én meg azt is olvastam egyébként, hogy például az Hermès vagy a Dior ügyfelei akár hónapokat is várnak.
1: Minden ügyfél hónapokat vár.
2: Minden. Nálad is hónapokat várnak?
1: Igen. Tehát válasszuk ketté. Létezik ez, amikor személyi parfümöt készítünk, az azt jelenti, hogy alapanyagból nulláról indulva, mintha azt kérnéd, hogy faragjak rólad egy szobrot. Ezt nem lehet holnapra megcsinálni, nem lehet egy szikszuszi kápolnát lerajzolni egy ceruzával 5 másodperc alatt, az idő. Tehát egy igazi műalkotást, és nem mellesleg több ezer illatmolekulából, sok száz alapanyagból állhat össze egy parfüm, annak az arányát jól kitalálni, és a bőrödre adaptálni, az rendszeres, mint egy ruhapróba. Dior bácsi ott személyesen fogadna, vagy kokkosana, és akkor ott ő próbálgatna rád, nyilván a menő szabászával minden. A parfümőrnél csak vele találkozol egy ilyen mai világban. Egyébként 14. Lajos is a személyes parfümőrével, meg Napóleon is a személyes parfümőrével, meg Josephine is találkozgatott. És a folyamat több hónapig tart, mire megtaláljuk a tökéletes arányt. Ha szerencsénk van, és gyors döntő vagy, és én is, meg te is egyszerre vagyunk, mit tudom én, a Côte d'Azur-ön, mint én most innen gyakorlatilag pár nap múlva már repülök is már megint, nagyon sok szakmai dolog odaköt, akkor el tudunk faragni egy ilyen projektet 4-5 hónap alatt. De nekem is van olyan nagyon kedves magyar ügyfelem, aki valójában több mint másfél éve vár a végeredményre, hiszen pont ő nem ér rá, mert nincs Magyarországon, vagy nem tudom, éppen ahol a világban, ahol én vagyok, vagy fordítva.

0: húzzuk az időt. Egész egyszerűen lassú. Ugyanúgy, mint amikor festményt csinálunk, hogy be kell üljél, és akkor azt nem csak egy skic róla, az, hogy hello, kész van. Na nézzük. A másik verzió a személyes parfüm tanácsadás. Ekkor a hátam mögött az általad említett Le Parfum parfümériákban általam, mint egy műgyűjtemény összeválogatott világ legjobb kis kézműves manufaktúráinak, vagy szerintem nagyon jó szakembereinek a saját márkái, amiket nem kapsz a reptéren, meg nem tudsz megvenni egy átlag parfümérje láncban, ezeket válogatom össze, mint egy magánműgyűjteményt, és ott várlak. És akkor ott meg ilyen, mintha egy kis szériás, te tudod hölgyeként, hogy mit jelent egy kis szériás fashion designer ruha, abból néhány van csak, nem fog szembe jönni a következő esti partin mindenkin, és akkor meg azok közül, de ez is több száz vagy adott esetben ezres nagyságrendű válogatási lehetőség, abból adaptálom rád, ez egy órás munkafolyamat, az alatt meg is öllek orri szempontból, el is fárad az orrod, megszagolgatlak, féltékeny férjek, figyeljetek, és összehangolom mindezt a bőröd illatával, meg az aktuális életcíloddal, hogy mire is szeretnéd azt a parfümt használni. Randira, bulira, üzletre, ugye biznisz műsorban vagyunk, meg akarod-e nyerni a tárgyalást, vagy össze akartok, nem mindegy, hogy a cégetek olvad össze, vagy ti a tárgyalóasztalon, hellóka.
1: Azon gondolkodom egyébként, hogy nyilván ez egy luxus élmény egyrészről, mármint ez a személyes parfüm tanácsadás, és hát nyilván ez egy nagyon különleges szolgáltatás, nem a részedről, hanem azon emberek részéről, akik ezzel foglalkoznak. De ez tulajdonképpen egy üzletileg is jól skálázható modell, amiről most beszélsz?
0: Azt gondolom, hogy igen, kivéve, hogy Budapesten ülünk. És képzétek el, hogy Magyarországon a luxusipar és a luxus retail biznisz, erről Gattyán úr például tudna sokat mesélni, nagyon különlegesen adaptálódik. Nem egészen olyan fejlődési pályán van az ország, mint akár mondjuk tőlünk egyet balra, vagy északra, vagy délre. Tehát bár a Kárpát-medence, ugye a Habsburg monarchiának a leszármazott apró nemzetállamai vannak itt, körülbelül hasonló történelmi fejlődési ívvel, Magyarország valahogy egy picit jobban megsínylette, legalábbis ebbe a tekintetben, most nem akarok Ungvári Krisztiános stílusba elmenni, tehát nem vagyok történész, de az én iparágam nagyon érdekesen mutatja azt, hogyha most sétálnánk az Andrássy útra, vagy a Fashion Streetre, vagy a régi klasszikus bevásárló Váci utcára, és ezt fogjuk fel egy tengelynek, akkor nem éreznénk egyik szakaszát se, vagy nehezen éreznénk azt az érzést, amit az előbb említett Champs-Élysées-n, de akár egy prágai Ulica Páriszkán, akár egy bécsi Grabenen, akár egy bukaresti városrészben, ahol sorakoznak egymás mellett, ügyesen megtámasztva, és a luxus érzetet egységesen hozva ezek a nemzetközi menő luxusmárkák megspékelve egy-egy lokálissal. Magyarországon nem így van. Úgyhogy azt jelenti, hogy a kérdésedre is válaszoljak, hogy skálázható. Én azt gondolom, hogy amikor személyes parfüm tanácsadást tartok, az egy nagyjából egy órás folyamat, nem azért, mert nem szeretné az ügyfél tovább, mert imádná, de egyszerűen az orra nem bírja. Mm-hmm. Tehát akkor én, mikor ezt behoztam Magyarországra, ezt a szolgáltatást, egyébként sehol Európában nincsen, hogy egy parfümőr segít parfümöt választani. Úgyhogy ez önmagában unikális, és ezért Szaúd-Arábiától Norvégiáig is vannak ügyfeleim, meg nagyon sok magyar. Én ezt imádom csinálni. Tehát igazából a kis parfümériáim, meg a magyar retail tevékenységem, az a hobbi bizniszem. Elvileg nem kell profitot termelnie, szerencsére termel. Ez nyilván a kollégáimnak jó, mert jövőre is lesz munkájuk. Engem nem érdekel, ha holnap bezárnám, és kiköltöznék Cannesba, és ott csinálnám, az is ugyanolyan jól menne. Megkérdeztem a barátaimat, mennyit lehet Magyarországon elkérni, és mondtak, hogy ja, ez olyan luxury, olyan kedvesen hangzik, meg menő, mit vegyek a feleségemnek, mit vegyek a páromnak, mit vegyek a főnökömnek, vice versa, amikor egy ilyen nevezetesebb nap van, egy újabb táska már uncsi, akkor legyen az egy ilyen élmény. Ha ez egy órás van, amikor mennyit lehet érte elkérni, egy nagyjából jó, oké, nagyjából jó ügyvédi óradíjat. Ezért ez be van árazva egyébként négy szintre, 59 ezertől 350 ezerig, 350 ezerben már négy termék van benne. Így. Az a parfüm készítést pedig a magyar piacra, tehát a nemzetközi piacra számlázok mondjuk 30 ezer eurót, magyar piacra meg 3 millió forint előttük be, és ez úgy skálázható, hogy akkor nem egy menő luxustáskát vettél, hanem egy ilyen élményt.
2: Mindenképpen beszéljünk még a Zsolnai magángyűjteményről. A Virág Judit galériában lehet egyébként, lehet már egy pár hete, csodálatos egyébként a kiállítás, mindenkinek ajánlom. Téged is megihletett, mégpedig a Rózsa Illat című mellszobor. Ez ugye 1900-ban készült, és hát annak idején a századfordulón jó nagy botrányt kavart, hiszen nagyon szokatlan volt ez a fajta kendőzetlen erotika, amely ebből

0: Nem tegnap volt 1900. És akkor nem hogy Art Deco, meg nem hogy de Szádmáki, meg nem egy ilyen mondén döbbenetes hangulata van a szobornak, miközben úgy is nézheted, hogy egy ártatlan fiatal lány besétál egy rózsakertben, a levegőnek tartja így az arcát, felemeli az orrát, és beszippantja ezt a fantasztikus illatot, ami egy ilyen helyen lehet, és ezt meg tudja egy szobrász csinálni, ez az, amit tőlem szoktak kérdeni, egy parfümőr meg tudja csinálni azt, hogy olyan szag legyen, mint nagyapám zsebkoszában. Igen, egy parfümőr meg tudja csinálni. Igen, egy jó szobrász meg tudja csinálni, hogy nem csak egy mesztelen nőt látsz, nyilván ez egy bűzt, tehát csak egy mellszoba, tehát egy félmesztelen nőt látsz, ami nagyon szép, hanem azt is látod, hogy érzi azt az illatot, és átszellemülten övé lesz.
1: Szóval, ahogyan mondtad, most Budapestről ismét utazol. Nagyon röviden beszélgetésünk végén mi vár rád most Franciaországban?
0: Jaj, nagyon vicces. A barátaimnak már röhögök, mert az ember így nézi ezeket a belpolitikai dolgokat, nyugalom nem fog politizálni, mert én már mindenkire szavaztam ebbe az országba, csak hogy félreértés ne legyen, nincsenek bigott pártpreferenciáim. De a poén kedvére azért lenne a hasamon egy ilyen izélyen. Nyugalom, nem menekülő neres vagyok típusú, hát ezen röhögünk itt Magyarországon. Nagyon egyszerű a dolog. Én annyit dolgozom ott, rengeteget vagyok kint, hogy vettem magamnak egy ingatlant, és annak a kulcsait megyek átvenni.
2: De jó.
1: Csodálatos út lesz. Zolyomi Zsolt parfümőrnek nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy.
0: Én is nagyon köszönöm.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak.

0: Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Jön Otis Kane, 4 éve jelent meg a debütáló albuma Purple Blue, erről szól majd a Do or Die. Most pedig Vinta következik, zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világet idézi modern tiszta produkciós minőségben. Ez a The Game She Played.
1: I should've known better.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Monkey House egy kanadai zenei projekt, amit Don Breithaupt vezet. Ő nem csak tehetséges előadó, hanem elismert zeneszerző, hangszerelő és producer is. Munkásságát Emmy-díjjal is elismerték, Shotgun című dalukat játsszuk. Most pedig Shanté Moray következik, aki a 90-es évek elején lett népszerű, zenei karrierje mellett televíziós sorozatokban is szerepelt. 2008-as lemezéről hallgatjuk a First Kiss című dalt. Do you feel

0: Jazzy Lexikon.
1: A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaiaszó, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és jellemzően magyar szőlőfajták is.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Walter Ino, a Velencei House iskola egyik alapembere, pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a disco elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából. Friends című dalát játsszuk. Candy Duffer az egyik legismertebb és legsikeresebb holland zenész. Nagyban hozzájárult a jazz népszerűsítéséhez a fiatalabb generációk körében, Don't Go című dalát hoztuk. Most pedig jön a svéd jazzbanda, a Coop, Magnus Zingmark és Oscar Simonson alapította 2011-es Watsworth Coop című lemezükről. Ez a Come To Me. Baby.

0: Jazzy Lexikon.
1: Ronald Reagan amerikai elnök születésének 100. évfordulója alkalmából 2011-ben szobrot kapott a Szabadságtéren. A 2,2 méter magas alkotás nem messze található az USA nagykövetségének épületétől, háttérben pedig az országház épülete látható. Az Egyesült Államok 40. elnöke kormányzása idején elévülhetetlen érdemeket szerzett a kommunizmus bukásában, a hidegháborús időszak lezárásában és abban, hogy Magyarország visszanyerte szuverenitását.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából.

0: Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolattisztaság.
1: A Jazzy nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Alkohol és drogtesztel folytatódik a közúti ellenőrzés. Napos, meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Az amerikai trombitás énekes Donald Byrd emlékét idézzük, aki Herbie Hancock mentora is volt. A bebop műfaja funkkal és soul-lal keverve. A Close Your Eyes and Look Within szól tőle. Most pedig Bruno Mars februárban megjelent legutóbbi lemezéről szól, az I Just Might.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Károlyi kert egy közpark Budapest 5. kerületében, ez a belváros legrégebbi eredeti funkciójában megmaradt kertje. Többszöri tulajdonosváltás után 1768-ban került a Károlyi család birtokába a palota és a hozzá tartozó kert, és egészen 1929-ig a családé is maradt. A 18. század végén barokk kertet alakítottak ki, amelynek egyes részein az akkoriban újdonságnak számító angol kert stílust alkalmazták. Az 1848-49-es forradalomi szabadságharc után élte a kert a fénykorát, ekkoriban egzotikus növényeket is neveltek a virágházban, a kertben pedig lugasok és teniszpálya is a grófi család és vendégei rendelkezésére állt. A magánkertet ebben az időben magas kőfal övezte.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Több mint 20 éve van a pályán Steve Oliver énekes dalszerző. 2016-ban jelent meg a Picture and Frames című lemeze, amiről a Global Kiss szól majd. Most pedig müncheni zenészek a péntek délelőtthöz. A háromtagú Fokjú következik első Sweet című lemezükről. Ez a Watch Out!

0: Jesse.
1: Deluxe, the Deluxe Band.
2: Good morning.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Regia Dance, az elektronika keveredik a Groove the Pride dalaiban. 2011-es lemezükről játsszuk a Hunky Tank Woman-t. Az olasz zenészek alkot a Funk Radio zenél előtte, gyakran mozognak a bossanova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata, a Hopeless Romantic szól tőlük. Most pedig az Incognito vezetőénekese Tony Momrell következik. Korábban gospel énekesként mutatta meg tehetségét, és az Incognito előtt két önálló albuma is megjelent. Ez a Let Me Show You, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Jazz Kovács László Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva, a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
0: Jazzy Lexikon.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait.

0: Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazz Kovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
0: Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

so beautiful, baby. Yeah, it feels so good.

0: Mixet Jazz Kovács László készítette. Jazzy. Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között itt a Jazzin. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazz Kovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix, Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

0: Ezt a Jazzy Mixet Jazz Kovács László készítette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolattisztaság.
3: A Jazzy nyári nagy

0: gyártásának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovás László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is, John Legend énekel majd. Művész nevét egy producer barátjától kapta, aki szerint a zenéje legendás volt. Eredetileg nem akarta használnia, de a név annyira megtapadt, hogy végül elfogadta. Save Room című dalát játsszuk. Most pedig az amerikai zenész énekes dalszerző Don West következik. Leginkább a blues, soul és R&B műfajokban alkot. Ez a Never Love.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Jamie Callum azon kevesek közé tartozik, akik áthidalták a jazz és a populáris zene közötti szakadékot, míg a jazz sokak számára rétegzenének számít. Ő képes volt stadionokat megtölteni és nagy lemezkiadókkal szerződni. A The Man című dalát játsszuk. Most pedig a Baby Jazz Cares For Me című dallal folytatjuk, amiről mindenki azt gondolja, hogy Nina Simone dala, pedig ezt korábban írták. 1928-ban a Broadway mutatták be. A Walter Donaldson zeneszerző és Gus Kahn szövegíró közreműködésével készült Whoopi című musicalt, a pár évvel korábban Pulitzer-díjat nyert Owen Davis egyik színdarabja alapján. Ehhez készült a felvétel, amit aztán később Nina Simone tett igazán népszerűvé.

0: Jazzy Lexikon.
1: A magyar repülés története Rákosmező homokos síkságán kezdődött. Ezen a mai őrsvezérterek Kerepesi út, Fehér út, Élessarok által határolt területen 1909-1910 fordulóján indultak meg a hazai kísérleti repülések. Itt emelkedett a levegőbe az első magyar repülőgép. Utasforgalomról ekkor még nem lehetett beszélni, az infrastruktúrát is néhány fahangár jelentette. Az első évek kísérletezését az első világháború hadigyártása váltotta fel. Ekkor vették használatba Rákosmezőt, és Albertfalván hidroplán állomást alakítottak ki a Dunán. Később szárazföldi gépeket is tudtak már indítani, 1921-ben pedig innen szálltak fel a postarepülők.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Jaff Funk egy Ausztráliából származó Londonban élő producer DJ, aki a modern funk, a disco és a soulful house egyik legnépszerűbb alakja. A londoni Stefan Mehandrával készített egy közös dalt, ami a Do It For Love címet kapta. Gerardo Frisina az olaszországi zeneélet egyik meghatározó alakja. Ő volt az egyik úttörője annak a mozgalomnak, amely a jazzt visszaemelte a táncparkettekre az 1990-es évek végén. Tavaly megjelent lemezéről hoztunk egy dalt. Most pedig a német énekesnő Pat Appleton következik, akit a Deep Fuzzból is ismerhetünk. Jazz, bossa nova és elektronikus zenei elemeket ötvöz. Ez az Atomic Cocktail.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1956. október 25-én, a forradalom harmadik napján magyar és szovjet fegyveres alakulatok nyitottak tüzet a békés és fegyvertelen tömegre a parlament előtt. A sortűzben máig sem tudni pontosan, hány tüntető vesztette életét. Ez volt a forradalom legvéresebb budapesti eseménye, ami az 1956. október 25-i véres csütörtök néven vált ismerté. A túlélő kezdeményezésére 2001-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium falára felkerült az áldozatok emlékjele. Kampl József szobrászművész és Kalmájer Ferenc építészmérnök közös munkája a Kossuth téri sortűz keresztüzében elhunyt civil áldozatoknak állít emléket. Az embereken áthatoló, majd a minisztérium árkád falaiba fúródó gyilkos lövedékek véletlenszerű halmazát bronzból öntött golyók szimbolizálják. Az egyik alkotó, Kalmájer Ferenc, maga is a Kossuth téri sortűz túlélője volt.
0: Jazzy Lexikon.

0: drink tequila.
1: Tequila.
0: We have style. We drink tequila.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzko és László és Suri Ibre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályozás

0: szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A James Taylor kvartettel folytatjuk, nagy hatással volt az acid jazz műfajára és a bridge.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredeti egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra, egy másolata Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek.
0: Jazzy Lexikon.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. A 80-as években kezdődött Alan Carman és Gumbi Ortiz barátsága. Mindegyikük más-más zenekarban játszott, aztán úgy gondolták, hogy közösen is készítenek dalokat, így született meg a saját formációjuk. Fingerprints című dalokat hoztuk. Most pedig a francia Riviera zenésze DJ-je, énekese Nelson Leroy következik, Soul Spirit elnevezésű hangstúdiójában zeneszerzést is oktat. 2014-es lemezéről hoztunk egy dalt.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal of landing a man on the moon and returning him

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Jazz Soul, Bossa Nova, ezeket a stílusokat szerette már gyerekként is hallgatni az olasz Adrián Déno. Tavaly októberben megjelent lemezéről hoztunk egy dalt. Az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrere következnek és a Dating Line, most pedig egy legendás dal szól, amit 1962-ben Dionne Warwicktól hallhattunk először, többen is feldolgozták, nemrég pedig igazán új szint kapott Tori Kelly és Pharrell Williams előadásában.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár, a sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Anima napok az Óbudai Társaskörben, Dolce Vita a Nemzeti Galériában, és rövidesen indul a Jazz Fest Budapest. Jó napot kívánok! Mától vasárnapig első alkalommal rendezik meg az Anima napokat az Óbudai Társaskörben az Anima Muzicé Kamara Zenekar kezdeményezésére. Az esemény a magyar kamarazenei élet múltját, jelenét és jövőjét állítja középpontba koncertekkel, pódiumbeszélgetésekkel és szakmai találkozókkal. A fesztivál hat hangversenye olyan meghatározó zenepedagógusok és művészek emléke előtt tiszteleg, mint Devics János, Rolla János vagy Vég Sándor. Színpadra lép a Solti György Zeneiskola vonós zenekara, az Eranova kamarazenekar és az Anima Muzicé is. Szombaton a Múzeumok éjszakáján mediterrán hangulat költözik a Budai Várba, ahol a Magyar Nemzeti Galéria programjainak középpontjában a Dolce Vita című kiállítás áll. Az érdeklődőket pop-up művészettörténeti előadások, tárlatvezetések és kreatív kézműves workshopok várják, amelyek az olasz életérzés és a művészet kapcsolatban.

0: Este pedig csillagászati programok színesítik a kínálatot. Az éjszaka tűzzsonglőr bemutatóval és fáklyás sétával zárul majd az akvinkumi romok között. Jövő szombaton indul a Jazz Fest Budapest, amely 6 napon át a jazz legnagyobb hazai és nemzetközi sztárjait vonultatja fel. A Városháza Parkban és további budapesti helyszíneken olyan világhírű előadók lépnek színpadra, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, Charles Lloyd, Terence Blanchard vagy Ravi Coltrane. A fesztiválon a magyar jazz kiválóságai is feltűnnek, köztük az Orbai Lilla Kvartett, a Gyémánt Bálint Trió, az Olá Krisztián Kvartett és a Nagy Emma Quintett, emellett itt ünnepli 70. születésnapját Borbély Mihály is egy különleges koncerttel. A program a klasszikus jazztől a világzenei és kortárs irányzatokig számos műfajt felölel, miközben a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane előtt is tiszteleg. Meghirdette következő évadát a Karinti Színház. Az izgalmas előadásokról Olt Tamás igazgató beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
1: Ugye a Karinti Színház már ebben az évadban végig együtt dolgozott Panyi Ágnes mentálhigiéniás szakemberrel. A tagjaink is, dolgozóink is szupervíziókon veszünk részt. Természetesen az önkéntes alap, de igazából mindenki örült ennek a lehetőségnek. Az is mutatja, hogy mennyire szükség van erre, hogy néhány éve szintén fölmerült ennek a gondolata, de akkor valahogy senki nem szerette volna ezt igénybe venni. Most viszont mindenki nagyon-nagyon örült neki, tehát látszik, hogy kell, és most már hajlandóak el is fogadni a segítséget, és ez igaz természetesen a szélesebb értelembe vett társadalmunkra, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket az igen fontos és nyilván kortárs előadásokat, mint az Anya és a Fiú, ugye Florian Szeller két igen erősen mentális és társadalmi problémákra reflektáló előadásáról van szó, amelyeket követ egy beszélgetés, közönség találkozó szerű, de beszélgetés, tehát nagyon interaktív fórumról beszélünk, ahol ott van minden esetben egy moderátor, és ott van Panyi Ágnes is, a mentálhigiénés szakemberünk, és ez nem csak fiatalok, hanem fiatalokkal is csináljuk. Ugye a Fiú az kimondottan a fiatalabb generációkat érinti, az Anya pedig inkább a középkor és idősebb generációt érinti, de ugyanilyen beszélgetéseket, feldolgozó foglalkozásokat tartottunk a Hamlet előadásunk kapcsán, és amely előadásunk olyan problémákkal foglalkozik, olyan kérdéseket tár és vet fel, amire az embereknek szüksége van, ott igyekszünk tovább, a színházon túl is segíteni őket. De ugyan ennek a gondolatnak a jegyében indítottuk először a keltető programunkat, ami a kiskamaszokat hivatott segíteni egy kicsit. Ez nem egy színjátszókör, kicsit olyan, mint egy színjátszókör, de ez inkább a színház nyelvével próbálja segíteni a kiskamaszokat ebben a hatalmas növekedési fázisban, hogy úgy mondjam, amikor ugye hirtelen úgy érzik, hogy ők magukra maradtak, hirtelen úgy érzik, hogy őket senki nem érti meg. Ez még ugye, ez egy nagyon fontos időszak, és kevesebbet foglalkozunk vele, kevesebb fény, vagy kevesebb figyelmet kap, mint a nagykamasz, vagy mint az egészen kisgyerekkori bármilyen élethelyzet. Úgyhogy ez a keltető program is egy nagyon fontos küldetésünk, amelynek nem sokára kezdődik a nyári tábor, a keltető tábor. Jövőre szintén folytatjuk ezt a tevékenységet, lehet majd még jelentkezni.
0: Az Olt Tamással készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
2: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
3: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várker Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
2: Rend a lelke mindennek. június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon.

0: tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A Los Orangután zenekar 2017 óta táncoltatja a magyar kumbia rajongókat, kipróbált veterán zenészek hívták életre, őket hallgatjuk majd. Előtte Olivia Dean következik, az 1999-es születésű kelet-london énekes dalszerzőt gyakran hasonlítják Amy Winehouse-hoz. Emlékezetes fellépései voltak a világ legnagyobb fesztiváljain, ahol bebizonyította, hogy élőben is kifogástalanul énekel. Ez a Man I Need.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Malente, egy német DJ producer, dalaiban jellegzetesek a 70-es, 80-as éveket idéző szintetizátor hangzások, amelyek a diszkó korszakot idézik, Funk the Rich című dalát játsszuk. Előtte Antonio Carlos Jobim unokája Daniel énekel, a londoni énekesnővel, Zoe Scott-tal közösen halljuk tőlük a Wave című dalt. So close.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kisceli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes. Johann Etzenhofer bécsi építésztervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egy emeletes rendház északi szárnyához templom símult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mária Celket szobrának másolatát, és Kiscel maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta egy részét bemutató teremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára fővárosra hagyta.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A Gotham Project zenéje. A formáció a tangót egy teljesen új szintre emelte, elektronikus hangzással és modern ritmusokkal fűszerezve, a Differentes Soul Might. Egy electroswing DJ és egy vintage műfajokba jártas dobos találkozott, így jött létre a Hunky Crew. Az electroswing legjobbát mutatják benne dalaikban, a Jungle Jig szól tőlük. Most pedig az elektronikus zenét játszó DJ duo Rob Garza és Eric Hilton, vagyis a Slavery Corporation következik, de a szövegeik többek között angol, francia, perzsa, spanyol, portugál és hindi nyelvűek. Ezzel utalnak a zenekar nemzetköziségére és kollaboratív felépítésére. Ez a Depth of My Soul, ezzel búcsúzom, hallassák a jazzit. 16 órától Happy Hour Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét. A mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért hegy lábánál a Szabadsághídtól 60-70 méterre északra a Duna medrében található az Inség szikla, ami egy általában vízzel fedett sziklaszírt. A nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, amilyen csak aszályos időszakban fordulhat elő. Nagyon alacsony vízállás idején nem lehet a Dunán gabonát szállítani, ezért ha előbukkan az Inségkő, akkor fel kell készülni az inséges időkre.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Sziklakórház Atombunker Múzeum a budai vár alatt található mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadi orvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk, mindezt egy atombunkerben.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovás László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetését.

0: szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nem járható a Belgrád rakpart az Irányi utca után egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Teleki László térnél, valamint a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Zugligeti úton a Szilasi út közelében ma délután 3 óráig veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezeték miatt útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Rebbenszki Gergő, BKK Info.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, már csak azért is, mert hogyha úgy gondolják, akár este össze is futhatunk az Ida Bistróban, a The Disco buliban, amelyről később szó lesz még, de mivel a Happy Hours nem csak erről szól, hanem például játék kérdésünkről is, hiszen utoljára játszunk a Szani Tollal közösen, ezért azt is elmondom, továbbá sejtetem, hogy még miről lesz szó a következő három órában. Nyilván felhívom Hávarga Mariant, hiszen egy picit csacsogunk a holnapi Dr. Jazzy-ről, van születésnaposunk több is, és persze marad még naptári esemény a harmadik órára. De akkor jöjjön a játék kérdés, tehát ma játszunk utoljára 5 termékből álló Szanitól ajándék csomagért, a helyes választ beküldők között fogunk sorsolni. A mai kérdésünk így hangzik. Melyik országban terjedtek el először széles körben az automata készszárítók? Az Egyesült Államokban, Japánban vagy Hollandiában? E roppant egyszerű kérdésre a választ e-mailben a játék@jazzy.hu címre küldhetik, közben pedig hallgassunk jazzy zenéket, mivel ma este diszkózunk, többek közt ezért is megszólal a Say She She zenekar Disco Life című dala.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjön már is egy évforduló. 1971. június 19-én került az amerikai albumlista élére Carole King Tapestry című lemeze, és képzeljék el, 15 héten át a csúcson is maradt. És nem azért nem emlékszünk rá, mert 1971-ben volt, hanem azért, mert akkor tájt Carole King csak Amerikában volt népszerű. A megjelenés előtt pedig Carole egy olyan szerző duó egyik tagja volt, amelynek dalai már domináltak a 60-as évek Amerikájában, mondjuk a Locomotion Little Eve-től, vagy a You Make Me Feel Like a Natural Woman Aretha Franklin-től. Carole King Tapestry című lemeze, miután lekerült a csúcsról, további 6 évig, mondom még egyszer, 6 esztendőn át a listán maradt, és egy csomó Grammy-t hozott a konyhára. Carole King egyébként olyan szégyellős volt, hogy el sem ment a díjátadóra. 2003-ban pedig a Billboard a világ 500 legjobb lemezének listáján a 36. helyre tette a Tapestry-t, amelyről most meghallgatunk egy dalt, igaz nem Carole King előadásában, hanem egy szakavatott soul énekes Mary J. Blige torka által. Jön a You Make Me Feel Like a Natural Woman.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nem járható a Belgrád rakpart az Irányi utca után egy szabálytalanú parkoló jármű miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Teleki László térnél, valamint a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Zugligeti úton a Szilasi út közelében ma délután 3 óráig veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezeték miatt útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Rebbenszky Gergő, BKK Info.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Kimozdulunk Budapestről, de csak a szűken vett agglomerációba, ugyanis a Zsámbéki nyári színház lesz a témánk, amely június végétől szeptember közepéig tart. Nyilván nem sorolunk fel minden, de a figyelmükre számítunk. Palkovics Mária szervező van itt velem a vonalban, kezit csokolom.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Tehát a legfontosabb alapinformációt elmondtam, de azt nem, hogy nem egy helyszínen zajlanak az események, hanem több helyszínen. Meséljen egy picit erről.
1: Igen, hát igazából nagyjából egy helyszínen, mert ugye 20 előadással várjuk idén nyáron a kedves nézőközönséget, abból 19 gyakorlatilag az Icsi kastély árnyas udvarán lesz, és az utolsó záró előadásunk lesz a Rom templomban, ami azt hiszem, hogy egy igazán különleges helyszín így zárásképpen.
0: Igen. Tulajdonképpen akkor stimmel a két helyszín, és már is közbevetem a hallgatók kedvéért, hogy a zsámbékinfo.hu oldalon találnak egy csomó információt, de teljesen más, higgyék el, ha valaki beszél róla, úgyhogy egy kicsit merüljünk el a részletekben, a teljesség igénye nélkül tegyük ezt hozzá, kiket, milyen előadásokat, mit ajánlana jó szívvel.
1: Jó, akkor egy párat azért nehéz lett mindet, vagy nem is tudnám mindet elmondani, de egy párat azért eleve akkor kezdjük avval, hogy június 26-án pénteken fogunk indulni a Lux Színházi Társulás utolsó menet című előadásával, ugye Földes Eszterrel és Rusznák Andrással. Hát erre, ha nagyon ügyesek, akkor azért még kapnak jegyet, de nagyon résen kell lenni. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnépszerűbb előadásunk így rögtön az elején. És utána alig rá pár napra, talán 29-én Hernádi Judit és Kern András a Kalamazu című előadásban várják szeretettel a közönséget. Ez is egy szerelmi történet, egy egészen más szemszögből, mint ugye az utolsó menet, de azt hiszem mind a kettő egyszerre elgondolkodtató és egyszerre szórakoztató, úgyhogy mind a kettő nagyon-nagyon népszerű már most az érdeklődők körében. És hogy egy kicsit a kisebbekre is gondoljak, végre idén sikerült gyerekelőadásokat, gyerekprogramokat is hoznunk. Bogyó és Babóca utazás Álomországba július 12-én, ugye ebbe Bartos Erika ismert és szeretett figurái elevenednek meg. Július 26-án Kip-Kop és Tip-Top története, ami nem csak a gyerekeknek, hanem talán még a szüleiknek is, és az ő szüleiknek is ismerős. És aztán augusztusban meg Pöttyös Panni és Kockás Peti, később pedig Csukás mesékből Süsű és barátai várják majd a családokat, és benne a legkisebbeket is. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy idén ők is el tudnak látogatni Zsámbékra. Aztán, hogy még kiemeljek egy-két, akkor egy másik műfaj, lesz operett és musicalestünk Janza Katával és Vágó Zsuzsival, ugye két népszerű musical énekesnők július 26-án sanzonokat és dalokat, verseket és egy pici prózát is odavarázsolnak nekünk a színpadra. Aztán hát visszatérő vendégünk Grecsó Krisztián és Beck Zoltán, ők a Szeretet Vesztő Béke című új előadásukkal jönnek. Aztán hát szintén egy régebbi előadásunk, ami többször volt már Zsámbékon, ez a kártyajáték Beck Zoltánnal és Vecsei H. Miklóssal. Ez az előadás ugye attól különleges, hogy bár mindig a kártyajáték a címe, mindig más az előadás, hiszen 32 pakliból választ a közönség, 9 vagy 32 lapból választ a közönség 9 lapot, és az alapján azokon szereplő mondatok alapján mesél el egy-egy történetet a két szereplő, néha még számukra is meglepő, hogy a másiknak mi jut erről eszébe, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és szórakoztató előadás. Aztán lesz Varró Dániel és Laci János közösen, akiknek előadását Szirtes Edéna zenéje fogja színesíteni. Aztán, hogy egy kicsit a monodrámákra, vagy az egyszemélyes előadásokra térjünk át, ugye pár évvel ezelőtt volt nálunk Mucsi Zoltán, Túróci Szabolcs az Egy életemmel, most pedig Csúlya Imre fog kiállni a színpadra, hogy meséljen nekünk az életéről. És hát augusztus 23-án pedig Csányi Sándornak az egyszemélyes, igazán szórakoztató vígjátéka, a Hogyan értsük félre a nőket című előadást láthatja a közönség. Hát most így megpróbáltam gyorsan ledarálni néhányat, de valóban, ahogy mondta, nagyon sok érdekességet és információt találnak még a zsámbékinfo.hu-n, hogyha, és ott tudnak jegyet is venni a kedves nézők.
0: No, ilyen az, amikor a riportalany felkészült, és a riporternek esélye sincs belekérdezni. Kérdeztem volna a gyerekekről, meg erről, arról, de nem volt rá szükség. Maradt egy a tarsolyomban az idő, mert ugye úgy szól a cikk is, hogy színház, irodalom és zene a zsámbéki nyári estékben. Mit kell tudni a gyerekelőadásokról, meg úgy általában az előadás kezdésekről, vagy az időtartamról, amikor az események zajlanak?
1: Hát a gyerekelőadások azok délelőtt vannak, tehát mindegyik délelőtt 11 órától, ha jól emlékszem, de az biztos, hogy délelőtt, úgyhogy ez egy viszonylag könnyű így a családoknak, mert ugye a piciket utána el tudják vinni ebédelni, meg altatni, úgyhogy erre figyeltünk, hogy délelőtt. Az esti előadások azok 8 órakor szoktak kezdődni, úgyhogy így még egy kicsit a világosban, és akkor szép lassan megyünk bele a naplementébe és a kellemes nyári estékbe, és reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk.
0: Jó nyár, igen, jó nyár ígérkezik, vélhetőleg ez így lesz június végétől szeptember közepéig is. Megadjuk az esélyt, hogy olykor esik, de ezzel nem lesz gond, legalábbis a zsámbéki nyári színház esetében. Úgyhogy köszönöm szépen Palkovics Mária szervezőnek, hogy elmondta. Ha nem tudták megjegyezni a kedves hallgatók ezt a sok mindent, semmi baj, nem is kérdezzük ki. Inkább csak arra hívom fel a figyelmüket, hogy minden információt sokkal részletesebben a zsámbekinfo.hu oldalon találnak meg, és válogathatnak kedvükre. Köszönöm szépen, hogy hívhattuk. Csokolom a kezét.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának a vége. A következő órában lesz egy születésnaposunk, és lesz Hávarga Marjan. Ezúttal nincs metszőhalmaz, külön lesznek, és persze egy csomó jazzy zene, de itt az első óra végén hadd hívjam fel a figyelmüket egy új eseménysorozatra. Június utolsó hétvégéjén ugyanis első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics kastély varázslatos parkjában. A kétnapos fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek színpadra, köztük például Szőke Nikoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingistik, valamint a Nagy Emma Quintet. A koncertek mindkét nap délután 16:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig futrakok és nyári fesztivál hangulat várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élőzene, ráadásul belépő díj nélkül, különleges élményt ígér a Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén. Ez lesz tehát június utolsó hétvégéjén a Jazz Fest Keszthely.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partner.

0: Az IBUS Kft. Az IBUS utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu. A mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
3: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered
1: by miatt a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Mától vasárnapig egyirányúsították a K-hídat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. Kovács Botond, PKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that
1: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben már többször jeleztem, hogy a második óra közepén, ahogy az már lenni szokott, felhívom Hávarga Marjant, hogy egy kicsit kibeszéljük, megbeszéljük, átbeszéljük a holnapi Dr. Jazzy-t, már mennyiben egy műsort előre át meg meg lehet beszélni. Annyit biztos tudunk, hogy kivel és miről beszélget, úgyhogy ezzel indítunk. Szia Marjan!
2: Szia Laci, köszöntöm a Jazzy hallgatóit! Szombaton délután 4 órától a Dr. Jazzy vendége Balog Emese Viktória, légzés szelídítő, légzés tréner, aki egyébként volt már a Dr. Jazzy vendége, és akkor is egy nagyon hasonló témát kezdtünk el bontogatni, mint amelyből most kiindulunk, ez pedig a szájlégzés, de jó pár hónappal, sőt évvel ezelőtt, amikor találkoztam vele, akkor a felnőttekről beszélgettünk. Most azonban a gyermeklégzés tréning lesz majd a fókuszban.
1: Hát igen, akkor is azt mondtam, amikor legutóbb erről beszélgettünk, hogy hát ha valamit hozunk magunkkal ösztönszinten, akkor az az, hogy kilélegez, belélegez, de hát ennél a helyzet bonyolultabb, de ezek szerint akkor már a gyerekeknél sincs minden rendben, vagy volt, vagy ilyen lett, vagy hogy mi a helyzet?
2: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, amit most feltettél, hogy ez hogyan is alakul ki, hogy egyszerűen szájlégző lesz egy gyermek. Egyébként ennek nagyon sok oka lehet, tehát lehet légzés minta, amit átvesz a szülőktől, lehet a hátterében egy arc és állkapocs fejlődési eltérés, idegrendszeri eltérés, de az biztos, hogy a szájlégző gyerekeknél nagyon komoly problémák merülhetnek föl. Már az is nagyon érdekes nekem, ahogy néztem Vikinek a weboldalát, ahol rengeteg fénykép van fenn az elmúlt évekből, hogy a szájlégző gyerekeknek például mennyire más az arc karaktere, mint a normálisan légző gyerekeknek, de sokkal hosszúkásabb, sokkal keskenyebb az arc a szájlégző gyerekeknek. Például azért is, mert a nyelv nincs a helyén, úgy mondja ezt Viki szakmailag, hogy leesik a szájpadrásról a nyelv, és emiatt például összetorlódhatnak a fogak, meg úgymond gótikus lesz a szájpad, tehát jóval magasabb lesz, mint a természetes normális légzés esetében, meg hát egy csomó ilyen fizikai eltérés is van, de ami engem sokkal jobban érdekel, és azt gondolom, hogy erre helyezem majd a fókuszt, hogy mentálisan például mit okoz a szájlégzés a gyerekeknél.
1: Egészen elképesztő a dolog, úgyhogy kedves szülő társak, főleg azok, akiknek most kisgyermekük van, ez egyértelműen a kisgyerekekre célzod, vagy a nagyobbak szülei már elvesztek ezen a változtatás lehetőségén?
2: Nem. Abszolút nem. Tök jó, hogy ezt megkérdezted, kicsi gyerekeknél ez már ugye egy komoly probléma. Ha én jól tudom, akkor Viki az óvodás, nagycsopis óvodásokkal tud érdemben már foglalkozni, de az fontos, hogy ő alapvetően nem is annyira a gyerekekkel foglalkozik, hanem a szülőkkel, ugye gyerek szájlégzés esetén, mert a szülők lesznek azok, akik megtanulják ezeket a gyakorlatokat, és otthon minden nap gyakorolni kell a gyerekekkel.
1: És akkor a gyakorlat kapcsán már is mondom a szokásos kérdésemet, hogy elméleti fejtegetésekre számíthatunk holnap délután, vagy netán valami légzési jó tanácsra is, ha lehet ilyet rádióban.
2: Bizony, ez nagyon fontos dolog, és egy mondatra még visszatérve, hogy miért olyan lényeges nekem ez a téma. Manapság nagyon sok gyerekkel kapcsolatban ugye felmerül az ADHD, az SNI, mindenféle ilyen részképesség, zavarok és egyebek, és képzeld el, hogy ahogy olvasgattam a Wiki cikkeit, azt láttam, hogy valójában itt ADHD-szerű tünetek jelennek meg szájlégzés esetén. Könnyen lehet, hogy a gyerek megkapja a diagnózist jobb hiány, miközben neki nem ADHD-ja van, csak olyan szerű tünetei vannak, és ha beállítják a légzését helyes természetes légzésre, akkor az idegrendszer is megkönnyebbül, és az ADHD-szerű tünetek is tulajdonképpen elmúlnak. Na most ennél gyakorlatiasabb dolgot szinte nem is lehetne végigbeszélni, mint hogy tulajdonképpen mi is történik itt az idegrendszerrel, és hogyan lehet napról napra, hétről hétre átállítani a szájlégzést.
1: Nyilvánvaló, hogy nem vagyok a témának sem szakértője, de még csak ismerője sem, meg nem is vagyok érintett, mert a fiam már felnőtt, bár ki tudja, lehetne nála is esetleg csodát tenni, de csak én érzem úgy, ahogy hallgatlak, hogy a Dr. Jazzyn kívül erről nem nagyon hallok úgy a közbeszédben, vagy hogy ez így nincs benne, és benne kéne, hogy legyen.
2: annyira köszönöm, hogy ezt megkérdezted, mert ez nekem is egyébként egy ilyen személyes misszióm, hogy a Wiki által kidolgozott metódust, ami teljesen egyedülálló egyébként, és ő nemzetközi szervezetekben is képviseli ezt a metódust, és folyamatosan képzi magát, valóban ő az, aki megalkotta azt a gyakorlatsort, amelynek segítségével a szülők is tudnak segíteni a gyereknek, meg nyilván a tréner is, de neki is az a célja, hogy ne egyedül legyen az országban ezzel, hanem minél többen képződjenek, minél többen sajátítsák el ezt a metódust, amit ő összeállított, és hát igen, nem véletlenül nem hallottál róla, mert még a gyerekorvosok számára is újdonságot jelent, miközben együtt dolgozik például fogszabályozó orvosokkal, más szakemberekkel is. Tehát itt az a cél, hogy minél többen megtanulják a módszert, hogy minél inkább egészséges legyen a légzése a gyerekeknek is. Pontosan azért, hogy az idegrendszerük is normál menetben tudjon fejlődni.
1: Hát ez nagyon szuperül hangzik, ez tényleg mindenféle korosztályú gyermek szülőjének figyelmére igényt tarthat, úgyhogy foglaljuk össze akkor, hogy mi lesz holnap délután?
2: A Dr. Jazzy vendége tehát szombaton délután 4 órától Balog Emese Viktória, légzésszelidítő, légzéstréner. A gyermekek szájlégzése lesz tehát a fókuszban, illetve a lehetséges korrigálási utak.
1: Nagyon, nagyon sok újat szedhetnek magukra a kedves szülők. Valahogy úgy érzem ennek a kis rövid beszélgetésnek a végén, hogy ez egy tényleg nagyon fontos téma. Köszönjük szépen, Marian, szia!
2: Én is köszönöm, szia!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Ismétlés a tudás és a kereskedelmi rádiózás anyja, atya, mindene, ezért jó, ha emlékeznek rá, június utolsó hétvégéjén első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics kastély varázslatos parkjában. A kétnapos fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek a színpadra, köztük Szőke Nikoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingistik, valamint a Nagy Emma Quintet. A koncertek mindkét nap délután 17:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig futrakok és igazi nyári fesztivál hangulat várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élőzene különleges élményt ígér a Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén, amelyen ráadásul még belépődéj sincs. Ez a Jazz Fest Keszthely június utolsó hétvégéjén.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovás László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
4: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a libanoni síta Hezbollah között. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő

0: ügyben tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró napon az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél, két sáv járható, továbbra is lépésben halad a forgalom a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában a híd felé. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi útnál, illetve a Pesti úton a Csabai útnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve lassú a haladása a Szél Kálmán tér közelében, és a Hegyalja út, Budaörsi út útvonalon is kifelé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik, karbantartás miatt a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Mától vasárnapig egyirányúsították a K-hídat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt, hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. Kovács Botond, PKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, a kéthetes nyári nagytakarítás promóciónk utolsó esélyét fogom most Önöknek mondani. Tudják, a Szanitól jóvoltából játszottunk, és minden nap 5 termékből álló Szanitól ajándékcsomagot sorsoltunk ki, és még tesszük ezt a mai napon is, ezért utoljára elmondom játék kérdésünket, amelyre a választ e-mailben várjuk éjfélig a játék@jazzy.hu címre. A kérdés: melyik országban terjedtek el először széles körben az automata készszárítók? A. Az Egyesült Államokban, B. Japánban, vagy C. Hollandiában. Ha tudják a választ, akkor már is küldhetik, mondom e-mailben, játék@jazzy.hu. Hamarosan ajánlunk Önöknek programokat, természetesen van még néhány naptári évforduló, amit szeretnék megemlíteni, egy érdekesség a végére, és az is egészen biztosan érdekes lesz, amit Titel Kinga és Szerémi Nóra tárgyal majd a Mesélő Budapest rovatban, de most zene következik, olyan zene, amit máshol nem nagyon hallanak. Jön Kaleo és a Hey Gringo, aztán pedig Barabás Lőrinc.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos, izgalmas program sorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, amelyik az elektronikus zene egyik úttörője és óriási hatással volt a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini csinálja meg a buli hangulatot, amelyet az amerikai Thomas Lauderdale vezet. Ő azzal a céllal alapította meg zenekarát, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém Arénában. A diszkó szerelmesei hamarosan ismét találkoznak, és újra átélik a 70-es évek életigenlő, szabad, vidám, gondtalanul táncos világának érzését, ami annyira hiányzik a 21. századból. Ezen a héten pénteken a patinás Ida Bistróban csendülnek fel a diszkó klasszikusai az Abbától a Bonnie M-en át a Village People-ig. A két lemezlovas Suri Imre és Jazz Kovács László, a dalok pedig az önfeled szórakozás kötelező kellékei. Gyönyörű környezet, klasszikus diszkóslágerek azoknak, akik készen állnak a semmi máshoz nem hasonlítható diszkó életérzésre. Íme egy kis kedvcsináló.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél, két sáv járható, továbbra is lépésben halad a forgalom a Vörösvári úton és a Pacsirtamező utcában a híd felé. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi útnál, illetve a Pesti úton a Csabai útnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve lassú a haladása a Széll Kálmán tér közelében és a Hegyalja út, Budaörsi út útvonalon is kifelé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik, karbantartás miatt a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Mától vasárnapig egyirányúsították a K-hídat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt, hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. Kovács Botond, PKK Info.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 19-én pénteken, a The Disco napján. Ezt is egyszer feljegyzi majd a történelem, de azért ennél jelesebb évfordulóink vannak mára. Például 2003-ban a Billboard a világ 500 legjobb lemeze listáján a 36. helyre tette azt a Tapestry-t, amely Carole King lemeze volt, és amelyről a héten beszéltünk. 2010-ben Katy Perry és a California Girls volt az első az amerikai kislemez listán, emlékeznek a nyalókás videoklipre, még Snoop Dogg is szerepelt benne. De mi most más zenét fogunk játszani, visszamegyünk 1965-be, ugyanis 65-ben a Four Tops került az első helyre az I Can't Help Myself című dallal, és ezzel letaszított a csúcsról egy másik Motown szerzeményt, de Berry Gordynak nem kellett aggódnia, hogy egyik zsebéből egyszerűen a másikba került a jogdíjbevétel. Egyébként az I Can't Help Myself a Four Tops második nagy lemezén jelent meg, és a legendás szerző trio a Holland Dozsé Holland csapat fejéből pattant ki, és lett a 60-as évek legismertebb Motown-os slágere, amit önök is énekelni fognak.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, Szent László születésnapjáig, és ennek apropóján pedig egy nagyon különleges templomot ismerhetnek meg. Na de jöjjön a dátum, illetve jöjjön akkor ez a templom.
2: 1046. június 27-én, 980 évvel ezelőtt született meg a lovak király, Szent László. Valóban ő ihlette az 1900. június 27-én, tehát szintén a születésnapján felszentelt Szent László templom építését is. És kőbányára látogatunk ennek a templomnak a keretében.
1: Erről a templomról már egy régebbi műsorban megemlékeztünk, és akkor említetted, hogy ez egy leg. Mikor végigvettük a kerületeket, akkor Kőbányán ez volt az egyik leg.
2: Igen, és kiderül, hogy mi a leg a templommal kapcsolatosan. De hogy miért is itt épült fel, és milyen is volt Kőbánya, amikor ez a templom megépült, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy az 1800-as évek második felében az ipari fejlődéssel ugrásszerűen megnövekedett Kőbánya lakossága, és hát a katolikus szükségük volt egy nagy befogadó képességű templomra, mivel kinőtték a kápolna téren álló Conti kápolnát. Így merült tehát fel a templom építésének ötlete, amelyre több tervező is benyújtotta a pályázatát. Az 1896-os világkiállítás miatt az építészek egymást próbálták túlszárnyalni, szebbnél szebb tervek születtek, és végül a pályázatot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere nyerte, páratlanul színes és részletgazdag tervvel. Ennek az épületnek az a különleges, hogy több építészeti stílust is felvonultat, megjelenik a perzsa és a magyar népi stílus, és igazi szín, minta és stílus kavalkádot találunk a templomon.
1: Mikor kezdődött ennek a templomnak az építése, ha 1900-ban szentelték fel?
2: 1894 és 99 között építették, és a legjelentősebb mesteremberek is tervezőik munkálkodtak rajta. Az fontos elmondanunk, hogy a templom helyén korábban egy csónakázótó állt.
1: Kőbányán vagyunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy innen valamit bele is tettek a templomba, de hátulról jövősen kérdeztem meg.
2: Abszolút, hiszen a templom építéséhez szükséges követ a kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta, és igazi különlegesség, hogy az épületet kívül belül gyönyörű pécsi, zsolnai termékek díszítik, a mázas téglák, a tetőcserepek, a díszek, a szobrok, a templomot őrző öt gyönyörű angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét öregbítik.
1: Milyen a templomnak a belseje?
2: Az oltárok, az apostolokat ábrázoló szószék, a keresztelőkút és a szentelt víztartó szintén zsolnai kerámia, templom belsejében található mozaikok és az ablakdíszek pedig Rót Miksa műhelyében készültek. Ezeket sajnos pótolni kellett, de az oltárok mozaikjai például eredetiek. A templom belsejében, méreteiben és szépségében is kiemelkedik a Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, ez Roskovics Ignác műve 1899-ből, és a legenda szerint a főoltárt a II. Világháború idején a kőbánya alatt húzódó óriási, több kilométeres pincerendszeren keresztül menekítették ki, darabokra szedve. Az ablakokon és a mellékoltárokon például megtaláljuk a felajánló családok neveit, az apró üvegmozaikokból készített Szent Antal oltárt például a közelben sörgyárat működtető Dréher Antal és családja ajánlotta fel.
1: A háborúban mennyire rongálódott meg ez a templom?
2: Hát nagyon nehéz időszak volt a templom számára is, hiszen a németek kilövőállásnak használták a kivételesen magas tornyot, az oroszok pedig istállónak a templomot. Aztán a II. Világháborút követően az 1970-es évek végén kezdődött el a felújítás, amely indokolatlanul elhúzódott, és szerintünk, nagyon sokak szerint a kor ideológiája is szerepet játszott ebben, hiszen gyönyörű templom volt, és próbálták áványerdővel elrejteni ezt a gyönyörű templomot. Több mint 20 éven keresztül állt áványerdőben, így senki nem láthatta. Nekem a férjem kőbányai, és ő mondta, hogy ő egész gyerekkorában, fiatalkorában úgy látta a templomot, illetve nem látta a templomot, és fantasztikus volt, amikor végre eltávolították, 1992-ben bontották csak le az állványokat, és a felújítási munkálatok csak 2001-re fejeződtek be. És ahogy már te is mondtad a legelején, a templomnak a legje az nem más, mint hogy ennek a templomnak van a legmagasabb templom tornya, 83 méter magas, kupoláját tekintve pedig csak a Szent István Bazilika 96 méteres kupolája magasabb nála.
1: A látogatók, ha ellátogatnak most a Szent László templomba, hogy nézhetik meg?
2: Meg lehet a templom belsejét is tekinteni, fel lehet menni a toronynak az erkély szintjéig is, és innen biztonságban megcsodálhatják a panorámát. Ezt egyeztetni kell előre, ez nincs mindenki számára mindig nyitva, de látogatható. Ha felmegyünk a templom toronyba, akkor tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és azt is megfigyelhetjük, hogy a templom majdnem egy magasságban fekszik vele, hiszen Kőbánya hegye, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Kőbánya tényleg egy elég magas területen fekszik, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami tényleg összevethető a 235 méter magas Gellért hegyel, illetve a 175 méter magas Várhegyel. Tehát majdnem olyan magasan van az Óhegy, mint a Várhegy.
1: A templomnak milyen a környezete?
2: Előtte találjuk a névadó Szent László és az építész Lechner Ödön szobrait. Lechner szobrát halálának 100. évfordulóján avatták fel, és a főalak mellett az emelvényen az építész főműve, a kőbányai Szent László templom kisebb változatát is megtaláljuk, illetve a szobor elé helyezett mészkő csíkokon az építész legfontosabb műveinek a neve, illetve az építés éve olvasható. Tehát ez Lechner Ödönnek tényleg egyfajta életmű bemutatása.
1: Tehát akkor Lechner Ödön magyar szecesszió.
2: Igen, és ez pedig a magyar szecesszió egyik remek műve, és hát sajnos talán a központtól való távolabbi fekvése miatt kap a keleténél kevesebb figyelmet és látogatót, de ezen érdemes változtatni, úgyhogy ha lehet, akkor tegyünk róla.

0: Itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, és mielőtt elbúcsúznék, és búcsút vennénk sok mindentől, de többek között a két hétig tartó nyári nagytakarítás promóciónktól, jöjjön még egy érdekesség. Tapala Nadamuni, egy 23 éves indiai egyetemi hallgató, Guinness világrekordot állított fel azzal, hogy a világ legkisebb porszívóját építette meg, mely a legrövidebb tengelyén mérve mindössze 0,6 cm, tehát 60 mm. A diák egy egyszerű, újra tölthető golyós tollat alakított át porszívóvá, amely végül elhozta számára a rekordot. Az apró készülék egy kis forgó ventilátorral hozza létre a szívóerőt, amelyet egy 4 voltos rezgőmotor hajt meg. Ami pedig a lényeg, a miniatűr porszívó képes felszívni a port, aztán pedig ki is lehet üríteni belőle. Ezzel búcsúzom el önöktől, meg elbúcsúzunk, kedves hallgatók, attól az irodaháztól, ahol eddig voltunk. Hétfőn már egy új helyről jelentkezünk, önök ebből semmit nem fognak hallani, de azért nekünk eltelt itt 15 évünk, köszönünk mindent azoknak a kollégáknak, akik itt az irodaházban segítették a munkánkat, önöknek pedig, hogy kitartottak és csatlakoznak remélhetőleg hétfőn, sőt, nem hagyják ki a hétvégi műsorokat, hiszen tudják, nemrég beszéltem Mariannal, lesz Dr. Jazzy is például holnap délután. Az elmúlt 3 órában Jazz Kovács Lászlót hallották, ha úgy gondolják, hogy fussunk össze este, erre van lehetőség, lévén az Ida Bistróban leszek, este 9 órától diszkózunk Imrével. Kellemes hétvégét mindenkinek, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. 2 nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Loop Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazz Kovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
4: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jó voltából. Sanitól, a tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a libanoni síta Hezbollah között. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal.

0: A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró napon az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
1: Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
3: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez a Jazz és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, és persze a legjobb funky, illetve klasszikus diszkó muzsikákkal.
4: Nagyon szép estét kívánok én is önöknek.
3: Hát elég komoly muzsikákkal készültünk. Itt van például Bruno Mars-tól az Uptown Funk, aztán Sireitől a Love Bizarre, Montana Sex-től a Who Needs Enemies, illetve Super Soul-tól a Funky Hot Grits, és egy kicsit a múltkor így elkezdtem figyelni jobban a szövegét az Uptown Funknak. Az emberek úgy benne van a fülében. És rájöttem, hogy ugyanúgy szól, ugye 10 éves most már a dal, hogyha jól emlékszem, igen, hiszem 2014-ben jelent meg, tehát 10 éves a dal, és ugyanaz a szövege, mint a régi funky daloknak, sem másról nem szól, csak a csajozásról és a szexről.
4: De hát, de még miről kéne?
3: Hát a funky zenének csak arról, tehát az összes funky zene arról szól.
4: Jó, na, akkor erről beszéltünk most, akkor most jöjjön egy kicsit az a Montana Orchestra, ami Vincent Montana zenei projektje. Aztán ugye Montana vibrafonos, és Nadia énekesnő énekel benne. Ez hatalmas siker volt egyébként a diszkóban.
3: Hát mind a mai napig játsza szerintem az összes funky DJ, mert hogy ez egy brutálisan jó zene.
4: Egyébként ő a diszkó keresztapjának neveztek. Ezt te alátámasztod? Tehát hallottad
3: nem,
4: ezt?
3: Nem.
4: Mindegy, akkor szívesen. 2016-ban bekerült a zenészek hírességének csarnokába és múzeumába. Aztán 1978-ban Montana elhagyja a Sun Soul Orchestrát, és csatlakozott az Atlantic Recordshoz. Itt több albuma is megjelent, aztán elindította a saját kiadóját, a Philly Soundworks kiadót. És ami még érdekesség, hogy 99-ben Montana a Pet Shop Boys New York City Boy-án is dolgozott. Tehát abban is ő.
3: Igen. Ő egyébként egy nagyon jó kis zenei producer volt. Hát az, hogy a diszkónak az atya, az erős túlzás.
4: Keresztapja egész pontosan.
3: Keresztapja, de igen. Tehát jó. Értem. Hm. Jó. Bruno Mars, Silai, Montana Sex-et és Super Soul egy-egy felvételen.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling, Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Kérem szépen, a következő mixben elsőként a Mezzo Fortitól érkezik a Garden Party, aztán a Cool Gangtől a Fresh. Aztán Ol McKay, ugye, aki az Earth, Wind & Fire-nek a gitárosa, neki van egy saját zenekar, az Ol McKay's Experience, Earth, Wind & Fire Experience, a Heed the Message, illetve Michael Jackson-tól a Don't Stop Till You Get Enough. Azon gondolkodtam, hogy egy mixben beletenni az Earth, Wind & Fire-t, a Cool Gang-et, Michael Jackson és a Mezzo Fortit, azért az na, az erős.
0: Az csak egy funky ikonra utalhat. Imi. Ezt akartuk mondani? Ezt? Hát ez legyen.
1: Te ezt szereted volna mondani.
0: Én jó, ezt.
1: Oké. Okay.
0: Ezt. De menjünk rá akkor.
1: Igen.
0: Mi?
1: Kiről szeretnél beszélni? A négyből kiről szeretnél beszélni?
0: Bárkiről, de most a Mezzo Fortéről, mert hogy ott ritkán játsszuk ezt a zenét.
1: Hát
0: nem
1: igen,
0: tudom, a Suri mixekben miért nincs benne?
1: Mert kicsit lerágott csont.
0: De nem. Szerintem az ismert dalokra így az emberek mindig így oda csettintenek, hogy de jó ezt hallani.
1: Legyen így.
0: Na, ma ezt meg fogjuk hallgatni, pedig 1977-ben alakult izlandi instrumentális csapatról van szó, jazz-funk fúziós.
1: Abszolút.
0: Ez az ő stílusuk. Legnagyobb slágerüket hallgatjuk meg, ami 83-as, negyedik lemezükről érkezik. És mi van még? Azt mondja, hogy a Garden Partyban a szóló Stephen Dawson angol trombitás készítette, és ő játszotta fel szánykürtön. Egyébként a Garden Partyt később Herb Alpert is feldolgozta lassabb sebességgel, tehát lassabb tempóval.
1: Ez a Forte egyébként egy nagyon jó kis banda, az évek alatt azért ott is voltak tagcserék.
0: 100 millió.
1: És amikor összejönnek mondjuk Budapesten egy koncertre, akkor az öt muzsikus az öt különböző országból érkezik repülőgéppel, úgyhogy ettől függetlenül jó banda.
0: Így van, úgyhogy hallgassuk most zenei közhely, de én speciál nagyon szeretem.

0: Ez itt a Jazz és benne a Funky Feeling Bárány Anikával, Suri Imrével. Előző mixingben szólt a Mezofortitól a Garden Party, Cool and the Gang-től a Fresh, Old McKayzéktől a Hit the Message, illetve Michael Jacksontól a Don't Stop Till You Get Enough. Folytatásban Sissy Peniston és a Finally, Frenetic-től a Start Your Funky Stuff, Chaka Khan-től az I'm Every Woman, illetve Jamiroquai-től a Cosmic Girl.
1: Sissy Peniston Finally 91-es debütáló kislemeze forog hamarosan itt a Funky Feelingben. Egy évvel később jelent meg aztán végül is a nagy lemez. Ez lett Peniston első és hát sajnos legnagyobb slágere
0: nem
1: is.
0: Sajnos.
1: Nem ér, hát azért még mennyivel jobb lett volna, még van neki másik tíz.
0: Igazából ő egy jó és megbecsült énekes volt világ életében, és nem is olyan régen voltam, hogy összeszedték ezeket a nagy ikonokat a 90-es évek elejéről, és közösen léptek föl. Érdekes módon, hiába a house korszakkal tűntek föl, gyakorlatilag mindegyikük szól és funky muzsikákat énekelt.
1: Ennyi.
0: Na, zenélünk!

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling, Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixében Cissi Pennistontól szólt a Finally, aztán Frantic-től a Strut Your Funky Stuff. Chaka Khan énekeltenek az Amerivy Woman-t, aztán pedig a Jamiroquai-tól hallhattuk a Cosmic Girl című dalt. Na, következő mixében Blair-től szól a Have Fun Go Mad, aztán Midnight Star-től a Don't Rock the Boat Baby. Tamek a Star énekelnekünk az, hogy Going in Circle, illetve Warren G. és Nérdek közös felvétel lesz az utolsó ebben a mixben, Party We Will True Now.
0: Így van, 2012-ből szól majd ez a muzsika. Warren Griffin amerikai rapper, DJ és producer a West Coast Rap 90-es évekbeli sikeresét ételében játszott óriási szerepet.
1: Konkrétan szinte az első volt a West Coast Rapben.
0: Aki... Szülei elváltak, egy ideig az édesanyjával élt, 82-ben Warren apjához költözött. Új feleségének, Verának három gyereke született egy korábbi házasságból, akik közül az egyik Andre Young volt, a későbbi Dr. Dre. Mm. Tehát ők így keveredtek egy családba, óriási. 88-ban 17 évesen Warren bebörtönözték. Én szerintem ebből a stílből nagyon sokan ültek börtönben. Tehát, hogy
1: miért mondod? A hip-hop az nem a jó gyerekeknek az zenéje.
0: Így van, bebörtönzése közben vette föl a Warren G. becenevet. Aztán mikor kikerült a börtönből, akkor egy hajógyárban dolgozott, és ezután jött az, hogy a zene felé fordul. Dr. Dre megtanította neki a dobgép használatát. Jó? Őrületes. Tehát így egy családban ők így dobgépen. És, tehát ez egy őrületes, én ezt nagyon bírom. Tehát Warren G. és Dr. Dre egy család.
1: Így.
0: Most, milyen mostoha testvérek? Azt mondják erre.
1: Igen.
0: Na, hallgassuk akkor a kis tesókat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Loop Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling, most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imivel és
1: Bárány Anikával, a világutazó és jazzy lexikon Bárány Anikával. Előző mixében Rozálát szólt az I Love Music, aztán a Musictól a Love Message, Federico Szávótól a Funky Nassau, egy klasszikus, illetve az Earth, Wind & Fire-től a Szeptember. Na, maradunk még mindig az Earth, Wind & Fire-nél, mert hogy az abból sosem elég. Itt lesz a Let's Groove Tonight, aztán a Soul Searcher-től a Can't Get Enough, Gwen McRae-től a Keep the Fire Burning, de a Goldie Alexander-től a Show You My Love.
0: Gwen McRae. Már csak azért is, mert hogy múlt héten is játszottuk ezt a dal, de hogy annyira jó kis muzsika, hogy Imi mostanra is beszerkesztette. Így van. Akkor elmondom, aki múlt héten lemaradt róla, akkor ismételjük vissza, akár együtt is. Jó? Tehát, hogy akkor mikor született?
1: Az nem érdekes, hogy hölgyeknél ezt nem firtatjuk,
0: 43-ban, de nem, mert ha jól tartják magukat, azt lehet mondani egész pontosan. Így van, és akkor ő volt az a bizonyos csodálatos hölgyemény, akit egy héten belül elvettek feleségül. Szerintem ez nagyon nagy dolog.
1: Ez egy kicsit frusztrál, ez nem? Igen, négy házasság, és még egy is volt egy héten belül.
0: Egy héten belül nem. Nem, ez nekem
1: Marci
0: példaképpen.
1: Marci kősologot járt, újból kell házasodnotok.
0: Hát igen, így, ő már mondjuk erről le van késve, de mondjuk ha úgy alakul, egy héten belül férjhez menni, szerintem a szupermenő. Ez a nevezett George McRae, ez egy fiatal tengerész volt, és nem elég, hogy elvette feleségül, hanem még közös dalaik is születtek.
1: Méghozzá milyen jók?
0: Úgy. Úgyhogy ez, és akkor felsorolnám, hogy Gwen McRae volt az, aki először felvette 72-ben az Always on My Mind című dalt, amit Imi legjobban azt szereti, ha azt bemondom, hogy a Pet Shop Boys játszotta.
1: Nem szeretem a legjobban, de örülök, hogy eszedbe jutott a
0: Pet Shop Boys, és de aztán persze természetesen, hogyha ez a Jazzy Goldies lenne, akkor Elvis Presley-től játszanám, vagy Willie Nelson-tól, mert hogy ők is rögzítették.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Anikával.
1: Előző mixben Earth, Wind & Fire-től szólt a Let's Groove, aztán a Soul Searcher-től a Can't Get Enough, Gwen McRae-től a Keep the Fire Burning és Goldie Alexander-től a Show You My Love. Folytatás! Frederick MC, Con Clinton és a Somebody Else's Guy-nak a rap változata. Aztán Stackaboo és a Here We Go. Robbie Williams-től a Rock DJ, illetve a Blacknass-tól a Thinking of You.
0: Kérem szépen,
1: ez Robbie Williams-et választottad.
0: Nem.
1: Ha megnyugodtam, jó.
0: Miért? Nem szeretjük Robbie-t?
1: Szeretjük, csak
0: nézzük meg a dokumentumfilm sorozatát, és majd még jobban megszeretjük. Netflixes a sorozat, és egy nagyon-nagyon jó dokumentumfilm. Nagyon izgalmas. Nem róla fogok beszélni, hanem úgy képzelem, hogy egy kicsit Frederick MC Count Lintonról. Róla csak annyit fogok mondani, hogy ez a dal, amit most az ő feldolgozásában hallgatunk, ezt eredetileg 84-ben írta Jocelyn és Brown. Adta elő Jocelyn Brown. Ebből készült egyébként a mix. Aztán jön az én ikaruszos időszakomból a Stackaboo.
1: Igen, és Here We Go.
0: Here We Go.
1: Skandinávok.
0: Svédek egész pontosan, 93-as muzsikájuk, Supermarket című stúdióalbumukról. Ez a Supermarket, hogyha ezt nem mondták volna, akkor is gondolnám, hogy ez egy skandináv zenekarnak lehet a lemez címe, nem? Ez olyan skandináv, hogy Supermarket.
1: Úgy érzed?
0: Én abszolút, abszolút. Tehát, hogy ez nem egy ilyen déli típusú. A Supermarket olyan konzerv. Nekem kicsit konzerv, de mindegy. Azt még azért elmondom, hogy... A Stackaboo mögött Bo Janan Renk állt, aki egy svéd rendező, 91 és 2001 között használta a Stackaboo nevet, és ő volt a zeneszerző is.
1: Oké. Okay. Na, zenélünk.

0: Nagyon kellemes estét kívánunk, ez itt a Jazz és Benne a Funky Feeling Bárány Annával, Suri Imrével.
1: Utolsó Suri Mix ma estére, tessék.
0: CNC Music Factory, Do You Wanna Get Funky With Me? Aztán Black Tesla, Get Away. Az előbb is már volt egy Black Nas, de ez megint egy olyan band, amiről érdemes megemlékezni. Ők is skandinávok, összeálltak egy ilyen kis szuper gruppá, és régi dalokat vettek át és hangszereltek újból, és szerintem egészen zseniálisak. Na, aztán jön Spencer Lee Bentől a The Wolf, itt a Lightning Sportól a Change My Mind.
1: CNC Music Factory. 94-ből szól majd hamaros. 94-ből, 30 éves muzsika.
0: Pontosan 30 éves.
1: Úristen.
0: Hát ebből is látszik, hogy milyen kis gyerek voltál még
1: így,
0: akkor.
1: Így, atyaisten, és már akkor se. Mindegy, második stúdióalbumuk az Anything Goes vezető kislemezeként adták ki. Első lett Amerikában a Hot Dance Club playlistán. A zenekar Dave Cole és Robert Cleavy alapították, mellettük Freedom Williams rapper és Zelma Davis libériai modellből lett énekesnő is szerepelt. Legnagyobb sikerük nem ez az itt hamarosan forgó Do You Wanna Get Funky With Me, hanem a
0: Everybody Dance
1: Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now című muzsika. Egy kicsit hosszú egyébként a címe, de nem?
0: Hát nem tudom.
1: Hát van gyakorlatilag szinte az egész refrén benne van.
0: Van egy olyan verszi falu, ami, hogyha jól emlékszem, 140-valahány betűből áll az egy szó. Na, az hosszú.
1: Köszönjünk el a kedves hallgatóktól.
0: Jó éjszakát kívánok.
1: Viszal.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online

0: partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

Jazzy Mix. Andrew J. Mix-ével. Itt a Jazzy.

Ezt a Jazzy Mixet Andrew J. készítette. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Mix. Andrew J. mixével. Itt a Jazzin.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a wtn.hu oldalon.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsor.

0: A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes péntek estét kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a Szabó Balázs bandája szerepel nálunk. Radnóti Miklós 1942-ben írta meg a Bájolót, Balázsék pedig gyönyörűen dolgozták fel, ezt fogom megmutatni, de a kezdésben Kalmus Felícián cselló művész játsza a Mana Mana című felvételt. Jó szórakozást, itt a Jazzén!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Kérem, fogadják szeretettel Majsai Gábor előadásában Toldi Tamással és Varga Antallal közös szerzeményét Micsoda este volt címmel. A kezdésben szaxofonjáték, a jazzy dalverseny győztes Zolbertől indul, a Someone to Love, a dalok után pedig érkeznek a Business Class és a Reggeli Express legjobb pillanatai. Ha tehetik, tartsanak velünk!

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Itt van velünk a stúdióban Domonkos Csaba, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökségének főosztályvezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És a századfordulós gazdasági sikerekről fogunk egy kicsit beszélgetni, illetve inkább témánk az, hogy volt időszak, amikor a magyar ipar az tényleg nagyon előkelő helyen volt a világban. Mondjál ilyen cégeket, amik tényleg azt lehet mondani, hogy a világ teljes élvonalában voltak, és azok körülbelül nagyjából mikor voltak?
2: Mondjuk a GANZ az mindenképpen az egyik első, tehát a körülbelül az 1870-es évek végétől néhány területen lehet azt mondani, hogy nem a világszínvonalat érte el, hanem a világszínvonalat szerette volna elérni. Tehát a világszínvonal szerette volna elérni azt, ahol a GANZ tart, mondjuk vasúti járműgyártásban, de néhány más ilyen területen is. A másik ilyen például a Tungsram, ami már az 1900-as évek elején ott volt a világ legnagyobb izzógyártói között, és hát ezt lehet mondani, hogy a tervezett tavulás, ugye az a villanykörtéhez szokták kötni. A villanykörte piacot már nagyon gyorsan felosztotta egymás között néhány nagy vállalat, és már az 1900-as években az egyik nagy vállalat, amelyik ott ült ennél az asztalnál, az a Tungsram volt. De hát kicsit kisebb mértékben azért ilyen volt a Láng, ilyen volt a Mávag, ami ugye egy állami vállalat volt, de igencsak jelentős volt.
3: Richter,
2: az is folyamatosan ott volt az élvonalban.
1: Icarus.
2: Az 1950-es évektől, 1960-as, 70-es évektől mindenképpen. De hát az Orion is egykor eléggé jelentős volt a rádiótechnikában. A Videoton is ott volt. A Lehel. Tehát mint a hűtőgépgyár, vagy mondjuk a hűtőtorony, tehát annak az egyik az ipari, a Heller forgóféle hűtőtorony gyártásban, az a mai napig ugyanoda köthető, tehát ami hűtőtorony és működik, az mint Heller forgó, és mind ugyanaz a...
1: Tehát ez magyar találmány
2: igen,
1: volt?
2: Igen. Nem forog, ez volt a neve egy másik feltalálónak.
3: Ez most komoly?
2: Igen.
1: Én is azt hittem, hogy valami forog.
3: 63 évet kellett élni, hogy megtudjam, hogy az nem azért Heller forgó, mert hogy forog, hanem azért, mert forgónak hívják.
2: Igen. Szóval...
1: De mozdonyokban is jók voltunk.
2: Hát abban mindenképpen. Tehát a vasúti járműgyártásnál én nagyon sokszor elmondtam azt a párhuzamot, hogy gondoljunk bele, 1846-ban, amikor az első magyarországi gőzvontatási vasút, ami ugye Magyarországon már a harmadik vasút volt valójában, az első magyar gőzvontatási vasút 1846 júniusában elindult, akkor ugye Belgiumból hozták a mozdonyokat. A mozdonygyártás akkor az valahol az akkori ipar élvonala volt.
3: Egy űrrepülőgép, nem?
2: Kb. Vagy mondjuk egy ilyen nagyobb féltel, mondjuk egy Dreamliner, tehát mondjuk olyan szintű. A 1873-ban a magyar ipar már eljutott odáig, hogy Magyarországon is tudott mozdony gyártani. Még nem saját tervezésűt, mert egy osztrák mozdonynak a terveit vették át, de ez egy olyan jelentős tett volt, hogy ezt a mozdonyt elvitték ugye a bécsi világkiállításra, ahol kitüntetést kapott, mert hogy hát a magyar ipar jó minőségű mozdony tud gyártani, nem tervezni, gyártani. Amikor a világban elindult az első nagyvasúti, nagyfeszültségű villamos vontatási rendszer, az olasz Tellina völgyben, ugye ott kitalálták 1896-97-ben, hogy hát itt ebbe a szép völgybe sok a vízünk, viszont nem szeretnénk gőzmozdonyt. És akkor körbefordultak a világ nagy cégeihez, hogy hát lehetne, ha lehet városban villamossal vontatni, villanyerővel, akkor miért nem lehetne a nagyvasúton. És voltak már erre példák, tehát Amerikában egyenáram rövidtávú rendszerek működtek, néhány száz méteres, meg Svájcban néhány száz méteres, néhány egy-két kilométeres ilyen egyenáram rendszerek működtek, de az nem működött nagy vasúti körülmények között. Az összes nagygyár azt mondta, hogy akit felkerestek, hogy hát nem. Nem tudnak, hát ilyet nem lehet. És ez 97-ben leketyegett az a pályázat, majd 98-ban jelentkezett a GANZ, hogy hát mi megcsinálnánk. És a GANZ megcsinálta. Tehát az volt az, hogy a világszínvonal próbálta sikítva utalérni a Ganzot. Ugye Kandó Kálmán zsenialitása meggyőzte az akkor már nagyon idős Megfárt Andrást, hogy hát vágjunk bele, meg tudjuk csinálni. Megcsinálták. Majd 20 év múlva, ugye ez olyan jó 5-10 évvel megelőzte a világszínvonalat, amit akkor ott a Ganz letett az asztalra, Kandó vezetésével. Majd 20 év múlva ezt még egyszer megcsinálta Kandó, amikor egy olyan villanymozdony tervezett, amely alkalmas volt arra, hogy a felső vezetékbe az áramot gyakorlatilag az országos áramrendszerből, az egyfázisú országos áramrendszerről vegye át, nem kellett neki külön vasúti erőművek, vasúti áramrendszer. Ugye ez a Kandó verebélyféle rendszer, ugye ez a Kandó rendszer, az egyfázisú 50 herces.
1: Nagyon érdekes ez, amit mondasz, mert tudtuk, hogy a Kandó az valami nagy ember, tehát én mindig tudom, hogy van Kandó Kálmán iskola is van, tehát igen. Az ember tudja, hogy nagy ember, de hogy igazából hogy nem tudtam, hogy csinál.
2: És ezt 20-as éve megcsináltam
1: egyszer. Tehát, hogy gyakorlatilag megreformálta a motorvonatokat.
2: A villanymot, igen, és közben mellette ugyanúgy a Ganzban dolgozott egy másik emberke, úgy hívták, hogy Jendrasik György, aki pedig a dízelvontatásban alkotott nagyot, tehát attól, hogy a Ganz Mávag, amikor 59-re összevonták Ganz Mávag, a 80-as években a világ minden szegletébe szállított motorvonatokat, de tényleg Új-Zélandon. 1980-as évek.
1: 1980-as években a magyar mozdonyvonatgyártás.
2: A motorvonatgyártás még mindig versenyképes volt, még mindig tudott gyártani
1: mindig
2: vonatokat.
1: Akkor már bőven szoci volt.
2: Hát persze, de ez mind annak, ez mind a Jendrasik féle kidolgozott dízel motoron alapult, amin ugye az Árpád Sina autóbusz, meg annak a leszármazottai működtek. Aztán ugye, amikor ez a rendszer kifutott, akkor ez a piac is összeomlott. Hát ugye nem tudott, tehát megszűnt az innováció.
1: Ugyanez volt egyébként az Icarusnál, igen. Is, mert az Icarus is ugye a 70-es években volt, amikor tényleg a piacnak a kétharmadát felejtette az egyik modelljével.
2: Igen, tehát az Icarusnak az volt az óriási baja, hogy megcsinálta a 70-es években a tökéletes buszt. Tehát az 1970-es években mindenre, amire a buszoknak képesek kellett lenniük, arra az Icarus 200-as család képes volt. Ha kellett távolsági busz, ha kellett városi busz, ha kellett falujáró, moduláris volt, mindenre jó volt, és tényleg azt lehet mondani, hogy az Icarus busz azt Vladivostoktól Los Angelesig bárhol szembe jöhetett az emberrel. Tehát Amerikában annyi Icarus busz volt, hogy arra az Icarus egy külön gyárat alapított, hogy Amerikában szereljék össze az Icarus buszokat, ez lett a NABI, ami mai napig egy létező autóbuszgyár, ha jól tudom. Igen ám, csak hogy ugye közben azért a németek a Neoplánnál kitaláltak valamit, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan kell lennie a városinak, meg a többi busznak, és elindult egy nagyon erős szétválása annak, hogy milyen legyen a távolsági busz, meg milyen legyen a városi busz. A távolsági busz elkezdett nőni, nagy csomagtér, kényelmes utastér, hosszú távon, ilyen kényelmesen, hosszan.
1: Rugózással,
2: igen. De meg, hogy befért a csomag, fedélzeti szolgáltatás, akkor a Neoplán elkezdett ilyen országúti hajókat gyártani, gyönyörű szép nagy buszokat. Közben a másik oldalon meg a városi buszok meg elkezdtek szépen összemenni, tehát minél kisebb padlószint, hogy
1: könnyű legyen felszállni.
2: Igen. Na most ebben az Icarus is azért ott volt a szeren, hát nem véletlenül a világ legnagyobb buszgyártója volt, és jöttek az ötletek, és jöttek az innovációk, jöttek a szabadalmak, jöttek az új buszok, csak volt egy nagy probléma. A Szovjetuniónak az Icarus busz tökéletesen elég volt. Hiszen nem azt, ilyen a szocialista rendszerben ez egy olyan dolog volt, hogy éppen elég az a szolgáltatás, amit nyújtunk a lakosságnak, hiszen nem roblik le, még fűtés is van benne, elviszi A pontból B pontba, és nem fulladnak meg benne az emberek, meg nem sülnek meg. Nem volt szükség a szocialista rendszerben a kényelmesebb buszokra. Tehát hiába volt a 70-es években kész az Icarusnak az új busz családja, a 400-as meg a 300-as. 300-ast akkor a világ legszebb távolsági buszának, a 300... Most lehet, hogy hülyeség, de a 386-ost a világ legszebb buszának választották. A 400-as meg tényleg egy nagyon előremutató kutya se vette. Mert az oroszok szívt, meg 1998-ban is még kérték, és amikor ott 98-ban volt egy tőzsdek, összeomlott az orosz a rubel, ott maradt az Ikarusznak a nyakán egy halom, régi, akkor már nagyon elavult 200-as, de az oroszok még mindig azt vették. Tehát nem volt se piaca az Ikarusznak, hogy ahova el tudta volna adni ezeket az új buszokat. A másik dolog nem volt, hol kiforjon ez a technológia. És amikor hirtelen megjelentek a nyugati buszok, ugye Kelet-Európában, azoknak már egy volt egy kiforrott típus szériájuk, az Ikarusznak meg néhány tucat alacsonypadlós busza, vagy néhány száz alacsonypadlós busza futott, még gyermekbetegségekkel. És hát ez, hogy akkor a kiforrott Volvo, Mercedes, Iveco, hát ugye felvásárolták az Ikarusz piacszerzésbe. Tehát ugye hiába, tehát hogyha ha a szocializmus ugyanúgy ment volt, tehát ugyanúgy investált volna a minőségben, hogy jobb minőség és verseny, az, ami a szociális
3: bukott meg
2: igen, akkor már a 70-es évek közepétől a 200-as buszokat elkezdték volna lecserélni a 400-asra, meg a 300-asokra. De nem. Ugyanúgy, ahogy a Trabantot se cserélték le az NDK-ban, pedig megvoltak a tervek.
1: Hát igen, most meg mindenki avval akar utazni.
2: Hát az a nosztalgia faktor.
1: Nyilván.
2: Ha megjelenik egy 200-as busz a városban, minden kisgyerek így nézi, hogy 55-ös, ami a világ legszebb busza, azt meg mindenki így nézi, holott az 55-ös szerkezetileg egy kap. Pont. Lassú, nehéz, a 66-os változata a városban, a Budapesten meg is bukott, de maga a busz egy csoda. Nagyon szép.
1: Egyébként, ha jól tudom, akkor mi hajógyártásban is jók voltunk.
2: Igen, hát az első világháború előtt azt az országot tekintették iparilag fejletnek. Nem fejlett ipari országnak, mert az más jelent, nem annak az országnak volt az ipara fejletnek tekinthető, amelyik önálló módon dreadnought típusú, ugye az a legfejlettebb, legnagyobb csatahajó típust tudta. De általán a név egyébként 1906-ban vízrebocsátott dreadnought, HMS dreadnought csatahajóról kapta a nevét, de a lényeg az, hogy tehát, ha ilyen hajót tudott egy ország ipara gyártani, akkor annak az ipara úgy rendben volt. Most 1914-ben a magyar ipar a Ganz Danubius Fiuméban vízre bocsájtotta a Szent István dreadnought típusú csatahajót.
1: Tehát, hogy tudtuk ezt kivitelezni? Előtte már csináltunk ilyen hajókat?
2: Nagyon sok hajót gyártotta a magyar ipar. Tehát a Ganz az egy külön sztori. Tehát a Ganz az egy állam volt az államban, és a Ganz az nagyon sok területen a világ élvonalába tartozott. Tehát nem csak a mozdongyártás, a elektromos gyártásban, de hát a malomiparban az egyik legnagyobb, a világ egyik legnagyobb malomipari gyára az a Ganz volt. Tehát például, ha Ausztráliában valaki egy új malmot akart venni, akkor írt egy levelet a most akkor már Ganz utca, nem König, vagy Hospital Gasséba a Budapestre, hogy kérünk egy malmot. És akkor vitték a malmot, becsomagolva, felszerelve, tehát több mint 200 malmot csak Ausztráliában, és akkor még ott volt a Hegermekkel is, tehát mások is gyártottak ilyeneket. Ez egy nagyon komoly ezen a területen, elektrotechnikában. Tehát az, hogy beszélünk ugye Tesla és Edison párharcáról, ugye a Tesla, aki egyébként Budapesten kezdte a szakmai pályafutását, Tesla ugye a váltóáram mellé tette le a voksát, Edison pedig az egyenáram mellé. De az, hogy egyáltalán erről beszélhetünk, hogy melyik a jobb, az ahhoz kellett, hogy 1878-ban Megvárt András valamilyen oknál fogva megbízott néhány 20 éves fiatal mérnököt, hogy na ott azon a pár irodában van ez az elektromosság valami, csináljatok ezzel valamit, és megalakult a Ganz elektromos osztálya. Abból lett a Ganz villamossági gépgyár, ami ugye a világ egyik legnagyobb ilyen gépgyára volt. De hát olyanok dolgoztak ott, mint Cipernowski, Déri, Bláti. És hát 1885-ben szabadalmaztatták a transformátort, amely nélkül elképzelhetetlen a váltóáram hosszú távú szállítása. És ezt Budapesten szabadalmaztatták. És utána mondjuk rengeteg más ilyen találmány született ott, tehát elektrotechnikában is ott volt az élen, de a vasúti kerékgyártásban, a malomiparban, a benzinmotorgyártásban azért nem, mert a Megvárt valahogy ez nem érdeklődött, és azt mondta, hogy ezt mikor ugye Bánki és a Csonka jelentkezett nála, hogy hát vezérigazgató úr, mi megcsináltuk ezt a porlasztót, hát kéne gyártani. Nagyon jó kis találmány, mi találtuk föl, ezzel működnek jól a benzinmotorok, hát gazd meg, hogy hát na jó, de erre már most még motort is gyártsuk, hát az már nem. És hát ezért a porlasztógyártás az kikerült Magyarországról, tehát hiába, mert a világ úgy tudja, hogy Maybach találta fel a porlasztót, de ő 2 hónappal később szabadalmaztatta, mint a Csonkáék. A Csonkáék már 2 éve korábban megvolt, csak elfelejtették szabadalmaztatni. Megpróbálták itthon gyártani a porlasztót, de aztán feladták, mert hát nem volt hozzá tőkéjük, és akkor csinálták mindenki más a porlasztókat, és hát úgy tudja a világ, hogy azt Maybach találta föl.
1: Közben ott is egy magyar volt, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a rendkívül érdekes történelemórát, gazdasági történelemórát be kell, hogy fejezzük, mert el lejárt az időnk.
3: De
1: az biztos, hogy ezt folytatni fogjuk, mert rendkívül jó érzés hallani, hogy voltak jó magyar nagy cégek, akik a világ élvonalában voltak. Nagyon szépen köszönjük Domonkos Csabának, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökségének főosztályvezetőjének, hogy itt volt.
2: Köszönjük. Én is köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm G. Horváth Lászlót, hegedűművészt, az Anima Musicae kamarazenekar művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Hát szeretettel üdvözöllek én, és nagyon örülök, hogy itt beszélgethetünk.
1: Magyarország élvonalbeli együttese, az Anima Musicae kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Erre hívjuk meg a hallgatókat, és erről fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy én még soha nem kérdeztem meg tőled azt, hogy számodra mit jelent a kamarazene.
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát most nem akarok nagy szavakat használni, de amióta megismerkedtem azzal a lehetőséggel, hogy hangszerrel, mással is együtt lehet játszani, azóta tudom, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát a kamarazene számomra az a közeg, amiben élek, ez olyan, mint a levegő. De az anélkül gyakorlatilag nem is nagyon lehetne. De egész kicsi koromban már 10-12 évesen elkezdtünk kamarázgatni zeneiskolában, barátokkal, aztán tücsökzenekarban, felejthetetlen velencei táborokban, ugye közös zenekaros muzsikálások volt még zeneiskolásként, és egy kóziban és egyértelmű volt a számomra, hogy vonósnyesezni szeretnék, és akkor velő ebből a vonósnyesből lett az a kamarazenekari elképzelés, ugye Róla Jánossal való találkozás miatt, ami miatt végül is itt maradtam. Tehát én amióta az eszemet tudom, kamarazenélek, és ez mindig az volt számomra, hogy ez a közösségi játék, az együttjáték az volt a vonzó. Tehát a négy fal között valamit egyedül begyakorolni, és aztán azt megmutatni a nagy érdeműnek, ez annyira nem volt izgalmas sosem. Persze, nyilván az ember szeret hegedűt meg darabokat előadni, meg játszani, de amikor együtt találjátok ki, hogy ez hogyan működik, és együtt valósítjátok meg, hát annál varázslatosabb élmény nincsen. Úgyhogy én egész életemben kamarazen éltem, tehát visszatérő a kérdésre, számomra a kamarazene az a levegőt jelenti. Olyan alapszükséglet, ami nélkül az élet nem élet.
1: Háromnapos fesztivál lesz ez most az Óbudai Társaskörben, de honnan jött az ötlet, és miért szerettétek volna ezt megvalósítani? És azután természetesen beszélünk még sok-sok mindenről, mert hát egyébként egy nagyon csodálatos ívre építettétek fel.
2: Hát tulajdonképpen nem volt szándék az, hogy mi létrehozunk egy háromnapos fesztivált, sőt, hát tulajdonképpen nem is szerettem a fesztivál megjelenést, ez is sokkal inkább egy vonós műhely.
1: Jó.
2: Egy vonós kamarazenekaros műhely, ami önmagában valahogy azt akarja, hogy ennek a kamara zenének mindenfajta szegmensével hogyan tudunk egy hétvége alatt foglalkozni. Ugye az Anima Musicae kamarazenekar tradicionális koncertje, ez a születésnapi koncert, június 20-án az évadzáró koncert. És valahogy évről évre mindig itt valami innovatív újítási szándék volt ebben a dologban, mert ez az egyetlen olyan koncertünk, ami minden évben ugyanazon a helyszínen az Óbudai Társaskörben van. És itt volt, tehát például az első nekünk írott darabot itt tudtuk bemutatni 2011-ben már. Akkor utána itt volt az első összművészeti koncepció, ahol mindenfajta társművészetet is behoztunk. Itt volt az első olyan, hogy olyan vendégszólistát tudtunk meghívni, akik külföldről sikerült, stb. És rengeteg ötlet érkezik minden egyes évben, és így önmagától kezdett el kiterjedni, hogy nem tudjuk már ezt egy koncert alatt megvalósítani, mert szeretnénk, és annyira szertágazódik, és egybefonódik a klasszikus zenében a kamarazene, hogy szerettük volna ezt minden oldalában megmutatni. És egy másik nagyon régi igényünk kezd most így kiteljesedni, hiszen én mindig is szerettem volna, hogy a kamarazenekarokkal egyfajta ilyen szakmai fórumot tudunk kialakítani, és a kamarazenekarok közti aktív párbeszédet azt létre tudjuk hozni, és ezért kamarazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és olyan jó lenne, hogyha ez majd kiteljesedne, és hát most a kezdeti lépések megvannak, de hogy tényleg mindenfajta kamarazenekar részvételével ilyen országos nagy kamarazenekaros találkozókat tudnánk évről évre megszervezni. Szerintem ez egy hiány ilyen szempontból, hogy nincs egy ilyen fórum, vagy egy ilyen szemle, ahol lehet a különböző előadás és megoldásokat, vagy akár kamarazenekar a struktúrákat egymás után úgy követni, és egy ilyen igazi örömmuzsikálás lenne, ahol külön a kamarazenekarok is játszanak, és aztán esetleg valahogy majd együtt. Tehát ez a sokfajta igény teremtette meg azt a dolgot, hogy végül is most 19 és 21 között egy háromnapos rendezvénysorozattal próbálunk meg a kamarazenének minden kis bugyrát megmutatni a hallgató számára.
1: Anima napok kamarazenei műhely és találkozó, viszont én azt gondolom, és amire már utalt írtam is, hogy tanároknak, egyéniségeknek mindenképpen kell lenniük, akár a múltban, akár a jelenben, hiszen ez az, ami tovább tudja vinni, és tovább tud adni rengeteg tudást. És így is építettétek fel ezt a kamarazenei műhelyt, és találkozót, nem fesztivált, megjegyeztem én is.
2: Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy az ember az mindent kapott valamilyen módon. Természetes van egy bennük született tehetség, meg nem tudom, az ember próbálja saját életútját is egyengetni, meg lehetőségeikkel vagy él, vagy nem, de tulajdonképpen tanáraink nélkül, mestereink nélkül sehol nem lennénk. És a Zeneakadémián olyan legendás tanárok voltak, akikkel együtt tudtunk dolgozni, akiknek talán a neve nem is mindig forog annyira közszájon, hogy én fontosnak tartottam, hogy egy olyan rendezvénysorozatot hozzunk létre, ahol ezekkel a tanárokkal vagy milyen módon megemlékezünk róla. Ezek minden koncert az el lesz nevezve egy számunkra fontos legendás kamaratanáról. Omázsá Wagner Rita, Sándor Frigyes, Rolla János, Devics János és Mihály András is lesz majd ezeken a koncerteken, és hogy kicsit, hogy őket megszólítsuk, ugye mindig egy ilyen mester-tanítvány viszonyban minden koncert előtt lesz egy kis pódium beszélgetés, ami a koncerthez tartozik, és ott Bolla Milán, illetve Vesza Szilvia moderálásával, vagy olyanokat hívtunk meg, akik aktív, élő kapcsolatban voltak ezekkel a tanárokkal, és egy picit vissza tudnak emlékezni, illetve hát az ő pályájuknak a fontosságát, vagy a személyiség karakterjegyeikről fognak egy kicsit beszélni, és ezáltal is, hogy mondjam, egy ilyen apró megemlékezéssel lesz minden koncertnek egy ilyen fölütése, hogy most milyen szellemben fogjuk előadni. Például nagyon érdekes lesz, mindamellett, hogy mondjuk az első koncerten is ugye omázs a Wagner Rita lesz, ott például Kis Péter és Borsos Kata, én hallottam, amikor a Wagner Ritánál tanulták azt a Debussy szonátát, amit meg fogják nyitni ennek a fesztiválnak, vagy háromnapos honos műhelynek, az első koncertjét. Tehát egy ilyen élő megjelenése lesz majd valamilyen módon, hogy a Wagner Ritáról fognak beszélgetni, és utána azt a Debussy szonátát fogjuk játszani, amit 15 évvel ezelőtt a Zeneakadémián együtt tanult. Tehát szerintem ezek nagyon fontos ilyen egybenállások lesznek. Ha még egyet szabad kiemelni, például a 20-án 3 órás koncertnél, ott a fiatal Eranova kamarazenekar fog játszani, akik most még mindig zeneakadémisták, most diplomáznak jövőre, meg tavaly, tehát így ez a diplomázós korosztály, és Umázsa Sándor Frigyes lesz. És hát Sándor Frigyes ugye a legendás tisztelet kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, és az a Gazda Péter fog róla megemlékezni, aki szintén alapító tagja volt a Liszt-Ferenc kamarazenekarnak, mint ugye Hegedűs. És ő még nagyon sokat aktívan dolgozott együtt a Sándor Frici bácsival, aki az első 7-8 évben preszterálta a Liszt-Ferenc kamarazenekar, és ezekről az emlékekről fog megemlékezni, és utána a legfiatalabb kamarazenekar fog játszani, és ennek egy 60-70 évi átölelő, szakmai átölelése lesz ennek a koncertnek, hogy mondjam, és itt a folytonosság és a kontinuitás, tehát hogy van honnan jönnünk, van egy vonós tradíció, és ezt a tradíciót szeretnénk ápolni, és bizony van jövőkép is, mert itt bizony sok kamarazenekar van, aki ezen a területen szeretne aktív lenni.
1: Minden részletes programot az animemusicé.hu weboldalon egyébként megtalálnak, és megtalálják azt is, hogy hány koncert lesz, mikor kezdődnek, a pódiumbeszélgetések milyenek lesznek, illetve kik tartják, de szerintem akkor még a születésnapi koncertről is mindenképpen beszéljünk, és hát Rolla Jánosról se felejtkezzünk el.
2: Gyorsan csak összefoglalásként, tehát lesz 6 darab koncert, lesznek kísérő előadások, ugye a pódiumbeszélgetés mellett Dukai Barnabás fog egy előadást tartani általánosságban a cselló szittekről, illetve hát itt a Démosz Szarabandról, akkor különösen a Kóny Attila barátom fogja majd megmutatni a Dukai Barnabás igényei szerint ezt a Démosz Szarabandot. És van egy nagyon fontos kurzus is, egy kapcsolódó mesterkurzus, Keller András Kossuth Díjas segédművész tartja. Itt 2 meghívott fiatal trió, egy zongorás trió, egy vonós trió, aki fog játszani Beethoven, illetve Veres Sándort, és természetesen az Anima Muzicé kamarazenekar is részt vesz ezen a kurzuson. Bartók Béla divertimentóját fogjuk kell adásnak megmutatni. Már nagyon-nagyon várjuk, hogy milyen fantasztikus hozzászólásokkal fogja még csiszolni a mi előadásmódunkat. És hát természetesen a legfőbb esemény június 20-án este 7 órakor, amikor az Anima Muzicé a születésnapi évad záró koncertjét fogja tartani, és Otto Antikainen, egy hegedűművész, fiatal hegedűművész hívtuk meg, aki egy pár éve az előtti Flash hegedűversenyen az Anima külön díját érdemelte ki a Mozart játékáért, és ezt a Mozart hegedűeset fogjuk vele játszani, amit annak idején díjtunk, hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon szép együttműködés lesz, és hát hommázsán Rolla János természetesen a Big koncertünknek a címeit, Thomas Mátét fog róla beszélni, egy fantasztikus fiatal csellistáról van szó, aki nagyon szoros tanár, mester, tanítvány viszonyban volt a Rolla János utolsó éveiben. Én ezt tudom, mert Jancsi bácsival tényleg az utolsó 10 évét én végigkövettem, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az ő szép gondolatai még egy picit emelkedettebb hangulatba is hozzák majd a hallgatóságot erre a koncertre. És még egy érdekesség ennek a koncertnek a kapcsán, hogy a koncert második felében Mendelssohn Ámor vonós négyesét fogjuk játszani. Önmagában is egy kihívás egy kamarazenekar számára, hogy egy vonós négyest tudjon interpretálni, de ezt most rögzítettük nem olyan régen CD-re, a Hungaroton gondozásában meg is fog jelenni a következő évadban, úgyhogy most éppen nagyon-nagyon benne vagyunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyszerű előadás lesz. Hát ezt szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt a június 20-a esti 7 órás koncertet.
1: És akkor beszélgessünk még 21-én vasárnapról is, hiszen itt nem említettünk, hogy kik lesznek azok a zenekarok, illetve mit hallhatunk.
2: Hát nagy öröm számomra, hogy fiatal és már befutott kamaraegyüttesek vannak egyáltalán országban. Nem olyan egyértelmű magától értődő, hogy ez sikerülhet, de a Kórosi Kvártett úgy tűnik, hogy ezt beteljesíti. És egy olyan vonós négyesről van szó, akik már nagy régóta együtt vannak, még mindig fiatalok, de már az európai koncerttermekben is játszanak. Úgyhogy ők Mozart Dissonanzen Kvártettjét, illetve Bartók 5. vonós négyesét fogják előadni. És hát a kamarazenekaros találkozónak a, hogy mondjam csak, kezdeményezése úgy tűnik, hogy működik, hiszen a budapesti vonósok is szerepet vállalnak. Ebben az Anima napokban ők lesznek a záró koncertjeinek a háromnapos vonós műhelynek, úgyhogy ilyen módon több zenekar is az Anima mellett, ugye a budapesti vonósok, az Erranova kamarazenekar, és egy ifjúsági zenekar, a Solti György kamarazeneiskolának a kamarazenekar is fog játszani, akikkel együtt egy rövid darabot együtt is fogunk játszani, ezzel is egy kicsit megpróbálva, hogy mondjam, az ifjúságot arra biztatni, hogy akkor lássuk, miből lesz a cserebogár, aztán hogyan tudunk együtt játszani, egy kicsit motiválni, hogy még komolyabban vegyék a zeneiskolás feladatot.
1: Első Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó 2026. június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben, és akkor, hogyha ez úgy sikerül, ahogy szeretnétek, megvan az a jövőbeli elképzelés, hogy ez folytatódjon?
2: Hát tulajdonképpen Anima napok címet is lehetett volna neki adni, és rafináltan azért első Anima napok, hogy ez predesztinálja továbbra a dolgot, hogy legyen második. Úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk. Most elég későn sikerült összeraknunk a dolgot, mert nagyon-nagyon sok ilyen apró ötletünk volt, például ugye a legendás kamaratanároknak is valahogy a behozatalára. Úgyhogy bízok benne, hogy egy kicsit gördülékenyebben és olajozottabban korábban végig tudjuk gondolni, hogy akkor jövőre hogy legyen. Én azt gondolom, hogy nem is kell megvárni a háromnapos vonós műhely sikerét, hogy attól tegyük függővé, hanem célkitűzésként elhatározzuk, hogy jövőre már megszervezzük majd a másodikat, valami hasonló jellegű koncepcióba, és egy picit az idei tapasztalatokat, akkor azt majd levonjuk a konzekvenciákat is, akkor talán még egy picit operatívan is gördülékenyebben meg fogjuk tudni oldani ezt a dolgot.
1: Beszélgessünk legközelebb is, amikor majd jön a második Anima napok, de előtte is, hiszen addig még oly sok minden fog történni, ahogy hallhatták a hallgatók is, lesz egy új CD, illetve hát ugye indul a jövő évad is majd, egy kicsi pihenés után, úgyhogy szerintem sokszor fogunk megbeszélgetni, és én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és mindegyik előadás, illetve kurzus, valamint koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönjük, és akik esetleg el tudnak látogatni, itt szóba került a jövő évad, ott annál már kész lesz, kézzel fogható az évad füzetünk, amelyben három bérletsorozatot is indítunk, és különböző egyéb koncertekről is lehet majd tájékozódni, olvasgatni, és mindenkit tényleg szeretettel várunk erre a háromnapos rendezvényre.
1: Az elmúlt percekben G. Horváth Lászlót hallhatták, hegedűművészt, az Anime Musicé Kamarazenekar művészeti vezetőjét.

0: A Klasszik Rádió 92 egyen most érkezik még néhány programajánlat. Világzene határok nélkül ismét érkezik az Óbudai Világzenei Hét június 23-a és 29-e között a Kobuci kertben. A fesztivál az elmúlt években a hazai világzenei élet egyik meghatározó eseményévé nőtte ki magát, és idén is különleges találkozásokat ígér a különböző kultúrák, zenei hagyományok és műfajok között. A szervezők célja változatlan. Olyan előadókat hívni egy színpadra, akik a népzene, a jazz, a balkáni, afrikai, közel-keleti vagy éppen modern világzenei hangzásokat sajátos módon ötvözik. A fesztivál programja a nyitottságról, a kulturális párbeszédről és a minőségi élőzenéről szól. Aki szereti a különleges hangzásokat, a kulturális sokszínűséget és az élőzene varázsát, annak június végén érdemes Óbudára látogatnia, hiszen egy héten át a világ szinte minden tája megszólal majd a Kobuci kert színpadán. És júliusban ismét borszerdák a galériában. 2026-ban a színeké a főszerep, öt este, ötféle hangulat. A végtelen nyarat és a tengert az azurkék, a mediterrán vibrálást, és a melegséget az aranysárga, a szenvedélyt, és az antik rejtélyeket a pompei vörös, a természetközeli frissességet a toszkán zöld, a titokzatosságot és a mélységet, illetve a letisztultságot, és a ragyogást pedig az a gyöngyfehér ében fekete szimbolizálja. Hogy az élmény még teljesebb legyen, arra kér mindenkit a Nemzeti Galéria, ha kedve tartja, öltözzön az est színébe. Ami minden alkalommal garantált, kalandozása a Dolce Vita életérzésben, kiváló borok, valamint lelassulás és feltöltődés a város felett. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin 11 óra után is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a László Attila Band szerepel nálunk. László Attila gitárművész, zeneszerzőt idén Artisius életmű díjjal jutalmazták. A nagy kedvencemtől most a Costello szól majd. A kezdésben Malek Andrea 2014-es Gyere hangolj rám című lemeze forog, arról is az Ébredés című dallam, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Quimby zenekar billentyűse Szilárd, Balanyi Szilárdi szerepel szóló formációjával. Just Another Day, a dalban Kis Flóra énekel, és Kis Flórát külön szeretném a figyelmükbe ajánlani. Múlt héten volt szerencsém élőben is hallani őt, zseniális a nő, úgyhogy kövessék, ahol csak fellép. A kezdésben szentpéteri Csilla zongorajátékát hallgathatjuk, indul a Sirály című dal, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Kérem, fogadják szeretettel Charlie-t. 2020-ban megjelent lemezével kapcsolatban egy újságírónak elmondta, idézem, Tátrai Tibusz szokta viccesen mondani, hogy amíg a közönség nem tanulja meg a dallamokat és a szövegeket, addig ne csináljunk új lemezt. A dalok most is a szerelemről, zenéről, jókedvről, az utazásról szólnak, egyszer az életben, ebben a felvételben például Charlie duettpartnere, Szolnoki Péter. Mór Bernadett Bedi is szerepel még éjfélig, itt nálunk most szóló anyagával, nem a Melody Makerrel, tehát ebből a bizonyos szóló anyagból indul majd a titkos dal, a kezdésben pedig egy emlékezés Cserháti Zsuzsára, 1948. június 22-én született, és 2003. július 23-a óta nincs közöttünk, nagyon-nagyon rövid idő jutott neki. Emlékezzünk Cserháti Zsuzsára a Jöjjön már egy zenekar című dalával, és ezzel az összeállítással én most búcsúzom, köszönöm egész heti figyelmüket, tartsanak a továbbiakban is a Jazzyvel, velem pedig legközelebb vasárnap 10 órakor találkozhatnak, hiszen akkor kezdődik az időutazó műsorom, a Jazzy Goldies. Az elmúlt 2 órában itt a 90.9 Jazzyn Bárány Annát hallották. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők,

0: Lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, és éjfél után üdvözlöm Önöket, kezdődik a Jazzy Night, én Erepkényi Dóra vagyok. Török Emesétől hozok egy dalt, az Early Morningot. A kortárs hazai, könnyű zenei élet egyik igen tehetséges női dobosa és season zenésze. És Takács Nikolásztól az Összefúj a széllel kezdjünk. 1986-ban Galántán született, és kiskora óta énekes akart lenni. Mindössze 8 éves volt, amikor jelentkezett egy tehetséges,

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night, az Ultravalótól hozok egy dalt, a Hypnotizálsz címűt. Öttagú funk beat csapat, amely 2007-ben kezdett koncertezni, az alapító egy testvérpár. És Király Viktortól az Electricity-vel kezdünk. Tehetségkutató sorozat győztese, 2008-as év hangja. Édesapja Király Tamás, a Universal és Color együttes dobosa volt. A nővére nem más, mint Király Linda.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night, a Lauber Zsolttól hozom Milával közösen a Hiányozni fogsz című felvételt. Lauber Zsolt magyar zenész, zongorista, billentyűs zeneszerző és a zenetudományok kutatója. Váci Eszter Quartettől is jön egy dal, az Egy perc. A Zeneművészeti Főiskola első évének nyarán már bekerült a Jazz Megazba, kvartettjét ezután 2002-ben alapította. És szaxofonktól a szaxofonkkal kezdünk, azaz Csányi István Season zenésszel, aki 2011-ben kezdett bele ebbe a projektbe. A felvétellel további nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, az elmúlt órában a Jazzy Nightot és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra! Sox, sox, sox, sox, sox. Oh.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta,

Polói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a Hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít különjáratokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.

0: Jazzy.
1: Na, megész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na, ó, basszus gitár.
2: Bőgő ezt
1: Bőgő, ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
2: Na, megjött a kicsó.
1: Ah, ez a Pipi?
2: Igen.
1: Pipi.
2: Hi, hello.
1: Egy, két.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a

7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.